0: Hajrájához érkeztek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A rájátszás utolsó előtti 9. fordulójának 4 mérkőzésére került sor szombaton este. A felsőházban a Dac a 80. percben még vezetett, de végül 2-1 arányú vereséget szenvedett Nagy Mihályban. A gól nélküli első félidőt követően az 54. percben megszerezték a vezetést a dunaszerdahelyiek. A szenegáli Abdoulaye Gueye talált a hálóba. Kétszer is növelhette volna előnyét a vendéggárda, de kimaradtak az ittszerek, és ez megbosszulta magát. A hajrában fordítottak a kelet-szlovákiaiak. A 80. percben Hugo Aal kiegyenlített, 6 perccel később Kido Taylor Hart is eredményes volt. A már bajnok szlovan hátrányból fordítva 2-1 arányú győzelmet aratott a Podbrezová otthonában. A pozsonyiak a 96. percben 11-esből lőtték a 3 pontot érő gólt. Ma 19 órakor a Trnava a Žilinát fogadja. Két eredmény az alsóházból, Ruzsomberok Trencsin 4-3, a rózsahegyiek a 94. percben lőtték a győztes gólt, és Prešov Skalica 3-0. Ma 17 órától játsszák a Košice-Komárno találkozót. A sorozatban a 3. fináléját játszó Ferencváros 25. alkalommal nyerte meg a labdarúgó Magyar Kupát. A Fradi a Puskás stadionban 50 000 néző előtt hosszabbítás után 1-0 arányba legyőzte a Zalaegerszeget, így a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat, de ha a jövő hétvégi utolsó körben megelőzi a listavezető Győrt és megvédi bajnoki címét az NB1-ben, akkor ezt Bajnokok Ligája selejtezős részvételre cseréli. A könnyen felejthető eseménytelen 90 perc után, a 2x15 perces hosszabbítás elején 11-est hibázott az FTC. A nigériai Bamidele Yusuf büntetőjét kivédte Gundel Takács Bence. A mindent eldöntő gól a 111. percben született. Mohamed Abufani szögletét Tun Ramakers kapásból a léc alá bombázta. A zöld-fehérek 2 elbukott finálét követően diadalmaskodtak. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Liverpool-Chelsea 1-1, Fulham-Bournemouth 0-1, Sunderland-Manchester United 0-0, Manchester City-Brentford 3-0, Wolfsburg-Bayern München 0-1, Stuttgart-Leverkusen 3-1, Leipzig-Szent Pauli 2-1, a lipcseiek második gólját Willy Orbán szerezte, Lazio Internazionale 0-3, Lecce Juventus 0-1, Atletico Madrid Celta Vigo meglepetésre 0-1, Pezeny Liberec 2-0, és a prágai örökrangadón Teltház 20 000 néző előtt Slavia Sparta 3-2, a derbi a 97. percben félbeszakadt, mert a magukról megfeledkezett hazai szurkolók berohantak a pályára, megtámadták a vendégjátékosokat, 2 közülük megsérültek. A meccset minden bizonnyal a Sparta nyeri meg 3-0-ra a zöld asztalnál. A szlovák jégkorong válogatott 4-2 arányban legyőzte a dán együttest az iglói barátságos mérkőzésen. Remekül kezdtek a házigazdák, a 8. percben már 2-0-ra vezettek, és ezt az előnyt végig megtartották. Mint ismert, pénteken nem kis meglepetésre az északiak nyertek 3-0 arányban. Mindkét csapat az 5 nap múlva kezdődő svájci világbajnokságra készül. A szlovákok jövő szombaton a norvégok ellen játsszák az első VB meccset. Az Ängelholmban zajló svéd kupa nemzetközi jégkorongtorna szombati 2. fordulójában Finnország-Csehország 3-2 és Svédország-Svájc 3-0. Ezüstérmet harcolt ki a Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar csapat, a női sportpisztolyosoknál, az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Egyéniben Fábián Sára Ráhel az ötödik, Major Veronika pedig a hetedik helyen végzett. A bronzmérkőzés elvesztése miatt a negyedik helyen zárt a nagybányai Nagy Anna Péni István páros az összetett puska duett versenyszámban. Zuzana Stefecseková a harmadik helyen végzett női trapban a kazaksztáni sportlövő világkupa viadalon. A magyar versenyző két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzérmet harcoltak ki a szombat délelőtti döntőkben a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. Az 500 méteres kajak négyesek küzdelmében Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor, valamint a női kajakosoknál 1000 méteren a világbajnok Csikó Zsóka győzött, a második helyen pedig Kőhalmi Emese érkezett a célba. A kenu ketteseknél a Kiságnes Nagy Bianca duó a harmadik helyet szerezte meg. A bugár Réka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca alkotta szlovákiai kajak négyes, hatodik lett 500 méteren. Két-két magyar ezüst és bronzérmet hozott a szegedi VK viadal tegnap délutáni programja. A kajakosoknál 1000 méteren a világbajnok Kopasz Bálint hatalmas hajrája ellenére nem tudta legyőzni a portugálok elnyűhetetlen klasszisát, Fernando Pimentát, 800-addal maradt el riválisától. A férfi kajakosok 200 méteres sprint számában Balogh Gergely holtversenyben második lett. Csorba Zsófia a női kenusoknál 500 méteren, valamint a férfiaknál C4 500 méteren, a budai domonkos Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász, Uhrin Dávid kvartett egyaránt harmadikként zárt. A vasárnapig tartó szegedi VK-n, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 62 ország, közel 700 versenyzője vesz részt. 5 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a magyarok a spanyolországi fitness és testépítő Európa-bajnokságon. A férfi kézilabda extraliga elődöntőjének utolsó 5. mérkőzésén Bojnice Povaszká Bisztrica 33-29. A bajmóciak 3-2-es összesítéssel jutottak a fináléba, ahol a címvédő eperjesiekkel találkoznak. A női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásában ma rendezik a 4. forduló rangadóját. A 100%-os 4 pontos Nagy Mihályak 18:30-kor a második helyen tanyázó 2 pontos Vágsellyeieket fogadják. A vízilabda Eurókupa elődöntőjének visszavágóján a vendég Split 14-12-re legyőzte a BVSZ-ét, így a horvát csapat 2-ös győzelemmel bejutott a döntőbe. Molnár Botond a 4., Závori Szilárd pedig a 6. helyen végzett a tornászok Várnai World Challenge világkupa versenyének talajfináléjában. Már a 3. fordulóban búcsúzott a női világelső Arina Szabalenka a római salakpályás tenisztornán. A fehér orosz klasszist a karrierje 20., egyben utolsó szezonjában szereplő román Sorana Kirstea győzte le, óriási meglepetésre szett hátrányból fordítva 2-6-6-3-7-5 arányban. A 36 éves Kirstea pályafutása során először nyert az aktuális világelső ellen, korábban 0-6 volt a mérlege, s egyben ő lett a sportág történetének legidősebb játékosa, aki ezen a borításon felülmúlta a WTA rangsor vezetőjét. Az uruguayi Guillermo Tomás Silva nyerte a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny 2. útszakaszát, a bulgáriai Veliko Tarnovóban, sikerével pedig összetettben is átvette a vezetést. Ma az utolsó bulgáriai résztáv a Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométer tesz meg a május 31-i római befutóig. A spanyol Jorge Martin nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság francia nagydíjának szombati sprint versenyét. A 2024-es világbajnok a 8. helyről várta a féltávú 13 körös viadalrajtját, amelyet tökéletesen kapott el, és a 4. kanyart már elsőnek vette be. A 7-szeres MotoGP bajnok címvédő Marc Marquez a verseny hajrájában hatalmasat bukott. A Nemzetközi Automobil Szövetség több szabálymódosítási tervezetet jelentett be motorfronton a 2027-es idényre. A végleges szabálycsomag ugyanakkor még nem készült el, hiszen további egyeztetésre lesz szükség a csapatokat és a motorgyártókat magába foglaló technikai munkacsoportban.
1: Múmiák a moziban.
2: Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért.
1: Szőlőskert a Muravidéken.
3: Akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort, persze lehet belőle bort is készíteni.
1: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
4: Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Siena-ba is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmány.
1: A Szabó Magda díjas, Bánfalvi Ágnes.
5: Van egy ötlet, amit megbeszélünk, amit egyeztetünk, és akkor mindenkinek leosztjuk, hogy ki mit tud plusz tenni hozzá.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Gubik László szerint az államközi kommunikációban szerencsésebb a Szlovákia megnevezés használata. A Hondius óceán járó utasai szigorú feltételek mellett szállhatnak partra Tenerifén. Folytatódik a napsütéses meleg idő mérsékelt felhősödésekkel, délelőtt 8 és 17 fokkal. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Gubik László, a Magyar Szövetség és Kisbeáta, a Csemadok elnöke is ott volt az országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Sulyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége. Egyeztetett már Tar Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött Magyarország támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kisbeáta, a Csemadok elnöke, az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól, bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. Az Európa Nap jó alkalom volt arra, hogy felidézzük az európai együttműködés jelentőségét a települések életében, közölte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. Az most szerint az Európai Unió stabilitást és fejlődést, lehetőségeket hozott az önkormányzatok számára, és számos beruházás nem valósulhatott volna meg uniós támogatás nélkül. A szervezet elnöke József Bozsik hangsúlyozta, Szlovákiának meg kell őriznie Európa párti irányultságát. Kiemelte, hogy az Európai Unió az együttműködésre és kompromisszumokra épül, miközben jövője helyi szinten is formálódik. Robert Fico miniszterelnök Moszkvában átadta Vlagyimir Putyinnak Volodymyr Zelenszky üzenetét, amely szerint az ukrán elnök kész a személyes találkozóra. Putyin erre azt válaszolta, Zelenszkynek telefonon kellene felvennie vele a kapcsolatot. A szlovák miniszterelnök üdvözölte az Oroszország által meghosszabbított tűzszünetet, és ismét hangsúlyozta, hogy a diplomáciai megállapodások fontosabbak a fegyveres konfliktusnál. Fico bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, kifogásolta az orosz energiáról való teljes leválás tervét, amely szerinte drágább és káros lehet Európa számára. A kormányfő végül bejelentette a szlovák-orosz gazdasági együttműködési bizottság munkáját, újraindítását. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait a Hondius óceán járóról, amin egy halálos hantavírus törzs jelent meg. A Reuters szerint a hajó mavet horgonyt a spanyol Tenerife szigetének közelében. Közben az egészségügyi hatóságok szerint még mindig alacsony a vírus tovább terjedésének kockázata. Szeretném, hogy mindenkinek világos legyen, ez nem az új COVID. A hantavírus közegészségügyi kockázata továbbra is alacsony, írta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója Tedros Adhanom Ghebreyesus az X-en. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet alapján, hangsúlyozta Zelenszky, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napsütéses, meleg idő, időszakos mérsékelt felhősödésekkel, a reggeli, délelőtti órákban előforduló vékony fátyol és réteg felhőzet gyorsan elvékonyodik, feloszlik, ennek köszönhetően a déli időszak látszik zavartalanabbul naposnak, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony Kramáre város részében folytatódik a járdák felújítása a Limbová utca mentén. A munkálatok miatt korlátozások vannak érvényben, amelyek előreláthatóan június 14-éig tartanak. Egy másik helyszínen, a Hibesová utcában is járda felújítás zajlik. Az utca ugyan járható marad az autós forgalom számára, de megállni és várakozni tilos az úttesten. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Nem beszélek sokat. Nem a szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. Hangoztatta Hunyadi János, Magyarország 1456-ban elhunyt egykori kormányzója. Húsvét 6. vasárnapja van. Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk valamennyi kedves hallgatóját. Adjon Isten jó napot! Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja Jézus az evangéliumban. Szavak és szeretet, vagy szeretet és tettek. Erről mondja el gondolatait a Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atya.
1: Társadalmunk egyik súlyos betegsége, sok az üres szó, mindenkit szeretni kell, mindenki el van fogadva, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt, nagy szavak gyűjteménye.
0: A Lélek titkai címmel a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat mai témája félelem, szorongás, pánik. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos meglátásai.
2: Nem a félelemmel van baj, hanem a dózissal. Van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét.
0: Tartsanak velünk, érdemes!

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a napi evangéliumot, majd a Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atyaszentbeszéde következik.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak titeket árván, visszajövök hozzátok, rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, húsvét öröme, még mindig itt ragyog közöttünk. Sokak számára talán csak egy ünnep volt, amely elmúlt, de lehetne egy olyan valóság is, amelyben élünk. Krisztus feltámadt, és ezzel új életet adott nekünk, új életet nyitott meg számunkra. E húsvéti időszakban pedig újra és újra visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogyan is kell élnünk ebben az új életben. Hogyan tudjuk levetni magunkról a régi embert, és felölteni azt az új embert, aki az égiekre próbál odafigyelni. Ennek fényében az evangéliumban ma Jézus szavai így szólnak hozzánk: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Az szeret engem, aki teljesíti parancsaimat. Első hallásra talán feszültséget érzünk ebben. Szeretet és parancs. Nem ellentmondás ez. A szeretet szabad, a parancs kötelez. A szeretet belülről fakad, parancs kívülről jön. Vajon lehet-e szeretetből parancsot tenni? Vagy válhat-e a parancs teljesítése szeretetté? Először is a világ logikája állít előttünk. A világ logikája pedig azt mondja, hogy vagy szeretet, vagy parancs. A mai ember gyakran így gondolkodik: ha szeretek, akkor nem parancsolok, nem mondom meg neki, csak elfogadok. Ha parancsolok, akkor már nem szeretek. Aztán a szeretet a világ logikájában sokszor pusztán érzés. Valami, ami vagy jön, vagy nem. Ha jön, jó, ha elmúlik, nincs mit tenni. De Jézus Krisztus nem így beszél a szeretetről. A Jézus iránt való szeretet nem csak érzelem, hanem tanításának követése. És ez sem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével. Előbb a világ logikájáról beszéltünk, most pedig nézzük meg Jézus logikáját. Jézus számára a szeretet nem pusztán érzés, hanem inkább egy kapcsolat, döntéshozatal. kapcsolat a mennyei atyával, kapcsolat a tanítványaival, kapcsolat mindazokkal, akik hozzá tartoznak. Amikor azt mondja, tartsátok meg parancsaimat, nem csak egy törvényt ad nekünk, az ő parancsai nem hideg törvények csupán, hanem mindig a szeretet konkrét formái. Azt mondja, bocsáss meg, annak ellenére, hogy nagyon nehéz a másikra ezután rátekintened. Vagy azt mondja, szeresd az ellenségedet. Annak ellenére, hogy szörnyű, rossz dolgokat, bűnöket követett el ellened. Azt mondja, add oda a másikért az életedet. Légy irgalmas. Vagyis mindig úgy szól hozzánk az Úr Jézus az ő tanításában, hogy az egy konkrét cselekedet is. Az a szeretet, amiről ő beszél, mindig cselekedett. Ha azt mondom, szeretlek, de nem teszek semmit, akkor az üres szó. És talán ez a mai társadalmunk egyik súlyos betegsége. Sok az üres szó, sok az üres fecsegés. Szeretetről beszélünk, lépten nyomon mindenhol ez van mondva. Mindenki fontos, mindenkit szeretni kell, mindenki el van fogadva. De aztán, amikor konkrétan kéne megvalósulnia a szeretetnek, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt, nagy szavak gyűjteménye. Jézus Krisztus nekünk ezt a fajta szeretetet tanítja, összeköti a kettőt. A szeretet láthatóvá válik a cselekedetben, és a parancs nem külső kényszer, hanem a szeretet útja. Ezért mondja, az szeret engem, aki teljesíti az én parancsaimat. Nem azért, mert engedelmességet követel, hanem mert tudja, a szeretet így válhat valósággá. Ne felejtsük el, az sem, nem mi kezdjük a szeretetet. Mi azért tudunk szeretni, s engedelmeskedni, mert ő szeretett minket. Az ő parancsa nem teher tehát, hanem egy lehetőség. Ahogy Szent János mondja, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim, próbáljuk megérteni ezt a nagy titkot is, megvalósítani mindennapi életben. Szeretetünk ne csak szó legyen, ne csak érzelem, hanem tetteinkkel valósítsuk meg Jóisten terveit életünkben. Ehhez kérjük a Szentlélek erejét, működését. Amen.
0: A Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atya gondolatai hangzottak.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg. Mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést, kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 5. részében a téma félelem, szorongás, pánik.
1: Titkai.
2: Mi fél bennünk? A testünk vagy a lelkünk? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Felmérések szerint félelmeink 90%-ban soha nem válnak valóra. Tehát félelmeink mélyén a semmi lappang. De valóban ilyen egyszerű lenne a válasz. A félelemről, szorongásról, pánikról beszél dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos.
3: A félelem egyidős az emberiséggel. Amióta létezik az ember a Földön, azóta van félelem is. A félelem egy természetes velejárója az életünknek. Nagyon sokszor megvéd bennünket. Ha én félek átmenni nem a zebrán, hanem jóval arrébb, az engem megvéd, mert esetleg betartom merő véletlenségből a közlekedési szabályokat, és nem üt el az autó. Vagy egy gyerkőcnek megmutatják, hogy nem szabad a konnektorba nyúlni, mert az bánt és veszélyes, ha ő ettől fél, ez őt megvédi. Nem a félelemmel van baj, hanem a dózissal. Hanem van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét. Nagyon sok félelemmel találkozok. Tulajdonképpen a félelem, a szorongás, az aggodalom, ez egy tőről fakad. Nagyon sokszor csak, idézőjelben, nagy, felfokozott aggodalommal találkozunk. De aztán ez is tud már olyan koros formát ölteni, amikor már tényleg kezelésre szorul, mert már betegség tünete. A félelem az egy olyan állapot, ami tulajdonképpen egy konkrét valamitől félek. Félek a sötéttől, félek a kígyótól, félek a jövőtől, és így tovább. Ezek konkrét, meghatározott félelmek. A szorongás az már tárgytalan. Ott nem tudom megfogalmazni, hogy mitől félek, majd hogy nem mindentől, és inkább egy ilyen kellemetlen közérzészavarral, komfortérzészavarral, mindennel együtt jár, olykor szervének látszó tünetekkel. Ezt tárgytalan félelemnek hívjuk, illetve a tárgytalan félelmet hívjuk szorongásnak. Na most, ha ez a szorongás meg koncentráltan jön, nagyon hirtelen, abból már lehet pánik. De most én még visszatérnék a magyar nyelv gyönyörűségére és a félelemre, mert a magyar nyelv rendkívül árnyaltan tudja kifejezni a félelemnek a szinonimáit és az árnyalatait, meg a sokszínűségét. Összegyűjtöttem lelkemben néhányat. Például azt mondja, hogy megdöbbentő kosz vagy piszok. Tehát megdöbbentő. Rettenetes hóvihar. Félelmetes árvíz. Iszonyatos robbanás. Ezek mind félelemkeltő állapotok, de érezni lehet az árnyalatokat. Vagy rémésztő, vagy félelmetes fájdalom, vagy betegség, vagy irtózatos felelősség. És így tovább mindez a félelem sokszínűségét mutatja. Tulajdonképpen egész életünket végig kíséri, mert egy pici gyerek már attól fél, hogy mennek-e érte az óviba, vagy nem. Aztán később sajnos sajnos gyakran hallom általános iskolás gyerekektől, hogy attól félünk, anya-apa el ne váljon, mert az osztályban már nagyon sok az elvált szülők gyermeke, és ettől bizony fél a gyerkőc. Aztán fél a teljesítménytől, sikerül-e az érettségie, aztán félünk attól, hogy fölvesznek-e tovább tanulni, azzá válunk-e, vagy azért leszünk-e, akit szeretünk, úgy alakul-e az életünk, ahogy elterveztük. Aztán félünk a betegségektől, aztán félünk a magánytól, és félünk a haláltól. Tehát magyarán, mint egy élettársunk át tud válni, amely egy szintig, hangsúlyozom, nem kóros. De amikor már egy dózist, egy mennyiséget átlép, már betegség okozó lehet. Végeztek kísérleteket, hogy vannak egyébként nagyon félős emberek, és vannak nagyon nem félős emberek. Mind a kettő véglet. Aki mindentől fél, az az élettől fél. Aki senkitől, semmitől nem fél, attól én bizony félnék, gondoljunk csak a terroristákra. Ma gyakran látjuk, hogy az ember jobban fél már az embertől, ember-embertől, egymástól, de nem fél az Istentől. És ez veszélyes. Ezek voltak az úgy életünket végigvezető félelmeink, de vannak konkrétabbak, van, aki a sötétben fél, van, aki a liftben fél, van, aki a magasban, repülőgépen, alagúton, van, aki nagy tömegben fél. Egy nagy térre nem mer kimenni, mert fél, hogy rosszul lesz. Van, aki állatoktól fél, van, aki egértől, pókoktól, és így tovább. Tehát bármitől lehet félni. De a kérdés jogos lenne, mi fél bennünk? A testünk, vagy a lelkünk. Én azt hiszem, hogy aki átélte ezt az állapotot, az testestől és lelkestől fél. Pedig el kellene hinni, hogy a félelem mélyén a semmi lappang. Gyakran a mi agyunkban létezik csak a félelmünk tárgya. Végeztek egy kísérletet, hogy az életünkben az életünk 10% abból áll, ami velünk történik, és 90% abból, ahogy ezekre reagálunk, és ahogy félünk tőle. Tehát magyarán a félelmeink 90% soha nem is válik valóra, és mi az életünket mégis erre a 90% valótlanra alapozzuk. El nem tudja képzelni a kedves hallgató, hogy mennyi energiát és mennyi erőt veszel tőlünk. Aztán csodálkozunk, hogy ha valaki még 8-10 órás alvás után is holt fáradt. Iszonyú energiafaló a félelem. Azt hiszem, Bob Gasztól olvastam, hogy a félelem rá akar bírni, hogy menekülj valami elől, olyan elől, ami nem is üldöz. És mi mégis félünk, és mégis kísérti életünket. Szeretem Max Lucado-nak a könyveit, és valahol olvastam tőle, hogy a félelem soha nem ír szimfóniát és verset, nem kötött békeszerződést, és nem gyógyított még egyetlen beteget sem meg. A félelem egyetlen családot sem húzott ki a gazdasági adósságból és nehézségekből, a szegénységből, vagy egyetlen országot sem mentett meg katasztrófáktól, és egyetlen házasságot, egyetlen vállalkozást sem mentett meg. Viszont mindenkit megment a bátorság, mindenkit meg tud menteni a hit, a remény, és azok az emberek, akik nem a félénkségüktől kérnek tanácsot.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél.
3: Nem hajolnak meg a félelem előtt, hanem bátran szembe mernek nézni. Mert a félelem tulajdonképpen börtönbe zár bennünket. Csak vigyázzunk, mert addig kerülünk a félelmeink bűvkörébe, olyan börtönbe zárhat bennünket, hogy ránk csapja az ajtót, aztán ott maradunk. És aztán végképp már azt hiszük, hogy se Isten, se ember nem segít rajtunk, mert már téves eszmeszerűen szinte ragaszkodunk is ezekhez a félelmekhez.
2: Ebből a félelemből alakul ki a fóbia?
3: Ezek a fóbiák a kóros félelmek, mert az, hogy én most gyakorlatilag nem félek, de óvatosan megyek a repülőtér, fölmerült bennem, de fölmerek szállni, ez még nem fóbia, csak félelem. De aki azt mondja, hogy nem merek metróra lépni, nem merek mozgó lépcsőre menni, vagy nem merek liften fölmenni, ez már fóbia. Nem merek egyedül maradni, valaki nem mert eljönni a rendelésre egyszerűen, csak ha valaki kíséri, ezek már fóbiák.
2: Ezek egyszer volt rossz tapasztalatoknak a berögződései, vagy az ember saját maga gerjeszti ezeket a félelmeket, vagy valami korábbi meghatározó élménye kapcsolódhat ide?
3: Mindegyik együttesen. Tulajdonképpen egy szorongásra való hajlam az alapja. Kell egy genetikai öröklött hajlam. Ha mind a két fél szülő szorongó volt és félős, akkor 75-80% esélye van, hogy a gyermekük is ilyen lesz. A szociális átörökítés, a minta, amit az anya-apa mutat. Nem egyszer találkoztam olyan fiatal pácienssel, hogy jaj, úgy félek, kicsit fáj a torkom, jaj, nehogy rák legyen belőle. Bármilyen pici bagatel dolog volt, ő már csak a rosszra tudott gondolni, és mint kiderült, gyerekkorában másod, jaj, kicsi fiam, gyorsan töröld meg, vedd föl, kösd be a fejed, nehogy megfelsz, beteg leszel, ha meghalsz, mi lesz velem? Na most így bele lehet indukálni a gyerekbe a félelmet, ha elesik, jaj, nem tört el valamit? Jaj, gyere, kapsz egy puszit, katona dolog volt, milyen ügyes kisfiú voltál, vagy kislány voltál, megy tovább az élet. Tehát így szociális átörökítéssel is át tudjuk adni a genetikai hajlamon túl, a másik pedig felvett rossz szokások is lehetnek, de lehetnek negatív tapasztalatok, ez ugye együttesen. Karöltve, szépen, olyan kőkemény és olyan félelem koszorút tud övezni, amely szinte megbénítja az embert. Félelemről, szorongásról már beszéltünk elég sokat, és ha ez nagyon intenzív és nagyon váratlanul tör ránk, ez már pánik rohamnak nevezhető állapot, amely nagyon heves, sokszor fél egy vagy három perc alatt lezajló állapot, a megsemmisülés érzésével jár, jaj, meghalok, nincs levegő, gyorsan ver a szívem, nyissatok ablakot, szakad a víz rólam, nem tudok arrébb menni állapot, jön a mentő, mire a mentő kiér, a roham le is zajlott. Kivizsgálások történnek, minden lelet negatív. Általában a kardiológián, de attól függ, kinek milyen tünete van, kötnek ki az ilyen betegek. Ez egy pánikroham, ez még nem pánikbetegség. De ha ez gyakran ismétlődik, és a legváratlanabb időpontokban, akkor viszont pánikbetegségről lehet beszélni, és az egyik legfőbb jellemző a pánikrohamon túl, hogy kialakul egy félelem az emberben, jaj, mi lesz, ha jön a következő roham. De bocsánat, néhány ember úgy várja, mint más, a járatos vonatot vagy buszt. Tehát ezzel megint egy önbeteljesítő negatív körnek a megvalósulásáról van szó. Nagyon gyakori, egyre több a pánikroham, egyre szaporodik, sőt, arról beszélünk, amely már, ha nem kezelik egy idő után, átmehet depresszióba, és a 2020-as év környékén szinte a keringés és daganatos betegségek számát is megelőzi. Tehát emögött szorongó emberek állnak, szorongó ember pánikrohama lesz, a pánikrohamból még lehet esetleg később depresszió is.

0: Ez a szorongás, a pánik, a félelem, ez mind visszavezethető egészen oda, hogy sok a csonka család, hogy egyedül nőnek fel a gyerekek, hogy nincs önbizalmuk, a társadalmi helyzet. Mi változott az emberiségben, hogy azt mondja a doktornő, hogy a rákot és a szívinfarktust megelőzi?
1: Az ilyen betegségeknek a gyökerét mindig a lélekben kell keresni. Komplexebb, attól lényegesen, mint hogy egy dologba keressük az okot. Megváltozott a családi viszony. Bocsánat, ma már nem olyan érték a gyermek. Nem Isten ajándékaként tekintik. Tehát aki fontos, nagyon sok az elhanyagolt gyerek, nagyon sok a szomorú, magányos gyermek. Ha még közlik is vele, ha te nem születtél volna meg, akkor még inkább meg akar felelni, még inkább szorunk, tehát ezt már hozza a családból. Most ez a család, ha felbomlik, kiesik apuka, anyuka, egyre gyakrabban halljuk, most már anyuka is elmegy, és ott hagyja a gyereket apukára, de gyakoribb, hogy apuka megy el, és ott hagyja a gyereket anyukára. Emellett még ők is már akkor sebződtek, a szülők ezt a

0: A páros vagy csoportos magányban élő családok száma. Egy házaspár 7-8 percet kommunikál átlagosan naponta egymással. A gyerekkel maximum 20 percet beszélnek naponta a szülők. Milyen magányos lesz a gyerek? Milyen gyökértelen lesz ez a gyerek? Persze, hogy a gyereknek biztonságérzetre lenne szüksége. Ha ez nincs meg, ő fél és szorong. De ugye anya, apa, ti nem váltok el úgy, mint Pistike, vagy Lacika, vagy nem tudom én kinek a szülei. És a gyerekben, ha ez bekövetkezik, hogy hatalmas törés.
1: A Lélektitkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél.
0: A személyiségünk ugyanúgy érik, mint a testünk, lelkünk, mint egy alma, vagy egy körte, vagy egy gyümölcs. Na most, amikor a zsenge korában már sérül, az alma, a körte, a gyümölcs, miért lenne más az ember? És így termelik ki, sajnos, a társadalmunk, a rohanás, a rosszul táplálkozás, és a lelki smog ezeket az embereket. Közben még hozzá kell, hogy tegyem, a magányokhoz még hozzátársul egy bizalmi krízis is. Nagyon sokszor a házastársak sem bíznak már egymásban. Nagyon sokszor olyan dolgot tudnak meg 20 év után, Úristen, emellett éltem. Tehát mi ez, kérem, ha nem bizalmi krízis, egy cry for help, egy segélykiáltás a szeretetért. És ezt a szeretetet szenvedi gyermek, felnőtt és az öreg. Ez nem megy el nyomtalanul. Ennek következményei vannak, mert minden tetthez hozzá van rendelve egy következmény. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy aki aggódik szívében, az leverté tesz. Ez pedig reménytelenséghez, hosszú távon depresszióhoz vezethet. Na most ezért kell jól meggondoljuk, hogy mekkora teret adunk a félelmeinknek. Én azt gondolom, a legtöbbet mi magunk tehetünk érte, de ha eljutunk egy határig, akkor ne szégyeljünk segítséget kérni, hogy nem biztos, hogy mindig gyógyszer a megoldás. Van, amikor arra is van szükség, rövid ideig, de mindenképp nem szégyen etéren segítséget kérni. Sok mindent tudunk tenni, hogy legyőzzük a félelmeinket.
2: Milyen megoldások vannak?
0: Először is legyen világos képünk önmagunkról, hogy kik vagyunk. Vagyis legyen reális az önismeretünk. Ne várjunk el magunktól olyan hosszú távfutó képességet akkor, amikor az egyik lábunkat amputálták, szélsőséget mondtam. Legyen világos az értékrendünk, és mindig legyenek élet céljaink, amit szeretnénk elérni. És legyen több önbizalmunk, bízunk saját tudásunkban, képességünkben, de tudjuk, hogy hol vannak a határaink. Meddig tudunk elmenni, és honnan tovább nem.
2: Az önbizalom hiányos emberre jellemző az, hogy erősebb benne a félelem, a szorongás, a pánikra való hajlam?
0: A kettő nem ikertestvér, de lényegesen több a szorongás az önbizalom hiányos emberben, ugyanis ő úgy érzi, hogy sosem elég, és kialakul benne egy megfelelési kényszer. Na most, ha ő ennek nem tud megfelelni, akkor ő úgy érzi, hogy ő nagyon rossz, akkor elkezd mindentől félni, ha ezt se tudom megcsinálni, mi lesz akkor, ha, mi lett volna, ha, és mi történik akkor, ha. Ők azok a olykor nagyon-nagyon perfekcionista, túl pontos, precíz emberek, hogy mindent 200%-osan akar elvégezni, mert úgy érzi, talán még akkor se csinálta meg jól, mert félelem, szorongás van mögötte. Viccesen és humorosan úgy szoktam kérdezni a páciensektől, hogy tessék már elárulni, önnél a pornak is sorba kell állnia? És bizony mondják, hogy igen, igen, pontosan. Tehát emögött is az önbizalom hiány állhat mögötte. Nem ikert testvér, de állhat.
2: Folytassuk a megoldásokkal.
0: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tudnánk tenni, ha mi magunk irányítanánk az életünket, és nem engednénk, hogy a félelmeink irányítsák. Az a 90 és 10%, amiről az előbb beszéltünk. Én még azt szoktam mondani, hogy ha végképp nem akarjuk elhinni, hogy a félelmeink tényleg csak az agyunkban, a gondolatainkban léteznek, szoktam gyakorlatokat, meg feladatokat adni a páciensnek, még pedig azt szoktam mondani, készítsen egy félelemdobozt. Ezt valahogy úgy kell elképzelni,

akik idősebb korosztály ismeri, voltak ilyen kis persejek, amiben betettünk valamit, és nem lehetett kiszedni, csak kulcsa. És minden nap, amitől fél, írja fel egy papírra, és tegye bele. De minden nap kötelező házi feladat, amitől fél, tegye bele. És ezt a dobozt egy héten egyszer, mondjuk vasárnap este nyithatja ki. Megdöbbentőek az eredmények, mert hatalmas nagy nevet és kacagás szokott lenni mögötte. Jé, ettől féltem ennyire? Tehát itt szembesülünk a saját félelmeink alaptalanságával. Ez egy nagyon jól bevált módszer szokott lenni a pácienseknél. A másik, amit szoktam javasolni, bizony a humor sok mindenen át segít bennünket. Szükségünk van hozzá. Szoktam mondani, ha valaki például fél az egértől, akkor képzeljen el maga elé egy aranyos kis egeret, megyen rajta egy stüsszikalap, kis kockás nadrág, kis zöld nyakkendő, amelyik ott futkos előtte. Elkezd rötyögni, már is nem kezd félni az egérkétől. Sokan a sötéttől félnek. Most azért ezt valahol olvastam, hogy az ártatlan gyermek fél a sötétségtől, a bűnös ember fél a világosságtól. Ez egy kemény mondat, de sajnos van valami némi igazság benne. No, most visszatérve a sötétségtől való félelemnél, szoktam javasolni, aki ennyire fél a sötétbe, kisgyereknél pici égőt tegyenek be, egyen a kis hangulatfényt adjon, de felnőttnek szoktam javasolni. Képzeljen el, van 80-100 hófehér gyögyörű nyuszikát, aki jön vele szembe, mindegyik kezébe egy kis csillagszóró, és megvilágítja a sötétséget. Hát bőbájos, kedves, felvilágosítja, és ez humor, már amíg a képet elképzeli, elfelejt félni a sötétségtől. Tehát ne féljünk humorral hozzáállni az életünkhöz, félelmeinkhez és a problémáinkhoz. Amit nagyon fontosnak tartok, ütköztessük a félelmeinket. Ez alatt én azt értem, ha valaki például fél a liftben, akkor igenis menjen föl előbb, nem egyedül, valakivel. És ez gyakorolja. És amikor már 5-6-szor megteszi, rájön, a lift nem harap, a lift nem bánt, semmi nem történt, mindenem egyben van, tehát így fog kialakulni, hogy a félelmet vissza tudja fordítani. Volt, aki metróban nem mert közlekedni Budapesten, a kezelő orvos az asszisztens nőjét megkérte, hogy akkor kísérje el. És kötelező volt neki naponta több metrón együtt először a nővérkével menni. Aztán a páciens nem tudta, de a nővérke vagy véletlenül lemaradt. És rájött, hogy túlélte, és tudott menni. Tehát ütköztessük, ne adjuk meg magunkat nagyon könnyen a félelmeinknek. Mert ha szembenézünk vele, akkor már le tudjuk győzni. Mert akkor tudom, hogy mitől félek. Nagyon tetszett, ahogy Gyökösi Bandi bácsi fogalmazott, ha futunk, a félelem elől utolér, befog, és ő használ minket. De ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet? Mint a sas a rázóduló vihart. Szembefordul vele, és fölébe emelkedik. Éppen a vihar ereje segítségével, mert minden legyőzött félelem fölfelé emel, és minden legyőzött félelem erősebbé tesz bennünket. Ezért megint dolgozni kell. Nem magától jön. Tegyünk érte. Ne fáradjunk bele. Akarjunk, merjünk, bátrabbak lenni. Ha egyedül nem megy, segít a család. Ha nem megy, segít a barát. Ha nem megy, ne szégyeljünk szakemberhez fordulni.

Dr. Gőgedét neurológus, pszichiáter főorvos gondolatait hallották a félelemről, szorongásról, pánikról. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Enikő.

Lélektitkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat 5. része hangzott el félelemről, szorongásról, pánikról. Dr. Gőg Edit neurológust, pszichiáter főorvost hallották. Vallási műsoron katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. A 14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szentatya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, felszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendégszeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermeke iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompeiben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit!
2: Pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartolo Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartolo Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homiliáját Leó pápa a Pompei kegyhelyén bemutatott szentmisén. Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az MOSZ szerint az EU a települések fejlődésének motorja. Zelenszkij gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Folytatódik a napsütéses meleg idő mérsékelt felhősödésekkel, délelőtt 8 és 17 fokkal. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Gubik László, a Magyar Szövetség és Kis Beáta, a Csemadok elnöke is ott volt az országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Sulyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége. Egyeztetett már Tarr Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött Magyarország támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kis Beáta, a Csemadok elnöke, az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól, bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. Az Európa Nap jó alkalom volt arra, hogy felidézzük az európai együttműködés jelentőségét a települések életében, közölte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. Az MOSZ szerint az Európai Unió stabilitást és fejlődést, lehetőségeket hozott az önkormányzatok számára, és számos beruházás nem valósulhatott volna meg uniós támogatás nélkül. A szervezet elnöke József Bozsik hangsúlyozta, Szlovákiának meg kell őrizni Európa párti irányultságát. Kiemelte, hogy az Európai Unió az együttműködésre és kompromisszumokra épül, miközben jövője helyi szinten is formálódik. Robert Fico miniszterelnök Moszkvában átadta Vlagyimir Putyinnak Volodymyr Zelenszkij üzenetét, amely szerint az ukrán elnök kész a személyes találkozóra. Putyin erre azt válaszolta, Zelenszkijnek telefonon kellene felvennie vele a kapcsolatot. A szlovák miniszterelnök üdvözölte az Oroszország által meghosszabbított tűzszünetet, és ismét hangsúlyozta, hogy a diplomáciai megállapodások fontosabbak a fegyveres konfliktusnál. Fico bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, kifogásolta az orosz energiáról való teljes leválás tervét, amely szerinte drágább és káros lehet Európa számára. A kormányfő végül bejelentette a szlovák-orosz gazdasági együttműködési bizottság munkáját, újraindítását. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait a Hondius óceán járóról, amin egy halálos hantavírus törzs jelent meg. A Reuters szerint a hajó Mavet horgonyt a spanyol Tenerife szigetének közelében. Közben az egészségügyi hatóságok szerint még mindig alacsony a vírus tovább terjedésének kockázata. Szeretném, hogy mindenkinek világos legyen, ez nem az új COVID. A hantavírus közegészségügyi kockázata továbbra is alacsony, írta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója Tedros Adhanom Ghebreyesus az X-en. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet alapján, hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napsütéses, meleg idő, időszakos mérsékelt felhősödésekkel. A reggeli, délelőtti órákban előforduló vékony fátyol és réteg felhőzet gyorsan elvékonyodik, feloszlik. Ennek köszönhetően a déli időszak látszik zavartalanabbul naposnak. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán lezárták a Branyiszkói alagutat mindkét irányban, a forgalmat az I-18-as útra terelik. Kassa belvárosában is útlezárás van a Kosztoliánszká egyik szakaszán, a kerülő út a Linková utca és a Komenszkeha felé vezet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, önök a Hatuma Podcast 204. adását hallgatják. Ez az a műsor, amelyben hétről hétre megbeszéljük a határon túli magyarok ügyes-bajos dolgait, és értelmezzük azt a közéleti politikai kontextust, amely meghatározza külhoni, vagy ha úgy tetszik, szomszédországi magyarok sorsát és mindennapjait. Akik ebben a beszélgetésben társaim, Parászka Boróka Marosvásárhelyről, Erdélyből, és Finta Márk Komáromból, azaz a Felvidékről, én Újvidékről, Vajdaságból jelentkezem, és innen vezetem majd ezt a virtuális beszélgetést. Bekövetkezett, amire számítani lehetett, kedden megbukott a Bolozsán kormány Romániában. A képviselők többsége megszavazta a kormányból már korábban távozott szociáldemokratáknak, vagyis a PSD-nek és a szélsőjobbos AUR-nak a közös bizalmatlansági indítványát. Boróka, én arra volnék kíváncsi, hogy mi következik ebből, hogy milyen forgatókönyvek vannak egyáltalán így játékban.
1: Ami biztos, hogy hosszú és fájdalmas válság következik ebből. Ugye volt itt egy koalíciós szerződés, amelynek értelmében időről időre a következő 4 évben kellett volna váltsák egymást a koalíciós partnerek a kormány élén. A szociáldemokraták jövőre, a következő évben vették volna át Ilije Bolozsántól a miniszterelnökséget, de nem volt türelmük kivárni, vagy taktikailag úgy döntöttek, hogy nem várják ki ezt az időt. És hát egy ilyen nagyon furcsa torz együttműködésben beadták a bizalmatlansági indítványt, amelynek az aláírás, megfelelő aláírás száma is bizonytalan volt. 254 aláírással adták be, ha jól emlékszem, és 251-re lett volna szükség ahhoz, hogy érvényes legyen. Tehát mindenki arra tippelt, hogy ez a szocdem szélsőjobb időszakos koalíció, ez nem fog működni. Ehhez képest 281-en szavazták meg a bizalmatlansági indítványt, és így egyelőre szétesett a nagy koalíció. Mindenféle forgatókönyveket közé tesznek a pártok, most éppen tárgyal az államelnök Mikus Ordán a megfelelő jogszabályoknak megfelelően a parlamenti pártokkal, hogy kinek adjon kormányalakítási megbízást, kezdve attól, hogy szocdem, tehát az eddigi kormánykoalíció áll újra össze, csak éppen a szocdemek adják most a miniszterelnököt, tehát levágják azt az 1 éves türelmi időt. Ezt a többi partner nem akarja elfogadni. Ennél is frivolabb javaslat volt az, hogy a szocdemek, a szélsőjobbos George Simeon féle AUR és az RMDS kormányozzanak együtt. Tehát ezekből a javaslatokból látszik, hogy Halvány Lila miniszteri segédfogalma nincs senkinek, hogy lehet ebben a nagyon sokszínű, eszméletlen erőket összegyűjtő román parlamentben valamiféle kormányt létrehozni. Az idő sürget, nagyon nagy uniós források vannak kockán, mert döntéseket kéne hozni, beruházásokat kéne elindítani, és hát a másodpercek is számítanak. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Ami magyar kisebbségpolitikai szempontból nagyon érdekes, hogy az RMDS beleállt a konfliktusba az AUR-ral, és elutasít minden együttműködést. George Simeon viszont támogatásra szólította fel kifejezetten a székelyföldieket. Ennek azért van jelentősége, mert annak idején, amikor Orbán Viktor a Széchenyi beszédében kvázi támogatta George Simeont, akkor a Székelyföldön reagáltak a legtöbben pozitívan. Úgyhogy egyik járulékos vesztesége vagy kára lehet ennek az ügynek, hogy a szélső jobb az elvesz szavazókat a szocdemektől is, de még a magyar érdekképviselettől is.
0: Mi volt itt a PSD-nek a, hát nem is tudom, a logikája ebben a játékban? Tehát miért gondolta azt, hogy kifizetődő ezt a kormányt megbuktatni, amelynek tulajdonképpen előtte része volt maga is?
1: Itt a miniszterelnök személye a kulcs kérdés, vagy a kulcs tényező, mert ő egy nagyon szigorú és nagyon következetes megszorító politikát vezetett be a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, És hát ilyen fűnyíró elve alapján tényleg a szociális szférát, az oktatást sem kímélve vezetett be ilyen költséghatékony pénzsporolós intézkedéseket, ami nagyon népszerűtlen volt a magyarok körében, és az RMDSZ is sokat vesztett. Ezen emlékeztetnék arra, hogy a télen a helyi adók megemelése miatt épp Székelyföldön voltak nagy tüntetések. És ezt a népszerűtlenséget nem akarta magára venni a szociáldemokrata párt, ellenében is megy a saját szociálpolitikájának, úgyhogy ki akarták ezt védeni, de hát ki lehetett volna bírni, meg hosszú távon azért a kifizetődő a parlamenti ciklus elején megszorítani, a parlamenti ciklus végén pedig engedni, és pont ők kerültek volna abba a pozícióba, hogy aztán a következő években a jó rendőr szerepében legyenek adakozóbbak, de én azt hiszem, hogy itt versenyfutás folyik a szélsőjobbos szavazók megszerzéséért is. Az AUR 35-40% között váltakozik a támogatottsága, és napról napra látjuk, hogy a leszakadó vidékeken élők közül szerez, tehát pont a szociáldemokraták szavazói közül szerez magának támogatókat, úgyhogy így is helyezkedett a szociáldemokrata párt.
0: Ezért is kérdezem, mert számomra ebből az egészből az jön ki, hogy a PSD ebből nem nagyon tud jól kijönni, és ezért furcsa számomra, hogy ezt az utat választotta. Tényleg érdekelne, hogy a társadalom szintjén mi a percepciója ennek a PSD-s lépésnek. Tehát az inkább, hogy hát igen, ők már nem tudták nézni ezt a szörnyű népnyúzást, amit a kormány művel, és akkor ezért ott hagyták, és bizalmatlansági indítványt indítottak, még akkor is, hogyha ezt a Simeonékkal együtt kellett tenniük, vagy inkább az, hogy hát ezek most lepaktáltak a nácikkal, el vannak ásva, örökre el vannak felejtve, és többé nem szavazunk rájuk.
1: Az AUR megítélésével kezdeném az, hogy ez egy magyar ellenes szélsőjobboldali vasgárdista párt, ezt az erdélyi magyar elit tudja. Egyébként nem nagyon tartja számon senki, hogy ez mit jelent, és a George Simeon az megpróbál egy olyan fordulatot végrehajtani, amit megcsinált a Jobbik, tudjuk, hogy a Jobbiknak se jött össze ez a néppártosodás, meg kihátrálni a saját szélsőjobbos múltjából, és egy ilyen balos gazdaságpolitikával, szélsőjobbos kultúrpolitikával hatalmat szerezni. Tehát nem abból a szempontból közelíti meg szinte senki, hogy lepaktáltak a nácikkal a szociáldemokraták. Amit, és még tudni kell azt is, hogy a szociáldemokraták megítélése nagyon rossz. Tehát ez a korrupt, nagy lomha párt, a vörösbárók pártja. És ebben nem baloldali ellenesség van, hanem az a tapasztalat, hogy tényleg ez egy nagyon, a helyi politikában nagyon beágyazott, általában helyi alkukkal hatalmat szerző, ilyen maffiaszerűen működő hálózat, sajnos. A legnagyobb kelet-európai baloldali párt. Van ez ellenállás a párton belül, meg megtisztulási szándék, el is hagyták egy páran most a pártot tiltakozásként emiatt a paktum miatt, de azért nagy vonalakban erről szól a szociáldemokraták megítélése. És nekik azért éri meg ez az egész, mert azzal, hogy ők most belekényszeríthetik a többi pártot egy új kormánykoalícióban, amiben ők adják a miniszterelnököt, azzal ők ki tudják fizetni a saját helyi potentátjaikat, polgármestereiket, megyei önkormányzati elnökeiket. Tehát olyan tőkehelyzetbe tudják hozni őket, hogy a következő választásokon megint ez a Magyarországon a Szavazatára című filmben láttuk ezt a jelenséget, hogy a helyi polgármester, a helyi kiskirály oda kényszeríti, oda tereli a szavazókat az urnához. Ehhez pénz kell, és most ezt próbálja a szociáldemokrata párt megszerezni.
0: De ahogy leírtad a PSD-t, hogy hát egy ilyen korrupt, maffiaszerűen működő párt, vagy legalábbis, hogy ilyen kép uralkodik róla a társadalomban, ez számomra azt mondat, vagy velem azt mondatja, hogy talán akkor az sem állna nagyon távol tőlük a hatalom megtartása érdekében, hogy akár az AUR-ral lépjenek koalícióra és alakítsanak kormányt. Nem is tudom, hogy ehhez a számok alapján megvolna a többségük, de majd elmondod. Hát és hogy ez mennyire reális, igen.
1: Született is ilyen javaslat, hogy alakuljon egy szocdem, AUR és nemzeti kisebbségek, hát elsősorban az RMDS közös kormány, amiben annyi a realitás, hogy az RMDS mindig igyekezett kormányra kerülni, és mindenféle kompromisszumba belement ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, tehát elvileg ez is összejöhetne, de olyan éles az AUR és az RMDS közötti ellentét, hogy ennek nincs realitása. Kis érdekesség, hogy az RMDS volt minisztere kiállt a Tisza mellett, ilyen Tisza barát nyilatkozatokat tett, Novák Eduard volt sportminiszter. És az RMDS azzal támadta meg, és azzal próbált ezt a Tisza barát hangot elnyomni, hogy Novák Eduard volt az, aki együttműködött bizonyos sportjogszabályok elfogadása érdekében az AUR-ral. Tehát, hogy az RMDS-en belül is van egy ilyen meccs, hogy meddig lehet elmenni, meddig lehet elfogadni, hát egy nagyon nagy pártról van szó, a legnagyobb ellenzéki pártról, egyik legnagyobb ellenzéki pártról, tehát feszült a helyzet.
0: Mondjuk megkockáztatom, hogy ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök Magyarországon és a Fidesz hatalmon, akkor sokkal könnyebben menne ez a dolog, hogy az AUR-ral kialakítson az RMDS egyfajta együttműködést. Ugye Szerbiában is láttuk, hogy magyar hátszéllel azért könnyebb volt a Vučići szerbhaladó pártot szalonképessé tenni a vajdasági magyarok körében, és aztán az egész ugye odáig fajult, hogy végül közösen kormányoznak, illetve stratégiai partnerségről írtak alá szerződést, szóval viszont így, hogy a Tisza került hatalomra Magyarországon, nyilván mások a preferenciái az RMDS-nek.
1: Ebben erősítsen meg Márk, vagy cáfoljon, de én abban azt látom a magyarországi választások külpolitikailag legfontosabb következményének, hogy ezeket a demokrácia ellenes, és akkor ez egy ilyen hosszú skála, erőket azért most nagyon visszavezette. George Simion, mint szuverenista, mint patrióta, ha jelentenek bármit is ezek a jelzők, politikusként rengeteget kapott attól a helyzettől, hogy pont a magyar, az Orbán kormány hivatalban lépése, illetve hivatalban léve azt az érzetet keltette, hogy ez egy felfutó erő, hogy itt van nemzetközi támogatás, hogy tulajdonképpen még csak most jön a szuverenista elők felemelkedése, és azért az érezhető, hogy ezt a szőnyeget kihúzták alóla.
0: És hát talán ezt támasztja alá az is, ami Szlovákiában történik. Múltkori adásunkban már nem volt időnk, hogy érdemben reagáljunk arra az akkor még frissnek mondható hírre, hogy hát egyfajta irányváltásra, vagy hát mondjuk lehet helyesebb volna azt mondani, hogy határozottabb irányvételre szánta rá magát a Magyar Szövetség. Ugye arra gondolok, hogy Gubik László elnök tudatta nyilvánossága azt az elnökségi döntést, párt elnökségének a döntését, hogy nem fognak együttműködni sem most, tehát választások után sem, pedig hogyha lesznek választások, azt követően sem a kormánypárttal, tehát a Smerrel és a Republikával. Na most a Republika nyilván senkit nem lepett meg különösebben, hogy nem kíván a magyar párt együttműködni egy szélsőjobboldali párttal, viszont az, hogy az aktuális kormányfő pártjával is kizárták a bármiféle koalíciót, az talán hát mondjuk nevezhető meglepőnek tekintettel arra, hogy a Fidesz propaganda azért hosszú ideig súlykolta, hogy mennyire kiváló államférfi Robert Fico, és hát ezért talán ez nem hagyott, vagyis hát talán ez valami nyomot azért hagyott a szlovákiai magyarok körében is. Szóval az volna a kérdésem, Márk, hogy milyen kockázatai lehetnek egy ilyen határozott irányvonalnak, vagy irányváltásnak a Magyar Szövetségre nézve, tehát a szavazó bázis, vagy támogatói bázisát tekintve, illetve hogy mi állhat ennek a hátterében?
2: A Republikával kapcsolatban is én úgy gondolom, hogy azért elég sokan maradtak dühösek azután, hogy kizárták velük az együttműködést, bár ugye ez bizonyos szempontból kézenfekvő volt, és soha nem kérdőjeleződött meg, hogy ezzel a vonulattal a magyar-szlovákiai magyar politikának nincsen dolga. De az az érdekes a történetben, hogy a Republika egyre erősebben és egyre keményebben nyomul Dél-Szlovákiában is, és próbálkozik ott szavazókat szerezni, sokkal erősebben nyomul, mint korábban mondjuk az előtt párt a Kotleba féle lesz, és hát olyan pozíciót szeretnének betölteni a szlovák politikában, mint az AUR a román politikában, tehát eléggé hasonlítanak is bizonyos szempontból ezek a pártok. Visszatérve azt már, illetve arra, hogy a Magyar Szövetség kizárta velük az együttműködést, ez már nagyon régóta érett, csak hogy itt volt egy ilyen tojástánc, amit Gubik László rituálisan lefolytatott az elmúlt hónapokban. Ugye, amikor tehát már hónapokkal ezelőtt még ki sem pattant talán a Benes ügy, már akkor volt egy látható közeledés, ugye ez 2025 nyarától tartott az ellenzéki pártokkal. Az elsősorban azért volt, mert hogy a Smer gyakorlatilag semmibe vette a Magyar Szövetséget, és bár voltak olyan dolgok, vagy olyan gesztusok, amiket esetleg tett a párt felé, például, hogy nem adott neki két hatalmas pofont, hogy fogalmazzunk így, ez a nyelvtörvény kapcsolatos Ficoféle tiltás például ilyen gesztusnak számított, hogy amíg bejelentette annak idején, hogy amíg ő van hatalmon, addig ilyen nyelvtörvény, ami csorbítja a kisebbségek jogait, az nem fog átmenni. De ezen felül nem történt semmi. Tehát megadott, vagy beígért ígéretek, azok nem teljesültek, gyakorlatilag egy elég komoly ignorálás volt az, ami az osztály része volt a Magyar Szövetségnek a Smer részéről. Viszont az ellenzék megnyitott elsősorban a Progresszív Szlovákia. És hát ez a nyitás, ez szépen lassan, meg ez a közeledés szépen lassan zajlott, amit aztán nagyon felgyorsított a Benes ügy, amikor a Smer, illetve a kormánypártok kimutatták a foguk fehérjét még ugye tavaly decemberben, és hát az azóta sem hagyott talább. Viszont akkor meg már Gubiknak nem volt oka eljátszani, vagy elbábozni azt, hogy itt ők középen kell, hogy álljanak. De ehhez képest az utolsó pillanatig ezt bábozta el. A magyar kampány idején már szó volt arról, hogy lehet, hogy ezt a közeledést, ezt hivatalosabbá fogják tenni, de nem történt tulajdonképpen ebben igazán előrelépés, talán csak annyi, hogy decemberben volt egy tüntetés, amin Gubik Lászlót is felhívták a színpadra, de ugye az SZSZ elnöke Branislav Gröling nem akart vele egy színpadra állni, folyamatosan a Magyar Szövetség fejére olvasták a Fidesz közeliséget és egy csomó mindent. Gubikra borzasztóan bizalmatlanul tekintenek ezek az ellenzéki politikusok, legalábbis meglehetősen nagy többségük. Úgyhogy volt egy ilyen helyzet, és hát Gubik nem tette egyszerűbbé a bizalomépítést azzal, hogy mondta, hogy hát a Smerrel nekünk nem sok megbeszélni valónk van, meg hogy tehát, hogy nem zárta ki teljesen a dolgot, nyilván lehetett érezni a szavaiból, hogy nincs a Smerhez túl sok köze, illetve hogy nem nagyon akar velük együttműködni, de érezni lehetett a szavakból azt is, hogy azért a kiskertajtót azért még úgy nyitva hagyná, hogyha úgy van, és ez a politika, ez már a szlovákiai magyar politikában elég csúnyán visszaütött korábban, például Bugár Bélánál, aki 2018-ban az elhíresült harmadik mondatával tartotta bent a hidat az akkori Fico kormányban, és nem léptek ki Ján Kuciak és Martin Lekós nyírva meggyilkolása után a kormányválság idején a Fico kormányból. Úgyhogy az ilyen kettős beszéd ez megbosszulja magát, és Gubiknak ezt fel kellett ismernie, ezért ráadásul fel is szólították most már a április 12-e után alapvetően az ellenzékiek, hogy most már azért ideje lenne valamit mondani, mert hogy itt most már március, tehát április 12 sem tartja vissza, vagy az Orbáni kormányzás sem tarthatja vissza Gubikot attól, hogy bizonyos szempontból elkötelezze magát az ellenzéki irányba. Egyszerűen nem lehet ilyen helyzetben kvázi középen állni, mert egyszerűen nincs, politikailag nem definiálható ez az egész történet. Úgyhogy fogta magát Gubik László, és egy elnökségi döntéssel bejelentett egy beszélgetésen, ami a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozott, hogy a Magyar Szövetség kizárja az együttműködést a Smerrel és a Republikával. Az SNS-szel azért nem, mert hogy az SNS jelentéktelen, és nem is foglalkoznak vele. Ez mondjuk annyiban igaz, hogy tartósan 5% alatt a parlamenti küszöb alatt mérik a Andrej Danko féle pártot. És a Hlasszal pedig azért nem, mert hogy zajlik egy együttműködés velük már most megyei szinten. Ugye ez elsősorban Nyitra megyében igaz, az Branislav Becik, a Lasznak az egyik arca, régiós arca a megyefőnök, és ott jól együttműködik a Magyar Szövetséggel, amelyenek a legnagyobb frakciója van ugye a megyében. Ez az egyik leginkább magyarok lakta megye egész Szlovákiában. Na és hát ez megint egy olyan, hogy hoztam is, meg nem is. Úgyhogy itt megint volt egy ilyen finom jelzés Gubikék irányába, hogy ez azért nem teljesen kóser, hogy ebbe nyomjunk még egy kicsit. Igazából ez erre válaszul, vagy ennek folytatásaként történt az, hogy most meg bejelentette Gubik László, hogy le fog ülni a liberálisokkal is hivatalos tárgyalásokba kezdeni, illetve a kereszténydemokratákkal. A kereszténydemokratákkal azért, mert tulajdonképpen biztosítani akarja a konzervatív szlovákiai magyar szavazókat, hogy minden ellentétes állítás ellenére egy ellenzéki kormányban nem lennének, és ahogy ő fogalmazott, minaretek itt, meg tudom én, gender átalakítás ott, meg stb. Meg abortusztabletták királyhelmecen, meg ugye automatákból kapható abortusztabletták királyhelmecen. Egészen sokkoló és szomorú, hogy ilyen dolgokat kell megint körbe magyarázni, meg hogy ezek ilyen szóhasználattal téma tudnak lenni, de sajnos ez így van, és hát itt vannak ugye a liberálisok, akikkel azért kell tárgyalni, mert gyakorlatilag ők a legerősebb párt, és elkezdett behozni egy nagyon érdekes párhuzamot 1998-at, amikor az Egyesült Jobboldal az akkori MKP-nak a segítségével kiszorította Vlagyimir Mecsért a hatalomból, és megnyerte a választásokat, és kormányozni tudott. És hát ezt a paralelt ezt próbálja most feléleszteni Gubik László, hogy tulajdonképpen ismét ez a helyzet, és megpróbálja feléleszteni azt a mítoszt, hogy a magyarok mindig a jó oldalon állnak, ugye idézőjelesen. Úgyhogy most ez a politikai taktika. Hát a kérdés az, hogy mennyire fog sikerülni, és nem elsősorban a politikai partnerek kapcsán vannak kétségeim, mert a politikában úgy működnek a dolgok, hogy azért bizonyos dolgokat a politikusok érdekből el szoktak felejteni, vagy fájtlat szoktak ráborítani, tehát az, hogy Gubik az gyakorlatilag Fidesz fióka, ezt valószínűleg sikerülhet elfelettetni azok a politikusokkal is, akik most hozogatják a szájukat. Illetve azt, hogy itt volt a Smer felé is azért egy óvatos kikacsingatás évekkel ezelőtt, tehát azt is hajlamosak talán majd elfelejteni. De itt elsősorban azt a bizalmi deficitet kell felszámolni, ami az emberek felé mutat, tehát itt az emberek nagyon-nagyon nem hisznek a magyar politizálásban nagyon régóta, és ezt a ugye felmérések is mutatják, hogy 5% alatt van a párt támogatottsága továbbra is, ebből nem sokat sikerült faragni ebből a deficitből, úgyhogy Gubiknak most azt kell bizonyítani a választóinak, hogy érdemes erre a formációra szavazni, mert hogy ez képes lesz egyenlő rangú partnerként részt venni egy olyan politikai összeállásban, amiből esetleg a következő választások után az új szlovák kormány felállhat.
1: Csak azt akartam hozzáfűzni a Márk mondani valójához, hogy ezzel, ahogy a tematikát felsorolta, ezt a szélsőjobbos tematikát, ezzel tulajdonképpen összefoglaltuk, hogy mi ez a rettenetes játék, amivel a magyar ellenes erőktől kell Romániában is félteni magyar választókat, mármint hogy beállnak támogatóként a saját, a rájuk támadó politikai erő mögé. Mert egy csomó olyan témát, ideértve az úgynevezett genderügytől, ettől az álságos rémizgetéstől, hogy akkor most a hagyományos család került veszélybe, hogyha nem ezek a szélsőjobbos, vagy szuverenista, vagy patrióta, vagy illiberális erők kerülnek hatalomra, egészen a nem létező migrációs fenyegetésig, hát abban a léptékben semmiképpen sem létezik, és nem fenyegetés, és nem úgy, ahogy ezek a pártok előadják. Ez az összes téma itt van, és használják ezek a pártok, és bevonzák a szavazókat, és ezzel szemben nincsenek érvei a magyar politikának, hiszen az RMDSZ is átvette ezeket az érveket, és használta.
0: Mondjuk az egy nagy különbség, legalábbis úgy látom, meg arra utaltál, Boróka, te is, hogy az RMDSZ igyekezett mindig is kormányra kerülni, tehát olyan politikát képviselni, hogy sikerüljön valami kormányzati pozíciókat megcsípnie. Ugye a Magyar Szövetség már régebb óta nem került a kormány közelébe, illetve hát a korábbi formációkban. Egyedül a Hídnak sikerült az elmúlt évtizedben, de nekem ez azért szimptomatikus, hogy inkább ideológiai alapon, vagy inkább érték alapon választanak partnereket, vagy bemernek sétálni ebbe az utcába, és nem azt a politikát folytatják, mint mondjuk a VMS, amely azt mondja, hogy a VMS akkor tud érvényre juttatni bármit a politikájába, hogyha ott ül az asztalnál, és valóban, míg mondjuk a 2000-es évek előtt folyamatosan az volt jellemző a VMS-re, hogy inkább értékalapon, ideológiai alapon kereste a koalíciós partnereket. Azt követően már ez teljes mértékben megváltozott, és hát az aktuális, legerősebb párttal próbált kialakítani jó viszonyt, annak érdekében, hogy kormányozhasson. És ez sokszor tényleg ilyen lárpurlár dologgá vált, tehát gyakorlatilag csak a pártnak volt jó, és a legszűkebb körének, mert folyamatosan olyan kompromisszumokra kényszerült, amelyeknek az oltárán föl kellett áldozni bizonyos kisebbségi jogokat, vagy azok érvényesülését. Volt még egy érdekes dolog itt a héten, mégpedig egy selfie kikerült talán az X-re, amit megint csak érdekes módon éppen Robert Fico osztott meg. Ugye ezen a képen most kár, hogy nem tudjuk mutatni, szerepel Fico, Babis és

0: Szlovákiát és partnerét, akivel együtt tudták akadályozni az Európai Unió közös döntéseit, vagy minek tulajdonítható ez a szintén érdekes irányváltás, amelyet most Ficónál láthatunk?
1: Hát ilyen a politika. Tehát Robert Fico most megpróbál újra olyannak tűnni, akivel lehet partneri kapcsolatot építeni. Erre rá van kényszerülve tulajdonképpen, az elmúlt hetei azok kényszerpályán teltek, mert egyszerűen nem igazán akadt olyan téma, amit komolyabban meg tudott volna fejni. Itt volt például a barátságkőolaj vezetéknek a lezárása, már az is azóta újraindult, és most tulajdonképpen egy olyan helyzetben találta magát, hogy egyedül van az európai térben egy olyan véleménnyel, vagy egy olyan politikai irányultsággal, amit mások nem osztanak, ugye ez az orosz barátság, amire most tulajdonképpen továbbra is üti a vasat, mert elmegy a győzelemnapi moszkvai felvonulásra, és állítólag tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal is, de már tavaly is ott volt ezen a felvonuláson, tehát ez sem egy olyan különösebben nagy újdonság. Viszont, hogy továbbra is kitart mellette, és ő ezt kénytelen eljátszani, bár valószínűleg még hisz is benne, a választói számára, ugyanis jelen pillanatban a belpolitikai szénája nem áll túl jól, tekintve, hogy a konszolidációs intézkedések azok látványosan hatástalanok, és most már a 13. nyugdíj intézményéhez is hozzá kell nyúlnia, ezt már finoman elkezdték a kondicionálást a választóknál, hogy a 13. nyugdíjjal valamit kezdeni kell, mert nagyon sokba kerül, és az államháztartás nem nagyon fogja bírni, de most azt tudni kell, hogy ezt Smernek a szavazótáborának a magját elsősorban a nyugdíjasok adják, tehát, hogy itt elég komoly problémákba kerülhet nagyjából egy évvel a választások előtt, amit nem biztos, hogy be tud vállalni, vagy fel tud vállalni Fico. Úgyhogy egy ilyen ideológiai manőverrel is próbálkozik, és hát a másik dolog pedig, ami ott van, hogy neki egyetlen lehetősége van szövetséget építeni jelen pillanatban, mert Nyugat-Európában nem tartják őt komolyan vehető partnernek, ezt minden diplomáciai csatornán hallani lehet, hogy nem bíznak egyáltalán Robert Ficóban, és most, hogy elvesztette ugye ahogy Borroka fogalmazott, kihúzták a szuverenisták lába alól tulajdonképpen ezt a felívelő ígéretről szóló szőnyeget, hogy itt most erősödni fog ez a szuverenista patrióta vonal. Hát nem, és ezt Robert Fico is érzi, úgyhogy neki egyetlen lehetősége van, és az a V4 együttműködésnek a felélesztése. Fico tudja, hogy ez az együttműködés, ez nagyon ingatag lábakon fog állni. Már csak azért is, mert a cseh partner, aki a legközelebbi lehet, ott egy bizniszmen áll a kormány élén, Andrej Babis, aki pont egy olyan ember, akivel tudnak tárgyalni a nyugatiak, és el is tudják őt csábítani egy-egy jó üzletnek a reményével, illetve barterezéssel, tehát neki ilyen gátlásai nem nagyon vannak, elsősorban nem ideológiai gátlásai. Donald Tusk ugye nagyon erősen pro-európai, tehát nála megint van egy ilyen mondjuk így gátló tényező Robert Fico szempontjából, és hát most Magyar Péter pedig egy olyan ember, aki hát azzal az ígérettel érkezik a magyar kormány élére, hogy alapvetően megváltoztatja Magyarország politikáját, ami az Európai Unió felé való viszonyt illeti, de arra is felhívják az elemzők a figyelmet, hogy Magyar Péter azért valószínűleg fog konfliktusokat vállalni az Európai Unióval is. Lehet, hogy nem olyan mértékben, sőt biztos nem olyan mértékben, mint Orbán Viktor, de azért benne van a pakliban, hogy lesznek olyan dolgok, amik amik konfliktus források lehetnek. Úgyhogy egy ilyen gárdával kell idézőjelben dolgozni a Robert Ficónak, viszont ez az egyetlen lehetősége. Tehát neki most szépen kell énekelnie Magyar Péternek is, meg szépen kell énekelnie a többi partnernek is, és ezek a politikusok, ezek tudják, hogy a V4-ben van politikai érdekérvényesítő potenciál,

0: lehet vele valamit kezdeni, de ezt nem lehet olyan agresszív és kőbevésett ideológiai alapokon és folyamatos ellenségeskedésekre építve kezelni, mint ahogy Orbán Viktor szerette volna. Orbán Viktor szeretett volna egy takeover-t a V4-ben, szerette volna irányítani ezt az egész formációt, szerette volna leuralni ezt a formációt és a saját politikai akarata, illetve ambícióinak alárendelni. Ehhez képest itt most egy egészen más dinamikával rendelkező négyes fog összeállni, és hát ebben egész másfajta lehetőségek rejlenek, amit Robert Fico megpróbál kihasználni, megpróbál felismerni, és hát mosolyognak szépen Magyar Péterre, hogy csatlakozzon, mert hogy lehet benne valamilyen lehetőség, én ezt látom.
1: Hát minden esetre ez a konstelláció most sem egy ideális, nyilván Orbán Viktorral még kevésbé volt az, de hát Magyar Péterrel is bizonyára a Benes ügy kapcsán azért Ficónak nem lesz olyan ideális a kapcsolata. A többieknek meg talán ez a moszkvai látogatás, vagy legalábbis Tusknak biztosan ez a moszkvai látogatás nem fog tetszeni, úgyhogy nem biztos, hogy éppen holnap lesz az a nap, amikor D'Artagnannal kiegészülve újraéleszthetik a V4-eket. De van egy harmadik témánk, amiről szeretnék beszélni, és hát bár még messze van a nyári fesztivál szezon, vagy hát nem is annyira, mondjuk egy két hónap, bő két hónap, de talán érdemes így most a NER látványos és gyors összeomlása közepette felvetni azt a kérdést, hogy életben tarthatók-e azok a rendezvények jelenlegi formájukban, amelyek mindig is erősen a Fideszhez voltak köthetőek, és hát hogyha egy ilyen szimbólumot akarnánk kiemelni ezek közül, akkor ez mindenféleképpen tusványos volna, ahol ugye elhangzott a nagy illiberális demokrácia beszéd is annó, meg hát mindig ezek a nagy világmegfejtések Orbán Viktortól. Szóval, hogy itt a bálványosi nyári tábor, illetve hogy is van pontosan a neve?
0: Szabad Egyetem.
1: Szabad Egyetem, így van, köszönöm. Vajon hát jellegében megváltozhat-e? Én néztem a honlapot, ott egyelőre még csak annyit tudunk, hogy július 21-től 26-áig fog tartani. Vannak-e már információk, Boróka, arról, hogy mi várható? Lesz-e egyáltalán tábor? Tehát mennyire biztos az, hogy július 21 és 26 között ott bármi is történni fog? És mit gondolsz erről, hogy ebben a formában ez fönntartható lesz-e?
2: Még a nagy nyári helyehúja témáját kiegészíteném egy mellékszállal, hogy Tar Zoltán bejelentette, hogy államtitkári szinten kapnak intézményes hátteret a határon túli magyar kapcsolatok, és én azt figyelem árgus szemekkel, hogy elindul-e valamilyen elszámoltatás, hogy hogyan alakul a támogatás politika következő időszakban, lesz-e átvilágítás, szigorodik-e a folyósított támogatások rendszere. Ezt már csak azért is hozom fel, azon kívül nagyon aktuális, meg létérdekünk, hogy ezt lássuk, hogy hát ezeknek a nyári rendezvények voltak a legnagyobb költséggel működtetett akciók, tulajdonképpen az Orbán kormány határon túli propaganda eseményei voltak ezek, és úgy, hogy eddig biztosan nem tudnak működni, bár én, ahogy ismerem az Orbán rezsimek történetét, azért ragaszkodnak ahhoz, hogy megtartsák, vagy mentsék, amit lehet menteni a határon túli politikai kapcsolatokból, annál is inkább, mert hogy azért naponta láthatjuk itt Erdélyben, hogy egy ilyen furcsa erózió van. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagy eltávolodás a Fidesztől. Tegnap előtt felhívott egy erdélyi ilyen határon túli magyar politikával foglalkozó szakértő ismerősöm, és azt mondta, hogy szerinte nem lesz ember, aki elmenne, merne menni Tusnádra, és előadná magát úgy, hogy az elmúlt években. Tehát, hogy biztos, hogy ha pénz lenne is arra, hogy megtartsanak egy ilyen rendezvényt, olyan lojalitás show, mint amit az elmúlt években láttunk, és olyan büszke felvonulás Orbán és politikus társai mellett biztos, hogy nem lesz. Emellett voltak kísérletek, vagy vannak kísérletek arra, hogy legyen egy ellentusványos is a nyáron. Nem tudom, hogy erre lesz-e kapacitás, megint csak lesz-e pénz, van-e koncepció. Tehát, hogy itt most van egy ilyen vákum. A harmadik lehetőség, hogy hát ahonnan indult tusványos, és a Bálványosi Szabad Egyetem, az nem egy fideszes rendezvényként indult, az egy ilyen bölcsész, jobbára magyar liberális ellenzék kezdeményezésére még a 80-as években elkezdett kapcsolatépítő terep lesz. Lehet, hogy visszakerül ez oda, és lesz egy ilyen kedves civil, low budget és magas szellemi igénnyel megrendezett valami, nem tudom, de ezek a lehetséges forgatókönyvek.
1: Beszéltél itt az elszámoltatás kapcsán, vagyis hát összefüggésbe hoztad a nyári táborokat az elszámoltatás ügyével, illetve azzal, hogy ezek mekkora költségvetésből működtek. Ilyen kérdések tusványos kapcsán fölmerültek-e, hogy itt azért ez egy túlárazott projekt volt?
2: Hát most, amikor megy a hatalom, vagy még meg se kezdődött tulajdonképpen a hatalom átadás átvétel, ideig még nem jutottak el a feldolgozásban az emberek, sőt nem is látjuk, hogy ez hogy fog történni. Tehát most ez nem merült fel, az elmúlt években persze sokszor felmerült, maga a léptéke is, a meghívottak is, a gázsik mértéke is, nem csak tusványosan, hanem a gyergyói ifjúsági fesztivállal, vagy helyi rendezvényekkel kapcsolatban, és sorban az összes erdélyi rendezvénnyel kapcsolatban, úgyhogy szerintem, ha erre vagy kíváncsi, fognak, ha lesz elszámoltatás és átvilágítás, akkor elsősorban Tusnádon fognak kiesni a csontvázak a szekrényből.
1: Ugye azt mondod, hogy ez a kezdetben ez nem egy kimondottan fideszes rendezvény volt, de hát azért amióta tömegrendezvényé vált, vagy tényleg nagy médiateret szentelnek neki, azóta úgy emlékszünk rá, mint az a hely, ahol Orbán Viktor bejelentette azt a koncepciót, amit majd az elkövetkező években szeretne végrehajtani, illetve azt az irányvonalat, amilyen irányba szeretne menni. Engem borzasztóan érdekel az, hogy világos, hogy itt vannak különböző forgatókönyvek arra, hogy tusványos egyáltalán megmarad, de hogyha megmarad, akkor esetleg változik-e ez a koncepció, de hogyha nem is tusványos, láttok-e, és akkor ez már Márkhoz is szóló kérdés, hogy láttok-e olyan szigeteket, vagy sziget az nem jó kifejezés, azt már a Tisza levédte, de mondjuk ilyen galfalvakat, ahol a Fidesz meg tudná húzni magát. Most már igazából tényleg erről beszélünk, tehát ami most történik a NER-rel, az egy nagyon látványos, nagyon gyors összeomlás. De hogy ha a határon túli nemzetrészeket nézzük, akkor azért itt még mindig, bár ugye nincsenek friss közvéleménykutatások erre vonatkozóan, hogy itt is hányan emlékeznek úgy, hogy a Fideszre szavaztak, és egész biztos, hogy már nem emlékszik 90% úgy, hogy rászavazott volna. Ugye ez Magyarországon is látjuk, hogy ez a tendencia, a felejtés tendenciája az elég gyors. Szóval, hogy határon túl el tudtok-e képzelni, láttok-e ilyen kis falvacskákat, galfalvakat, ahol továbbra is a galíciaiak fognak irányítani?
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert az, hogy milyen gyorsan omlik össze a NER, illetve hogyan jelennek meg ugye újabb és újabb emberek, akik most valamiféle bűnbánatot gyakorolnak, ez gyorsabb ez az ütem Magyarországon belül mindenképpen, talán annál, amit sokan vártak, köztük én is. Én azt hittem, hogy azért ez a rendszer bizonyos szempontból mondjuk így tartósabb lesz a hátországban. Nagy kérdés az, hogy a Fidesz milyen utóvétharcokat fog folytatni, mert hogy jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy nem folytat, illetve hogy ez az utóvétharc, az kimerül mondjuk abban, hogy a nemzeti kulturális alapon keresztül még gyorsan kiosztanak néhány százmilliót, meg még kiürítik az államkasszát, de ezen kívül nem igazán állnak bele ebbe az utóvétharcba, és inkább arra koncentrálnak, hogy a következő években talán politikailag valamiféleképpen összeszedjék magukat, de ugye itt a vagyonkimentés talán most nagyobb prioritást élvez bizonyos körökben, hogyha fogalmazhatok ilyen pikírten. Úgyhogy nem igazán foglalkoznak azzal sem szerintem, hogy a határon túl tulajdonképpen mi lesz. Tehát látjuk azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan elengedték a határon túli magyaroknak a kezét, még azokét is, akik konkrétan a legszorosabb szövetségeseik voltak. Hozzám nem érkeznek be olyan információk, hogy itt valamilyen komoly építkezés, vagy legalább valamilyen mentőakció indult volna azért, hogy ezt a befolyást valamilyen módon meg tudják őrizni. Na most, ami érdekes ebben a sztoriban szerintem az, hogy egyrészt ugye változik a politikai széljárás is Szlovákiában is például, tehát vannak kommentelők, akik éppen a tegnapi newsfilterem után hívták fel a figyelmemet, hogy ők azért nem bíznak a szlovákiai magyar pártban, mert szerintük, hogyha Orbán maradt volna hatalmon, akkor maradt volna Fico felé orientálódás is, illetve hogy nem lett volna ilyen egyértelmű állásfoglalás, és ez bizalmi válságot, meg bizalmi hiányt eredményez náluk is. Viszont én úgy gondolom, hogy azért a NER az lassabban fog omlani talán határon túl, mert ott alapvetően nem csak a politikába volt belekódolva, hanem nagyon sok választóba is, és ha nincs olyan inger, vagy nincs ellenkező irányú inger, nincs olyan inger, hogy itt most a Tisza kormány is olyan kedvezményeket, meg olyan hangulatot teremt, hogy ők azok, akiket szeretni kell, mint ahogy a Fidesz ezt tette 16 éven keresztül, akkor a Fidesz utáni nosztalgia azért bizonyos szempontból megmaradhat, talán tovább is, mint Magyarországon bizonyos körökben. Úgyhogy ez tevőlegesen valószínűleg, vagy valahogy tapinthatóan nem fog talán megnyilvánulni, de a maga a nosztalgia az megmaradhat egész addig, amíg mondjuk egy politikai kommunikációs hadjárattal ezt az egészet nem állítják át, és nem csinálnak Orbánból valamiféle Gyurcsányi képet, nem csak Magyarországon, hanem akár ugye a határon túl is. Úgyhogy ez például szerintem egy fontos faktor. A pénzügyekben pedig hát úgy tűnik, hogy tényleg itt elengedték ezt az egészet a Fidesznél. Én nem gondolom, hogy a tusványost azt nagyon fogják erőltetni, mert egyszerűen az egy kvázi túlkapás volt ilyen szempontból, de tusványosan már annyira rajta van az a bélyeg, hogy szerintem maga a fesztivál olyan nagyon sokat nem fog túlélni. Láttunk már olyan fesztivált például Szlovákiában is, ami nem igazán mondjuk így élt túl, mert volt nála jobb vagy erősebb, ez volt a Martosi Fesztivál, amit annak idején például Gubik László rendezett, az egyfajta ilyen ellengombaszökként is funkcionált egy időben, és aztán amikor már nem érezték szükségét, hogy ezt megrendezzék, akkor el is engedték, és nem is volt már több. Itt van viszont Gombaszög, ahova viszont két lábbal sosem engedték be teljesen a Fidesz. Tehát azért igen, ott voltak a megnyitón a fideszes potentátok, elmondták a kis beszédeiket, sőt a programra is hatással voltak, nem is kicsit, de ettől függetlenül ott maradtak, tehát magán Gombaszögön maradtak olyan galfalvak, hogyha fogalmazhatunk így, amelyekből aztán kinőtt az a lehetőség, hogy most meg fogják tudni rendezni magát a fesztivált, valószínűleg ugyanolyan nagyságrendben, mint korábban, viszont a politikai nyomás az meg valahogy lekerül erről az egész konstrukcióról, legalábbis most, és most én olyan információkat kapok, meg olyan madárcsicsergések jutnak el hozzám, hogy itt azért már jóval szabadabban kezelik mondjuk a vendégmeghívásoknak a jóváhagyását, mint korábban. Azért is, mert mondjuk a szervezőgárda egy része az elmúlt időszakban meglehetősen hangosan foglalt állást a magyarországi rendszerváltás mellett, ami... Hát nem azt mondom, hogy fordulat, mert fiatalok és lázadók voltak mindig, de hát ez már csak ilyen. Úgy tűnik, hogy ez a fordulat, ez így bele volt kódolva a fesztivál működésébe is, meg a környezetébe is. Úgyhogy ez lesz valószínűleg júliusban, amikor megrendezésre kerül a fesztivál.
2: Hadd tegyem hozzá, kinyitva a következő adásunk témáját is, hogy nem csak az a kérdés, hogy a Fidesz elengedi-e a határon túli a grabancát, hanem hogy lesz-e más tartalom, más kapcsolatfelvétel akár kormányzati oldalról, és nem azt kérdezem, hogy ad-e majd a magyar kormány határon túli kezdeményezésekre, fesztiválokra pénzt, hanem hogy lesz egy új típusú politikai kapcsolathoz elég tartalom, szándék. Itt most, amikor az adásunk meghallgatható a Pátria Rádió hullámhosszain, éppen a Magyarországgyűlés hivatalba lépését ünneplik Magyarországon, a magyar himnusz mellett a cigány és a székely himnusszal is. Ez egy olyan szimbolikus gesztus, amin érdemes tovább gondolkodni, hogy ezt hogy lehet kibontani, tartalommal megtölteni, és a jelzésen túl tényleg komolyan venni.
0: Igen, ez nekem is feltűnt egyébként, hogy van egy ilyen érdekes gesztus. Olvastam egy kormánypárti, vagy most már lassan csak volt kormánypárti megmondó embernek a gúnyos posztját arról, hogy hány dal fog elhangozni a beiktatáson, illetve ugye az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett bulin, meg a beszédeken, meg stb. És hát úgy gondolkodtam, hogy mik hangoztak el korábban, tehát az a dalcsokor, amivel tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus területet akart leuralni a Fidesz, azokat most lassacskán elfelejthetjük. A, nem tudom, talán a Nélküledet, meg a Magyarország Halszavunk című nótát emlékeztek még rá, csak halszagú Magyarországként hivatkoztak egy ideig, mert úgy hangzott, amikor énekelték, meg volt az a baraszkfás nóta, meg hasonló dolgok. Hát igen, ez a szimbolikus tér, ez most egy egészen más megközelítéssel, egy vissza a gyökerekhez megközelítéssel.
2: De lehet-e integrálni, tényleg? Tehát, hogy sokfélék vagyunk, tudunk-e egy kórusban énekelni sokfélék?
0: Hát ezt majd az elkövetkező néhány év fogja eldönteni, és hát bizony benne van a pakliban, hogy nem lesz ez olyan egyszerű menet, de egyelőre még a reménykedés időszaka van Magyarországon is, meg bizonyos szempontból, vagy bizonyos körökben a határon túl is, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez elhúzódó dolog lesz-e, vagy gyors kiábrándulással fog járni. Jelen pillanatban még a másik oldal tevékenységére figyel mindenki, azt gondolom.
1: Hát, hogy egy kórusban tudunk-e majd énekelni, ez a jövő zenéje, hogy így fejezzem ki magam. A mai adásunkat viszont le kell zárnunk, és majd itt folytatjuk. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, és ha a Pozsonyi Pátria Rádióban hallgattak bennünket, akkor szeretném figyelmükbe ajánlani a podcast csatornáinkat, kérjük iratkozzanak fel Spotify-on, YouTube-on, kövessék a Facebook oldalunkat, és írják meg a véleményüket is az elhangzottakról. Egy hét múlva újra itt leszünk, Finta Márk és Parászka Boróka nevében búcsúzik a mai szerkesztő műsorvezető Pressburger Csaba, a viszonthallásra.

0: Múmiák a moziban.
1: Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért.
0: Szőlőskert a Muravidéken.
2: Akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort, persze lehet belőle bort is készíteni.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Siena-ba is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmány.
0: A Szabó Magda díjas, Bánfalvi Ágnes.
4: Van egy ötlet, amit megbeszélünk, amit egyeztetünk, és akkor mindenkinek leosztjuk, hogy ki mit tud plusz tenni hozzá.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico közvetített Volodymyr Zelenszky és Vlagyimir Putyin között. A Hondius óceán járó utasai szigorú feltételek mellett szállhatnak partra Tenerifén. Folytatódik a napsütéses meleg idő, mérsékelt felhősödésekkel, délelőtt 8 és 17 fokkal. Jó napot kívánok! Hallgassák meg a részleteket! Gubik László, a Magyar Szövetség és Kisbeáta, a Csemadok elnöke is ott volt az országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Súlyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége. Egyeztetett már Tar Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött magyarországi támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kisbeáta, a Csemadok elnöke az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól, bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. Az Európa Nap jó alkalom volt arra, hogy felidézzük az európai együttműködés jelentőségét a települések életében, közölte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. Az MOSZ szerint az Európai Unió stabilitást és fejlődést, lehetőségeket hozott az önkormányzatok számára, és számos beruházás nem valósulhatott volna meg uniós támogatás nélkül. A szervezet elnöke József Bozsik hangsúlyozta, Szlovákiának meg kell őrizni Európa párti irányultságát. Kiemelte, hogy az Európai Unió az együttműködésre és kompromisszumokra épül, miközben jövője helyi szinten is formálódik. Robert Fico miniszterelnök Moszkvában átadta Vlagyimir Putyinnak Volodymyr Zelenszky üzenetét, amely szerint az ukrán elnök kész a személyes találkozóra. Putyin erre azt válaszolta, Zelenszkynek telefonon kellene felvennie vele a kapcsolatot. A szlovák miniszterelnök üdvözölte az Oroszország által meghosszabbított tűzszünetet, és ismét hangsúlyozta, hogy a diplomáciai megállapodások fontosabbak a fegyveres konfliktusnál. Fico bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, kifogásolta az orosz energiáról való teljes leválás tervét, amely szerinte drágább és káros lehet Európa számára. A kormányfő végül bejelentette a szlovák-orosz gazdasági együttműködési bizottság munkáját. Újraindítását. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait a Hondius óceán járóról, amin egy halálos hantavírus törzs jelent meg. A Reuters szerint a hajó ma vett horgonyt a spanyol Tenerife szigetének közelében. Közben az egészségügyi hatóságok szerint még mindig alacsony a vírus tovább terjedésének kockázata. Szeretném, hogy mindenkinek világos legyen, ez nem az új COVID. A hantavírus közegészségügyi kockázata továbbra is alacsony, írta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója Tedros Adhanom Ghebreyesus az X-en. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet alapján, hangsúlyozta Zelenszky, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napsütéses, meleg idő, időszakos mérsékelt felhősödésekkel, a reggeli, délelőtti órákban előforduló vékony fátyol és réteg felhőzet gyorsan elvékonyodik, feloszlik, ennek köszönhetően a déli időszak látszik zavartalanabbul naposnak, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Pionyérszkán a Récsei út felé haladva, a helyszínről egyelőre nem jelentettek torlódást vagy forgalmi dugót. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 20. műsorának minden kedves hallgatóját. Május 9-e az Európai Unió hivatalos ünnepnapja, az úgynevezett Schuman nap. 1950-ben e napon tartott beszédében hirdette ki Robert Schuman, francia külügyminiszter, a mai Unió előfutárának tartott szén- és acélközösség, valamint a francia-német együttműködés megkezdésének tervét. Május 1-e pedig annak a 10 államnak az ünnepe, amely 2004-ben lett tagja ennek a több mint 450 millió lakosú szövetségnek. Nálunk 2003. május 16-án és 17-én zajlott le az akkori köztársasági elnök Rudolf Schuster által kiírt az ország uniós tagságára vonatkozó népszavazás. Egyetértően azzal, hogy Szlovákia az Európai Unió tagjává váljon? Ez volt a kérdés, amelyre a megkérdezettek 52%-a igennel válaszolt. Ezzel eldőlt, hogy az ország belép az európai demokratikus államok nagy családjába, és részt vállal az európai kérdések megoldásában. S hogy milyen gazdasági és politikai döntések nyomán született meg, és alakult fokozatosan egy nagy közösségé az Európai Unió, erről Ürge Tamás készített 2003. júniusában egy történelmi áttekintést. Tartsanak velünk, és ismerkedjenek meg ezzel a több mint fél évszázados folyamattal.
2: Mi az Európai Unió? Tettem fel a kérdést, véletlenszerűen megszólítva az utcán az embereket. Íme néhány a válaszokból.
3: Hát számunkra nem tudom gyorsan megmondani, hogy mit is jelentene. Fejlődést, erőrelépést.
4: Jézus Mária, tudja mi? Szegénység.
5: Az szegénység, betegség. Ilyen öregök, mint mi vagyunk. Keservesen annak egy-két koronát.
6: Az európai, Európában egy államoknak a szövetsége.
7: Hát az európai államoknak a közös gazdasági együttműködése.
8: Európai Unió. Hát szeretnénk bejutni Európai Unióba, mert akkor bízunk abban, hogy jobb lesz a sorsunk. Főleg nekünk nyugdíjasoknak. Bízunk benne.
9: Nem ez élek.
10: Mit mondjak? Európai közösség, államközösség, nem?
11: Európai Unió. Hát hogy Európai Államok Szövetsége?
2: Nos, annak ellenére, hogy az uniós csatlakozásunkról szóló népszavazás pozitív eredményt hozott, jogosan indít adásunk a Pátria Rádió ismeretterjesztő célból sorozatot az Európai Unióról. Mi tehát az Európai Unió? Az Európai Unió jelenleg 15 állam szövetsége. Tagjai Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Portugália, Ausztria, Spanyolország, Svédország, Olaszország és Nagy-Britannia. Az Unió a világ legnagyobb önkéntes és békés szervezete, 375 millió európai állampolgár, akik együtt próbálnak megfelelni korunk kihívásainak. Az Európai Unió a maga nemében páratlan szervezet. Semmiképpen sem lehet olyan új államként tekinteni rá, amely felváltja a most létező államokat. Ugyanakkor az Európai Unió több, mint bármelyik egyéb nemzetközi szervezet. A tagországok fokozatosan átruháztak egyes jogokat az európai szintre, hogy a valóban egész Európát érintő ügyekről európai szinten lehessen demokratikusan dönteni. Az európai kontinens bővelkedik hagyományokban és nyelvekben, ugyanakkor országai értékrendjében számos közös vonás található. Az Európai Unió fő célja, hogy az európai népek közötti együttműködést egyre szorosabbra fűzze, olyképpen, hogy a döntéshozatalt a lehető legközelebb vigye az emberekhez. Az Európai Unió történelmi gyökerei a II. Világháborúig nyúlnak vissza. Az Unió életrehívásának célja egy olyan európai integrációs modell létrehozása volt, amely megelőzi a gyilkolás és pusztítás újbóli előfordulását. Az ötletet először Robert Schuman francia külügyminiszter vetette fel egy beszédében 1950. május 9-én. Ezt a napot a mostani Európai Unió születésnapjának tekintik. Kedves hallgatók, a továbbiakban tegyünk egy bővebb visszapillantást az európai integráció történetébe. A II. Világháború utáni időszakban Európa sorsát nagyban befolyásolta nyugatról az Egyesült Államok, keletről pedig a Szovjetunió. A fejlett nyugat-európai országok egyfajta szoros együttműködés kialakításában látták önállósodásuk, világgazdasági súlyuk növelésének esélyét. Továbbá az Amerikai Egyesült Államokkal és még inkább a Szovjetunióval szembeni sikeres fellépés nagyobb lehetőségét. Amint azt talán sejtik is, kedves hallgatóink, az Egyesült Föderatív Európa gondolata nem új keletű. több száz évre tekint vissza. Már a középkorban is felvetődtek különféle egyesítési elképzelések, amelyeket a modern kapitalizmus csak felerősített. Az európai egység gondolatáért harcolt például Saint-Pierre Abbé, Immanuel Kant filozófus, vagy a nagy író Victor Hugo, akinek a nevéhez fűződik az Európai Egyesült Államok kifejezés. Az 1920-as években egy az osztrák-magyar monarchiában született, amerikaivá lett személyiség, Richard Coudenhove Kalergi indította útjára a Pán-Európai Unió mozgalmát az első világháborúban meggyengült Európa megerősítésére. E tervezet később elbukott. Az Egyesült Európa tervezetei a 20. század első harmadában az európai kontinens térvesztéséhez kapcsolódnak. Európa, idézőjelben mondva, megszokta, hogy évszázadokon át kulturális, gazdasági, technikai és katonai fölényben van a világgazdaságban. Az első világháború után azonban elvesztette vezető szerepét. A Szovjetunió megjelenése sem volt megnyugtató, miközben az európai nagyhatalmak képtelenek voltak a megbékélésre. Franciaország nem volt hajlandó lemondani hegemon szerepéről, amit viszont az egyre erősebb és gyarmatokkal nem rendelkező Németország nem fogadott el. A világ korábbi első számú hatalma, Anglia, egyre inkább pozíciót vesztett, a technikai haladás helyett továbbra is gyarmataival vesződött, és nem tudatosította az új erőviszonyokat. Európa nemzeti nacionalista ellentétekkel küzdött. A háborúban az ellenállási mozgalmak eszmeisége főként integrációs gondolatokban jelent meg. Ezek például a briteknél katonai, míg másoknál gazdasági szövetséget jelentettek. A korábban az európai egységgel szemben meglehetősen ellenséges Amerikai Egyesült Államokban külpolitikai fordulat állt be. Így került sor a híres Marshall tervre, Európa országainak megsegítésére, amely önmagában is közös európai fellépést indokolt. Ám, mint azt sejthetik is, kedves hallgatóink, az amerikai külpolitika változásában természetesen nagy szerepe volt a Szovjetunió ellenességnek, annak a törekvésnek, hogy mindenáron megakadályozzák a kommunizmus térhódítását. Európában az integráció szószólója volt Charles de Gaulle tábornok és Winston Churchill, aki ugyan továbbra is harcolt Anglia világuralmi pozíciójáért, mégis támogatta az integráció gondolatát. Ennek előfeltétele azonban a francia-német megbékélés volt, amiről kezdetben a franciák hallani sem akartak. Nyugat-Európa vezető országai 1948-ban aláírtak egy regionális együttműködési szerződést, miközben tisztán látták, az Egyesült Államok nélkül nem elégséges védelmi erejük. Így jött létre 1949. április 4-én a NATO, azaz az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. A NATO ugyanakkor a gazdasági integráció háttérbeszorulását is jelentette, hiszen a transatlanti tömb az Amerikai Egyesült Államok és Kanada részvételével nem utolsó sorban a szovjet fenyegetéssel szemben jött létre. A második világháború után az integrációs gondolat híveinek véleménye eltért egymástól abban, hogy az egységesülés kontinentális méretű legyen-e, vagy kisebb körre terjedjen ki. Ugyancsak eltértek a vélemények a nemzeti önállóság, a szuverenitás egy részéről való lemondás tekintetében. Anglia, a skandináv államok és Portugália nem akart lemondani függetlenségéről, míg Franciaország, Olaszország és a Benelux államok komolyabb hajlandóságot mutattak az integrációra, a nemzeti szuverenitás egy részének feladására. E gondolkodás magyarázata az, hogy a két világháborút vesztett Németország éppen a Marshall-terv segítségével gazdaságilag megerősödött, s ez hatalmas aggodalmat váltott ki a franciákban. Ez az aggodalom vezetett a németek ellenőrzésének a gondolatához, amit az európai integráció keretében láttak megoldhatónak. Meg kellett akadályozni, hogy a németországi nacionalizmus újraéledjen, s csökkenteni akarták a német gazdasági fölényt és nemzeti ambíciókat. Prioritássá vált tehát a francia-német közeledés. A történelmi jelentőségű francia-német megbékélés gondolata, majd megvalósítása az európai integráció atyának nevezett Robert Schuman nevéhez fűződik, akinek nevét már korábban említettük. Az 1948 nyarán francia külügyminiszterré kinevezett Schumann rámutatott a nacionalista, önmagát gerjesztő gyűlölködés abszurditására. Ha csak néhány mondatban is nézzük most, ki volt Robert Schumann. Luxemburgban nevelkedett. Az első világháborúban német katonaként, francia hadifogságba, a másodikban fordítva, francia katonaként német fogságba került. Fogsága alatt volt ideje gondolkodni, hová vezet mindez. Az ő javaslatára jött létre az Európai Szén és Acél Közösség, a Montanunió. Célja egyesíteni a lotaringiai acélipart a német szénrégióval. Az európai integráció előzménye a Montanunió 1952-ben kezdte meg működését. Ugyanekkor írták alá a szerződést az Európai Védelmi Közösség tervezetéről. Belpolitikai okok miatt azt a franciák nem ratifikálták, míg végül brit részvétellel létrehozták a Nyugat-Európai Uniót. Az együttműködés egyre inkább gazdasági jelleget öltött. Így 1957. március 25-én aláírták az Európai Gazdasági Közösség és az Euroatom létrehozásáról szóló római szerződést. Tagállamai az úgynevezett hatok: Francia, Német és Olaszország, valamint Belgium, Hollandia és Luxemburg. 1973-ban a hatokból 9-ek lettek Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozásával. 1981-ben Görögország, majd 1986-ban Spanyolország és Portugália is az Európai Gazdasági Közösség tagjává válik. 1991. decemberében a tagállamok Maastrichtben döntenek az Európai Unió létrehozásáról. 1993. november 1-én életbe lép az Európai Unióról szóló szerződés. Finnország, Ausztria és Svédország belépésével 1995. januárjától az uniós tagállamok száma 15-re nő. 1995. márciusának végétől az unión belül életbe lép a határátkelést megkönnyebbítő schengeni szerződés. A csatlakozási tárgyalások sikeres befejezésével 2004. május 1-től várhatóan az Európai Unió tagjává válik további 10 állam: Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Lettország, Litvánia, Észtország, Ciprus, Málta és Szlovénia. Végül hadd jegyezzem meg, hogy az Európai Unió is rendelkezik az önálló államiság jelképeivel. Van zászlója, himnusza és van hivatalos ünnepnapja. Kíváncsi voltam, tudják-e az emberek, milyen az Európai Unió zászlója. Halljuk a válaszokat.
5: Az a sok csillagos, az amerikai? Kék, kék?
3: Kör alakba ilyen, azt hiszem, madáralakzatok, vagy ezek a békemadarak? Egy EU felirattal? Azt hiszem, így néz ki.
2: Milyen színű maga a zászló?
3: Fehér és kék színű.
6: Hát az kék és körbe csillagok. Azt hiszem, annyi csillag a hány tagállama van. Nem tudom. Nem számoltam még.
7: Hát az egy kék alapon 11 csillag. Azt hiszem, 11 csillag van körbe.
9: A kék csillagokkal. Azt hiszem, nem tudom.
8: Sárga, és valami jel van benne, ugye, ha jól tudom. Sárga is. Hirtelen nem mondom.
9: Kék, sárga csillagokkal.
11: Hát a csillagok, nem tudom mennyi csillag van benne, azt hiszem 17, minden tagállam egy csillag, és kék, mezőbe, sárga csillagok.
2: Az európai zászló tehát 12 arancsillagos, kék színű lobogó. A kék alapszín a nemzetközi együttműködést jelképezi, az ENSZ zászlója is kék, az ENSZ békefenntartó katonái a kék sisakosok. A kör alakban elhelyezett csillagok az európai egyesülési cél teljességére utalnak. A zászló keletkezésével kapcsolatosan eltérő válaszokat szoktunk kapni. Ám annyi bizonyos, hogy Paul Lévy belga származású zsidó, később katolikus hitre tért férfi, az Európa Tanács Kulturális Bizottságának első vezetője volt. Az ő javaslatára került a 12 arancsillag az unió zászlajára, Lévy szerint mintegy emlékeztetve a Mária szobrokon látható 12 csillagból álló koszorúra.
1: Ürge Tamás 2003-ban készült összeállítását hallották az Európai Unió addigi történetéről.

0: Az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükség volt arra, hogy az Európai Parlament képviselői megszavazzák Szlovákia befogadását. Továbbá, hogy érvényes legyen a szlovákiai népszavazás, tehát egyértelmű legyen a népakarat. De a Mikulás Zurinda vezette akkori kormánynak is komoly jogalkotási és gazdasági előkészületeket kellett tennie. Erről beszélgetett egykori kollégánk Dékovács József 2003 őszén Csáki Pál akkori miniszterelnök helyettessel.
1: Mi azt szeretnénk, hogyha a programok megvalósulása már jövő év januárban, februárban beindulna, tehát még mielőtt belépünk az Európai Unióba. A költségvetésben egy alapot képeztünk intézkedések vagy elképzelések előfinanszírozására, és az Európai Unió már a kész számlákat fogja átfizetni, ezt szeretnénk biztosítani májustól. Tehát ez egy ilyen forgó alap lenne. Jó hír végül is az önkormányzatok és a vállalkozók számára, hogy kormány tekintettel arra, hogy tartunk attól, hogy eléggé tőkeszegény a társadalom, eléggé nagylelkű ajánlatot és javaslatot tett, és úgy néz ki, hogy ezt Brüsszel elfogadja, tehát a programok elkészítőitől és megvalósítóitól csak 5%-os társfinanszírozást kérünk, az összes többit vagy a brüsszeli pénzből, vagy pedig a szlovák állami költségvetés által biztosított pénzből fogjuk finanszírozni. Ezzel is szeretnénk főleg a kisebb projektumok megvalósítását elősegíteni. Van még egy dolog, amiről nem beszéltem, mert ez végül is nem érinti a kisvállalkozókat és az érdeklődőket. Ezek az úgynevezett nagy infrastruktúrális programok, ugye az autósztráda építés, illetőleg az utak építése, a vasút felújítása, ezt a közlekedési minisztérium fogja felügyelni, és vagy az állami vasút, vagy pedig az utak építésért felelős állami vállalat fogja megvalósítani. A finanszírozás eme részébe a külföldi bankokat is be akarjuk vonni, de hát gondolom ez most jelen pillanatban nem annyira téma, természetesen a jövőben erről is majd lehet részletes információkat nyújtani.
2: Míg a strukturális alapokból való támogatás a régiók közti különbségek kiegyenlítésére szolgál az Európai Unión belül, addig az úgynevezett kohéziós alap az országok közötti fejlődésbeli különbségeket hivatott kiegyenlíteni.
1: Igen, a kohéziós alap ez egy nagyon jelentős kezdeményezés, valóban azt szeretné megakadályozni, hogy egyrészt az országok, másrészt Európa két részre ne essen. Ha ez az alap nem működne, illetőleg akár a strukturális alapok sem működnének, akkor a gazdagabbak egyre gazdagabbak lennének, és a szegények egyre szegényebbek. Tehát Európa is, és Európán belül az egyes országok van lévő régiók is egyre nagyobb távolságra kerülnének egymástól, tehát ez nem lenne jó. Ezért biztosít a kohéziós alap jelentős összegeket arra, hogy azokat az elemeket, amelyek az egyes régiók szerves összetartozását elősegíthetik, ezeket támogassák. A kohéziós alap két nagy területet tud támogatni, az egyik az infrastruktúrális beruházások, a másik pedig a környezetvédelem. Mivel általában az a tapasztalat, hogy környezetvédelemben nem szívesen investál senki, miután a környezetvédelmi beruházások nem látványos beruházások, ugye, tehát az nagyon fontos, hogy a környezetet megvédjük, és a milliót, amiben élünk, ugyanolyan állapotban adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, lehetőleg, mint ahogy mi megkaptuk, tehát ne tegyük tönkre a mi életünk folyamán. Ugyanakkor ezek a beruházások jelentős pénzeket kívánnak, és ezek nem látványos, tehát nem az életszínvonalat direkt módon emelő beruházások. Ezért az Európai Unió köti ezt a két részt egymáshoz, tehát csak annyi pénzt használhatunk fel az infrastruktúrális beruházásra, mint a környezetvédelemre is. Tehát itt viszont a városoknak, a régióknak óriási lehetőségük van, mert a környezetvédelem céljaira, az ivóvíz téma megoldására, vagy pedig a víztisztítók és egyéb objektumok, beruházások megvalósítására jelentős pénzeket lehet felvenni ebből az alapból is, és én nagyon remélem azt, hogy ezzel Szlovákia régiói élni is fognak. Itt pontos játékszabályok vannak, amelyről majd az elkövetkezendőkben beszélhetünk, de miután nagy programok lesznek, itt elsősorban a két illetékes minisztérium, pontosabban a három, mert a régiófejlesztési minisztérium fogja koordinálni, és a környezetvédelmi és a közlekedési minisztérium fogja a programokat végül is menedzselni. Ez a három minisztérium a megyei önkormányzatokkal fog tárgyalni. tárgyalni főleg ebben a kérdésben, és megpróbáljuk az infrastruktúrális beruházásokat összehangolni a környezetvédelmekkel. A környezetvédelem területén pedig megpróbálunk régiókba, tehát megyékben gondolkodni. És itt valóban jelentős pénzek vannak, én nagyon remélem, hogy ez is egy jó út lesz, egy jó felhasználási mód. És az optimizmusra végül is az ad okot, hogy ez a program, az ISPA program folytatása de facto más körülmények között, más játékszabályok között, és az ISPA programot pedig most már ebben az évben is 100%-on felül, tehát most már 120-127%-ra fogjuk kimeríteni például az idén, ami úgy lehetséges, hogy az elmúlt évek rossz merítéséből megmaradt pénzt is az idén merítjük. Tehát így tudunk 100% a programozott fölé menni. Ismétlem, ezek mind fontos beruházások, az ország gyarapodik általa, az életminőségünk növekszik általa, csak hát sajnos megint csak oda jutunk, ugye ezt azért megint el kell mondani, hogy nincs direkt életszínvonal növelő vagy felhajtó hatásuk. Tehát attól, hogy megépülnek a vízvezetékek, a kanalizációt megoldjuk, a víztisztítók megépülnek, esetleg utak épülnek, autósztrádák épülnek, ennek közvetett hatása lesz majd az életszínvonalunkra, nem közvetlen.
2: Ha figyelembe veszük ezt az egész merítési folyamatot, melyek az ön legnagyobb aggályai, mitől tart leginkább a brüsszeli bürokráciától, vagy milyen más egyéb dolgoktól? Tudjuk, milyen precíz ellenőrzési folyamaton megy keresztül a pénz felhasználása.
1: A brüsszeli bürokrácia most már kisebb gond lesz, tekintettel arra, hogy Európai Uniós állammá válunk, és Brüsszel a priori megbízik a mi testületeinkben, tehát a közeljövőben például a számvevőszék elnökével fogok tárgyalni, őnekik nagyon fontos feladatuk lesz, hogy az egész folyamatot ellenőrizzék. Egyrészt a pénzfelhasználást, a programok elkészítését is, mind a szlovákiai hivatalok és szervek fogják végül is menedzselni és ellenőrizni is egészében. De amitől tartok, az lényegében két dolog. Az egyik a mi kicsit ilyen posztkommunista statikusságunk, nehézkességünk, tehát ugye ezek a problémák is, amik az év első felében voltak, hogy nem igazán működött a Régiófejlesztési Minisztérium égisze alatt a koordináció, és nekem lényegében egy krízismenedzsmentet kellett létrehoznom, és ilyen elég félkatonai módszerekkel kellett a nyáron ezt az egész témát helyre raknom. Ez azt mutatja, hogy egyszerűen kényelmesek vagyunk. Tehát én néha bizony majdnem idegbajt kaptam attól, amikor azt hallom, hogy az egyik minisztérium átküldte a papírt a másik minisztériumba már 3 hónappal azelőtt, és még nem válaszoltak. Hát az asztalra kellett csapnom bizony, és most már hetente ellenőrizzük ezeket a folyamatokat. Tehát valószínűleg kell egy kemény kéz, egy központi kéz, és valahogy ezt a nehézkességet, a hivatalnoknak ezt a urambátyás ráérőségét valahogy egy kicsit le kell majd faragni. A másik dolog pedig hát itt van bennünk a korrupció, vagy a tisztázatlan felhasználások felé való hajlam. Tehát ez megint csak valószínűleg egy ilyen posztkommunista beütés, ez minden társadalomban ott van, de valahogy úgy érzem, hogy a kelet-közép-európai országokban hangsúlyosabban, tehát ilyen urambátyámos ügyintézések, ezt is valahogy le kell faragni. Tehát tényleg azt kell csinálni, hogy le kell fektetni az elveket, nyilvánosságra kell hozni az elveket, és valóban a legjobban rászoruló régióknak, és a legjobban rászoruló, és a legjobb programokat kidolgozóknak kell ezeket a pénzeket adni. Én még azt is szeretném, a jövő év elejére valószínűleg lesz rá már erőnk is, meg időnk is, hogy még akár külföldi segítséget is hozok, tehát elhozok ide egy szakértőcsoportot, vagy több szakértőcsoportot, akik végigjárják majd a régiókat, megnézik azokat a programokat, amikről beszéltünk, amelyek már decemberre, januárra készen lesznek, és lehet, hogy adnak még újabb ötleteket, hogy mi lenne jó annak az adott régiónak. Senkire természetesen semmit nem fogunk ráerőszakolni, de tanácsokat fogunk tudni adni, ötleteket fogunk tudni adni. Tehát én azt szeretném, hogy egy jó irányú pezsgés indulna be az országban, és 2006-ra, amikor ez a programozási időszak lejár, és lényegében ennek a kormánynak a megbízatási ideje is lejár, akkor fel tudjuk mutatni a polgároknak, hogy igen, ennyit tudtunk megcsinálni az Európai Uniós pénzekből.
0: D. Kovács József 2003 őszén beszélgetett Csáki Pál akkori miniszterelnök helyettessel, akinek a nehézkes ügyintézésre és a korrupciós hajlamra vonatkozó helyzetértékelése sajnos napjainkban is időszerű. De visszatérve a múltba, Kamocsai Imre szerkesztésében egykori kollégáink áttekintették az EU-s csatlakozást megelőző 2003-as esztendőt. Ebből néhány olyan eseményt emelünk ki, amely hatással volt Szlovákia bel- és külpolitikájára.
2: Kedves hallgatóink, a 2003-as évet a politikusok általában a reformok éveként emlegetik. Tény, hogy az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés a társadalom minden területén szükségessé tette a változtatások egész sorát. Sok esetben olyanokat is, amelyek nem tették, nem is tehették népszerűvé a hatalmon lévő politikai garnitúrát. De vegyük sorjában.
3: Január.
2: Január 8-a. A parlamentben első ízben ülésezett az Európai Uniós népszavazást előkészítő bizottság, melyben valamennyi parlamenti párt, illetve a kormány is képviselteti magát.
4: 21. januára tohoto roku bude zvolená schôdza.
3: A parlament január 21-én rendkívüli ülésen dönt a referendum kiírásáról szóló határozatról, mondotta Hruszowski, aki szerint a mai tárgyalás teljes egyetértésben zajlott az ellenzéki és kormánypártok között.
5: Ak sa spojí všetkých 7 parlamentných strán.
3: A legnagyobb ellenzéki párta, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom elnöke Vladimir Mečiar is úgy véli, sikeres lesz a népszavazás, ha mind a 7 parlamenti párt összefog és hatékonyan kezdenek működni.
2: Január 13-án a V4-ek együttműködéséről tanácskoztak Pozsonyban a szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel parlament külügyi integrációs és védelmi bizottságainak elnökei. A tanácskozáson Eduard Kukan külügyminiszter ismertette a szlovák álláspontot.
6: Každá institucionalizácia podľa mňa prináša do systému istú rigidnosť.
7: Véleményem szerint az intézményesítés ebben az esetben merevséget hozna a rendszerbe. Természetes velejárója az ilyen folyamatoknak a jogkörök nagyon pontos behatárolása, amelyre általában csak az ilyen intézmények létjogosultságának az alátámasztása, megmagyarázás érdekében van szükség. A tárgyalások szünetében Szent Ivány Istvánt, a Magyar Parlament Integrációs Bizottságának elnökét kértem mikrofonhoz.
8: Nincs különbség abban a tekintetben sem, hogy mi nem akarjuk kibővíteni a visegrádi együttműködést. Hogy mennyire sikeres ez a visegrádi együttműködés, az abból vonható le, hogy sok szomszédos ország jelezte az érdeklődését a tagságra.
2: Január 14-e. Pozsonyban tárgyalt a cseh és a magyar földművelésügyi miniszter a szlovák agrártárca vezetőjével az Európai Uniós csatlakozási folyamat lépéseinek egyeztetéséről. Megegyeztek abban, hogy felkérik az Európai Bizottságot, egy évvel hosszabbítsa meg a 2000-re és 2001-re kiutalt szappar támogatások merítésének határidejét.
9: A háromoldalú tárgyalások előtt és azt követően is sor került kétoldalú megbeszélésekre is a házigazda és a magyar miniszter között, hogy megállapodásra jussanak a Tokaji bor márkanév szlovákiai használatának, illetve a borvidék területi meghatározásának kérdésében.
2: Január 15-e. A kormány 25 vasúti szárvonal megszüntetése mellett döntött. A magyar koalíció pártja pontatlannak és nehezen kivitelezhetőnek tartotta az egészségügyi ellátásról szóló törvény módosítását.
10: Majdhogy nem elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy a rendelőbe akkor, amikor mondjuk egy influenza járvány van és a betegnek van 60 betege, akkor a nővér azzal foglalkozzon, hogy a beteg

0: koalíciós partnerek közül senki sem emelt kifogást. 17-én Rudolf Schuster államfő fogadta a nemzeti kisebbségek képviselőit. A köztársasági elnök elmondta, hogy az utóbbi időben jelentősen javult a kisebbségek helyzete, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek megoldatlan kérdések. Az úgynevezett státusztörvény problémáját említette első helyen, amelyet szerinte a nemzetközi előírásoknak megfelelően kell rendezni.
1: A lakosság 14%-át nemzeti kisebbségek alkotják, és ez nem elenyésző arány, folytatta Rudolf Schuster, és ezt a sokszínűséget meg kell őrizni, át kell adni az Európai Uniónak is.
2: Januárban volt a vasutas sztrájk és a munkatörvénykönyv elleni szakszervezeti tüntetés is. A hónap utolsó napján Pat Cox, az Európa Parlament akkori elnöke megnyitotta az Európai Unió pozsonyi tájékoztatási központját. Itt az érdeklődők minden az EU-t érintő kérdésről naprakész információt kaphatnak. Februárban Rudolf Schuster köztársasági elnök kihirdette az EU-s népszavazás időpontját. A szakszervezeti szövetség pedig válságállapotot hirdetett ki az elmaradt háromoldalú egyeztető tárgyalások miatt. Márciusban kitört az iraki háború, a szlovák kormány rendkívüli ülésén hagyta jóvá Szlovákia csatlakozását a NATO-hoz.
0: Április. Április 10-én a szlovák törvényhozás jóváhagyta Szlovákia NATO csatlakozási dokumentumát. A parlamenti ratifikálást csupán a kommunista párt nem támogatta. Ezen a napon terjesztette a parlament elé az ANO a művi terhesség megszakításról szóló törvénymódosító javaslatát. 15-én küldöttség utazott Athénba, hogy másnap aláírja az Európai Unió csatlakozási szerződést. Az elutazás előtt Mikulás Zurinda kormányfő nyilatkozott a sajtónak.
3: Bez akéhokoľvek pátosu je, myslím, každému človeku jasné, že ide o vzácnu a historickú chvíľu. Slovensko v máji budúceho roka zasadne za spoločný európsky stôl.
4: Történelmi eseményre kerül sor Athénban, ezt talán nem kell különösebben hangoztatni, hiszen Szlovákia csatlakozik az egységesülő Európához. Ezzel az aktussal végérvényesen megszűnik Európa kettéosztottsága, amely Jaltától tart, kezdte sajtótájékoztatóját Mikulás Zurinda kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia 5 évvel ezelőtt még a politikailag izolált országok közé tartozott, nehéz út áll hát mögöttünk. A miniszterelnök hangsúlyozta, a reformok súlyosan érintették a lakosságot, de a választópolgárok 2002-ben is kitartottak 1998-as döntésük mellett, amikor is a reformpárti és az Európa-orientált pártokat juttatták hatalomra, amiért külön köszönet jár nekik.
0: A görög fővárosban április 16-án Rudolf Schuster államfő és Mikulás Zurinda kormányfő látta el kézjegyével a történelmi dokumentumot, az Európai Uniós csatlakozási szerződést. Április 22-én Csáki Pál miniszterelnök helyettes Pozsonyban megnyitotta az úgynevezett euroszobát. Április 23-a sztrájkkészültséget hirdetett a szakszervezetek konfederációjának közgyűlése.
5: Az eddigi válságállapotot tehát felváltotta a sztrájkkészültség, s meghirdetik a sztrájkot is, ha a parlament nem veszi figyelembe a szakszervezetek kérését a munkatörvénykönyvéről való szavazáson. A sztrájkkészültség oka a kedvezőtlen gazdasági-szociális helyzet, a munkatörvénykönyvének módosító javaslatai, illetve az, hogy a kormány nem tartja be a szociális párbeszéd szabályait, mondotta Heugen Schulte szakszervezeti alelnök.
0: Április 24-én az oktatásügyben dolgozók szakszervezete is csatlakozott a sztrájkkészültséghez. Április 28-án Csáki Pál miniszterelnök helyettes rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze az uniós népszavazás kampányával kapcsolatos botrány miatt. Mint ismeretes, Varga Miklós magyarországi énekes egykori sikerszáma az Európa lett volna a szlovák uniós népszavazás himnusza. A szerzőjogokra azonban a szervezők nem gondoltak. Nem kértek engedélyt a mű felhasználásához a magyarországi szerzőpárostól. Csáki Pál sajnálatát fejezte ki az ügy miatt, de szerinte hiba nem a kormányhivatalban történt.
2: Április utolsó napján zajlott le az akkori idők legnagyobb rendőrségi akciója. Lelepleztek egy több milliárd koronás olajszőkítési csalást elkövető bűnszervezetet.
0: Május. 6-án Daniel Kluvanec, a Nyitrai Konstantin Egyetem rektora bejelentette, hogy szeptember 1-től megkezdi működését a közép-európai tanulmányok kara. Május 7-én a bírói tanács

0: két fordulót tartott a legfelsőbb bíróság elnökének megválasztására, de a bíráló bizottság a három jelölt egyikét sem találta alkalmasnak a poszt betöltésére. Május 7-én Tóth Tibor személyében új igazgatója lett a komáromi Jókai Színháznak. A Robert Fico vezette Smer május 10-én megtartotta tisztújító és programalkotó közgyűlését, amelyen árnyék kormányt is választottak. Május 11-én a kormány többszöri visszautasítás után végül jóváhagyta, hogy az állami földalapból 250 millió koronát utaljanak át az agrárintervenciós ügynökségnek. Ezt az összeget elsősorban a hazai sertéspiacon kialakult helyzet kezelésére szánták. A számvevőszék ugyanezen a napon közzétette azt a jelentést, amely a legfelsőbb bíróságon történt visszaélésekre derített fényt.
1: Danica Borisová, a számvevőszék alelnöke, a legfelsőbb bíróság tavalyi gazdálkodásának ellenőrzését követően kijelentette.
2: Bola porušená rozpočtová disciplína v celkovej sume cez 1 300 000.
1: A költségvetési fegyelmet összesen mintegy 1 300 000 korona értékben szekték meg, mindenek előtt a közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalan kiadásokkal. Továbbá nem a törvénynek megfelelő céllal vásároltak árut, szabálytalanul állapítottak meg bérleti díjakat, valamint számítástechnikai eszközöket fizettek ki törvényszegően, azaz még mielőtt a szállítótól azokat átvették volna.
0: Május 16-án délután 2 órakor megkezdődött a Szlovákia uniós csatlakozásáról szóló népszavazás. Másnap szombaton 10 órakor még csak 41% körül mozgott a részvételi arány, ezért az ország három legfőbb közjogi méltósága felhívást intézett a választópolgárokhoz. Arra kérték a választókat, hogy vegyenek részt a referendumon. A népszavazás május 17-én délután 2 órakor ért véget. Az urnához a szavazásra jogosultak 52,15%-a járult. 92,46%-uk támogatta a csatlakozást. Május 19-én Csáki Pál miniszterelnök helyettes értékelte a népszavazást. Visszautasított minden olyan megállapítás, miszerint az alacsony részvétel miatt sikertelen lett volna a referendum.
3: Nem lehet a felelősséget csak egy emberre personifikálni, és úgy gondolom, hogy valóban totalisztikus elképzelés az, hogy itt bárki kiáll a kormányhivatal el, és vezényel az embereknek, és azok majd elmennek, vagy részt vesznek a népszavazáson. Ilyen a társadalom. Ez a szlovákiai társadalomnak egy reális képe is, és mindannyian kérdezzük meg magunkat, hogy miért maradt otthon az a másik 50%.
0: Június. Június 1-én lépett érvénybe az egészségügyi ellátásról szóló jogszabály, amely alapján fizetnünk kell az orvosi ellátásért. Július 4-én reggel 6 órától 9 óráig forgalomlassító tiltakozást tartottak a szakszervezetek az ország autópályáinak és gyorsforgalmi útjainak 5 szakaszán. Ezen a napon első ízben tanácskoztak a kormány felelős tagjai az uniós alapok merítéséről. Erről bennünket Csáki Pál miniszterelnök helyettes tájékoztatott.
3: A politika és a gazdasági szféra koordinálását, illetőleg az ezzel kapcsolatos tárca közi diszharmónia kiköszöbölését szeretném jobban végezni. Úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémánk valóban a rezortizmus, és az egyes tárcák nem igazán fogadják el a másik tárcák illetékességét. Ezért úgy gondolom, hogy heti rendszerességgel fogjuk elemezni az aktuális kérdéseket. Ha probléma lesz, akkor az illető miniszterrel megpróbálom először bilaterálisan megbeszélni a dolgot, elmondani neki ezt, hogy én ezt hogy látom, és amennyiben nem tudunk megegyezni, akkor ezt a témát megnyitom a kormányülésen, tehát hatékonyabban szeretném koordinálni azt a folyamatot, ami Szlovákia integrációját jelent az Európai Unióban.
0: Június. Július 1-én életbe lépett az a törvény, amelynek értelmében illetéket fizetünk az egészségügyi szolgáltatásokért. Ezen a napon Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadta az Európai Unió csatlakozásáról szóló szerződést. 3-án a törvényhozás megszavazta a művi terhesség megszakításról szóló törvénymódosító javaslatát. Július 7-én jelentette be Vlagyimir Palko belügyminiszter, hogy hűtlen kezelés következtében és jogkörrel való visszaélés útján gazdagodott meg 94 és 98 között a DMD Holding, és ezzel mindegy 5 milliárd koronával károsította meg a szlovák gazdaságot. Eljárás indult tehát a 3. Mečiar kormány gazdasági minisztere Karol Csé ellen.
1: összesen 11 szemét vádolnak hűtlenkezeléssel és jogkörökkel való visszaéléssel. Köztük szerepel a 98 előtti választási időszak gazdasági miniszterének, Carol Chainek a neve is. Az ő nevéhez fűződik többek között egy 1 milliárd 89 millió korona összegű jogtalan átutalás is, amellyel a gazdasági minisztérium károsult.
0: Július 18-án a cseh igazságügyi miniszter lehetővé tette, hogy kiadják Mikulás Csernákot Szlovákiának, és hogy a zsarolásért kiszabott büntetését Szlovákiában töltse le. 23-án Rudolf Huszter köztársasági elnök megvétózta az úgynevezett interrupciós törvényt. Július 28-án a főügyészségen 3 órán keresztül hallgatták ki az ANO elnökét, Paul Ruskot, akit František Mozsis nagyvállalkozó zsarolással vádolt meg. Ruszko úgy vélte, hogy az őt ért támadás mögött a KDH áll. A pozsonyi repülőtérről elindult Irakba a szlovák utászalakulat, hogy részt vegyen az ottani rendezésben.
4: Az első Irakba tartó repülőgép 20 hivatásos katonával és a szükséges technikával a fedélzetén 14 órakor hadt el a pozsonyi repülőteret. A hétvégéig még 9 járat indul. Utászaink a tervek szerint csak augusztus közepén érkeznek a küldetés helyszínére, ahol egy lengyel kontingens részeként fognak tevékenykedni. Munkájuk kizárólag humanitárius feladatok ellátásából áll majd. Ők végzik majd például az aknával borított területek biztonságossá tételét.
0: Augusztus. 3-án a gelnicai járásban 11 ember életet követelő autóbusz baleset történt. Augusztus 5-e. Mikulás Durinda kormányfő értékelte a belpolitikai helyzetet.
5: Sok égető kérdésre választ kapunk az ősszel, derült ki Mikulás Durinda szavaiból. Többek között kiderül majd, kitart-e a kormánykoalícióban az új polgárszövetsége, helyén marad-e az integrációért is felelős miniszterelnök helyettes Csáki Pál, mennyi jut az aszálykárok enyhítésére, vagy hogy milyen eredménnyel zárul a lehallgatási botrányok vizsgálata. A kormányfő elmondta, a koalícióban kialakult helyzetet némelyik partnerétől eltérően nem dramatizálja, de alá sem becsüli. Előfordult már hasonló 2 évvel azelőtt, amikor szinte mindenki elkönyvelte, hogy kilép a kormányból az MKP, mégis együtt maradt a koalíció, és ennek most is megvan az esélye.
0: Augusztus 8-án a Nemzetbiztonsági Hivatalban beszámoltak annak a kétnapos ellenőrzésnek az eredményeiről, amelyet az EU-s munkacsoport tartott Pozsonyban.
6: Juraj Puhi, a hivatal irodavezetője leszögezte, eddig Szlovákiában pusztán a NATO ellenőrei vizsgálták a titoktartás szabályainak betartását. Első alkalommal történt ilyen jellegű ellenőrzés az Európai Unió részéről. Amint többször is kiemelte, az EU-nak saját elve van a titoktartás területére, ezért zajlott a kétnapos ellenőrzés a Nemzetbiztonsági Hivatalban.
0: Augusztus 21-én a kormány elfogadta a Komáromi Selye János Egyetemről szóló tervezetet. Augusztus 22-én eltemették az életének 91. évében elhunyt Janics Kálmánt, orvost, politikust, közírót. Augusztus 23-a.
7: Szomorú arató ünnepét tartottak a nyitrai agrokomplex mezőgazdasági és élelmiszeripari nagyvásáron a szlovákiai mezőgazdászok. Az élelmiszeripari és agrárkamara elnöke Ivan Oravec a búzakoszorú mellé egy aprócska kiflit is átnyújtott Simon Zsolt miniszternek. Mint mondta, ez az idei silány termést jelképezi. Az aszály miatt gabonafélékből csak a szokásos hozam fele termett meg.
0: Augusztus 25-én az ANO felszólította Mikulás Durindát, hogy tegyen javaslatot a köztársasági elnöknek Robert Nemcsics gazdasági miniszter leváltására. Augusztus 26-án az államfő aláírta Szlovákia Európai Uniós csatlakozási szerződésének ratifikációs okmányát. Augusztus 27-én Paul Ruskó, az ANO elnöke, parlamenti hivatalában fogadta Robert Nemcsics gazdasági minisztert. Rövid megbeszélés után Nemcsics bejelentette, hogy lemond miniszteri posztjáról. Idén augusztus 30-án Bodrog közben rendezték meg a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét.
8: Szeptember elején ismét a kormányhivatal előtt zajlott a tiltakozás a gazdasági helyzet és a szociálpolitika ellen. A szakszervezetek szövetsége pedig országos figyelmeztető sztrájkot hirdetett meg. Szeptember 11-én 3 napos látogatásra érkezett Szlovákiába a nagybeteg II. János Pál pápa.
9: November.
0: 4-én a Parlament Egészségügyi Bizottsága Rudolf Zajasz egészségügyi miniszter jelenlétében a Veritjel részvénytársaság jogállásának tisztázásával foglalkozott.
9: A Veritjel részvénytársaság részvényeinek 50%-át az egészségügyi minisztérium, a másik felét pedig a pénzügyminisztérium jegyzi. Derült ki Rudolf Zajasz jelentéséből. Azért alapították, hogy csökkentsék az egészségügyi reszortban felhalmozódott tartozásokat. A társaság az egészségügyi intézmény tartozását megveszi, és emberei útján egyezkedik a hitelezőkkel, hogy engedjék el a kamatokat. A miniszter visszautasította azt a vádat, hogy a gyógyszertárak tartozásának csak a 80%-át fizetik ki.
0: November 5-én Erik van der Linden, az Európai Bizottság szlovákiai nagykövete, átadta Szlovákia legfőbb vezetőinek a legújabb és egyben utolsó brüsszeli országjelentést.
10: Szlovákia 4 piros pontot kapott. Ez azt jelenti, hogy az így jelölt területek, vagyis a gazdasági verseny fejezetben a kassai US Steel acéltermelési kvótájának túllépése, továbbá a mezőgazdasági fejezetben a Nemzeti Kifizető Ügynökség kiépítésében, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer kialakításában, valamint a szigorú közegészségügyi normáknak megfelelő élelmiszeripari vállalatok működésében mutatkozó hiányosságok azonnali orvoslást igényelnek. A 4 komoly figyelmeztetésen kívül egész sor további hibára is rámutatott a jelentés. Ezek a narancssárgával jelölt pontok összesen 15 fejezetet érintenek, és olyanok vannak köztem, mint az EU normákkal ellentétes áruházláncokról szóló törvény, az antidiszkriminációs törvény hiánya, a korrupció kérdése, az unió külső határainak védelme, vagy további a mezőgazdasággal kapcsolatos problémák.
0: November 8-án udvaron tartotta a 20. országos közgyűlésének második részét a Csemadok. A közgyűlés elfogadta a szövetség alapdokumentumát. November 10-én zárva maradt Szlovákiában a gyógyszertárak egy része. Így tiltakoztak az ellen, hogy a Veritjel részvénytársaságon keresztül történjen az adósságaik rendezése. November 12-én Rudolf Schuster köztársasági elnök aláírta a Selye János Egyetem létrehozásáról szóló törvényt.
8: November 27-én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen megnyitották a magyar pedagógus képzést is felvállaló közép-európai tanulmányok karát.
0: December. December 2-án a parlament megkezdte 20. ülését, amelynek legfontosabb pontja a jövő évi költségvetés és a köztársasági elnök országértékelő beszéde volt. December 3-án a parlament elfogadta a hadkötelezettségről szóló törvény módosító javaslatát. Jövőre 6 hónapra csökken a kötelező katonai szolgálat ideje, 2006-tól pedig már csak hivatásos katonai állományunk lesz. December 5-én a köztársasági elnök megtartotta országértékelő beszédét éles és bíráló hangnemben. December 8-a. Ivan Simko és 6 képviselőtársa kilépett az SZDKU-ból és a párt parlamenti frakciójából.
11: Mikuláš Dzurinda nepripúšťa žiadnu chybu vo svojom konaní. Naďalej obhajuje prísnu stranickú disciplínu.
12: Mikuláš Dzurinda nem ismeri el, hogy hibát követel, továbbra is szigorú pártfegyelmet követel, és a vitákat hatalmi eszközökkel oldja meg. A Szabad Fórum leszögezi, súlyos válság van az SZDKU-ban, kezdte Ivan Simko.
11: Chceme sa vrátiť k pôvodnému projektu stredopravicovej strany, založenej na hodnotách otvorenej kresťanskej a
12: liberálnej demokracii. Vissza akarunk térni a jobb közép párt nyitott keresztény és liberál demokrácián alapuló értékeihez.
0: December 11-e. A szlovák kormány rendkívül ülésén jóváhagyta a Magyarország és Szlovákia közötti kisebbségek kulturális és oktatási támogatásáról szóló megállapodást.
13: Je to pre Slovensko vynikajúci výsledok. Viete, že ma dlhodobo trápil zákon Maďarskej republiky o maďaroch žijúcich v susedných krajinách.
14: Szlovákia számára ez rendkívül jó eredmény, hiszen tudják, mennyi bosszúságot okozott számomra a magyar kedvezménytörvény, s megígértem, hogy nálunk csak a szlovák parlamentben és az Európai Unió talaján elfogadott törvények léphetnek életbe. Ezekkel a szavakkal állt az államközi egyezmény ügyében összehívott rendkívüli kormányülés után az újságírók elé Mikuláš Dzurinda kormányfő. Hozzátette...
13: Týmto pádom táto hrozba, že by povedzme dostávali forinty občania Slovenskej republiky v prípade, že dajú svoje deti do...
14: A probléma megoldódott és el van oszlatva az a veszély, hogy valaki Szlovákiában azért kapjon pénzt egy másik országtól, mert a gyerekét kisebbségi nyelven oktató iskolába járatja.
0: December 12-én a parlament jóváhagyta a jövő évi állami költségvetést. Az erről szóló szavazás után a koalíciós pártok frakcióvezetői tárgyaltak Iván Simkóval arról, hogy platformja milyen feltételekkel hajlandó támogatni a kormánykoalíciót.
12: Iván Simko, mint mondottan, nem tudja elképzelni, hogy feltétel nélkül támogassa a kormánykoalíciót, de azt el tudja képzelni, hogy az új pártja bejegyzése után része lenne a koalíciónak. Ez azonban nem történhet meg a kormány rekonstrukciója nélkül, véli a Szabad Fórum vezetője.
15: Pomeri zodpovedali reálnym počtom poslancov.
12: Simko szerint az kell, hogy az arányok megfeleljenek a parlamenti képviselők megváltozott számának. További javaslatai van Simkónak, hogy a titkosszolgálat és a nemzetbiztonsági hivatal igazgatóját ne a kormány, hanem a parlament válassza meg, és az államfő nevezze ki. Módosítani szeretné a választójogi törvényt úgy, hogy több választási körzet legyen. Nem tartja jónak Simko platformja, hogy a közigazgatási reform keretén belül létrejövő körzeti hivatalok élére politikai pártok jelöljenek vezetőket.
8: Kedves hallgatóink, Kamocsai Imre és munkatársai összeállítását hallották a Szlovákia EU-s csatlakozását megelőző 2003-as esztendőről. Az Európai Unió ünnepnapja május 9-e alkalmából ennek a témának szenteltük teljes műsorunkat. Annyit még talán érdemes tudni, hogy a több mint 4 millió négyzetkilométernyi államszövetség legészakibb pontja Finnországban, legdélibb Spanyolországban, legkeletibb Cipruson, legnyugatibb pedig Portugáliában van, és a több mint 400 milliónyi ember 24 nyelvet beszél. Mottója In varietate concordia, vagyis egyesülve a sokféleségben. Befejezésként ajánljuk annak a zeneműnek egy részletét, amely 1985 óta az Európai Unió hivatalos himnusza. Hallgassák meg Beethoven 9. szimfóniájának befejező tételét, amelyet Friedrich Schiller örömmódájára komponált. A Philharmonica Slavonicát és a Szlovák Operaház kórusát Eugène Duvier vezényli. Kedves hallgatóink, Kovács János hangmérnök segítségével készült el összeállításunk. Köszöni figyelmüket, és kellemes májusi hétvégét kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök szerint a koalíciós tanács csütörtökön tárgyalhat a gazdaságélénkítő lépésekről. 8 ember meghalt izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban. Folytatódik a napsütéses meleg idő mérsékelt felhősödésekkel délelőtt 8 és 17 fokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A koalíciós tanács csütörtökön tárgyalhat a gazdaság élénkítő intézkedésekről, jelentette be Robert Fico miniszterelnök. Az első döntések a kormány ezt követő ülésén születhetnek meg. A kormányfő szerint a Fitch Ratings megerősítette Szlovákia hitelminősítését, ami a költségvetési konszolidáció eredményességét igazolja. Hozzátette, a hiányt az elmúlt években a vártnál jobban sikerült csökkenteni. Fico beszélt az új polgári törvénykönyv elfogadásáról is, amely a jelenlegi még 1964-ből származó szabályozást váltaná fel. Kiemelte az igazságügyi miniszter Boris Szuszko és a rekodifikációs bizottság munkáját. Emellett több törvénymódosításra is kitért, köztük a gyógyszertámogatás új rendszerére és az önvezető járművek jogi szabályozására. Folyamatosan emelkedik azon lakosok száma, akik arról számolnak be, hogy a nettó havi jövedelmük legfeljebb az alapvető szükségleteik, tehát a lakhatás az élelmiszer és a rezsiköltségek rendezését fedezi. Mára az egyének legalább 22%-a ebbe a kategóriába tartozik, 8%-uk azonban arról számolt be, hogy a bevételük még a kötelező kiadások finanszírozására sem elegendő. A polgárok 43%-ának nem okoz gondot, hogy megéljen a fizetéséből, annyit azonban ők sem keresnek, hogy a bérükből még tartalékot is tudjanak képezni. A háztartások mindössze 27%-a van abban a szerencsés helyzetben, hogy az önfenntartás mellett még spórolni is tud, derül ki az NMS Market Research Szlovákia legfrissebb felméréséből. Gubik László, a Magyar Szövetség és Kisbeáta a Csemadok elnöke is ott volt az országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Sulyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége, egyeztetett már Tar Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött magyarországi támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kisbeáta, a Csemadok elnöke az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól, bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. 8 halálos áldozata van az izraeli légicsapásoknak Dél-Libanonban, közölték a helyi hatóságok. A támadások egyikében egy kislány is meghalt és több gyermek megsérült. Az incidensek annak ellenére történtek, hogy Izrael és a Hezbollah között 3 hete tűzszünet van érvényben, amely azonban nem vetett véget az összecsapásoknak. A Hezbollah válaszul drónokat indított Észak-Izrael irányába. Az izraeli hadsereg szerint az egyik támadásban egy tartalékos katona súlyosan, két másik pedig közepesen megsérült. Oroszország és Ukrajna kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megsértették a 3 napos tűzszünetet, amelyet Donald Trump kezdeményezett. A felek ugyanakkor egyelőre nem jelentettek nagyobb harci cselekményeket. Mindkét oldal szerint történtek támadások és voltak áldozatok is, köztük civilek. A háború során korábban is többször előfordultak rövid tűzszünetek, amelyek rendre kölcsönös vádaskodással zárultak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombati eredményei: Michalovce-Dac 2-1, Podbrezová-Szlovan 1-2, Ruzsamberok-Trencsin 4-3 és Presovszkalica 3-0. A labdarúgó magyar kupa döntőjében 50 ezer néző előtt Ferencváros-Zalaegerszeg 1-0 hosszabbítás után előkészületi jégkorong mérkőzésen Iglón, Szlovákia-Dánia 4-2.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napsütéses, meleg idő időszakos mérsékelt felhősödésekkel, a reggeli délelőtti órákban előforduló vékony fátyol és rétegfelhőzet gyorsan elvékonyodik, feloszlik, ennek köszönhetően a déli időszak látszik zavartalanabbul naposnak, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kassa Zsebesváros részéből kihajtva Abaúj-Szina irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
0: Pentaton. Puha Józseffel.
4: A lázadó fiatalból dühös felnőtt lett. Ezt a következtetést vonhatja le az, aki végighallgatja Ardamica Zorán rockzenei munkásságát, a Romlás virágaitól kezdve a Mordent Projecten át a tavaly ősszel kiadott Létfene című szólólemezéig. Az album 7 dala indulatos társadalomkritika, amellyel a Losoncon született, füleken élő zenész görbetükröt állít az emberek elé. Elsősorban ezekről az új szerzeményeiről faggattam őt az év elején. Most megismételjük ezt az interjút. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk! Zorán, amikor legutóbb itt jártam nálad Füleken, akkor szóba került az is, hogy egy újabb könnyű zenei lemezen dolgozol, és azt mondtad, hogy az valószínűleg a Mordent Project második albuma lesz. Nos, tavaly az év végén kaptunk tőled egy korongot, amelyet a saját neved alatt jelentettél meg, szólólemez, habár tulajdonképpen a Mordent Project is szólóalbum volt, és miután végighallgattam az egészet, rájöttem, hogy miért nem a Mordent Project név alatt jelent meg, sőt, már akkor rájöttem, amikor tanulmányoztam a borítót, 7 dal szerepel rajta, és jó hosszú dalok ezek.
5: Hát igen, én a Mordent Projectnél nem szerettem volna, hogy minden körülöttem forogjon. Igaz, hogy ott is több hangszert én vettem fel a stúdióban. Azon a lemezen volt még 2 olyan dal, ami a néhány romlás virágai időszakából maradt. Azt dolgoztam már, dolgoztuk, a több volt a szerző is. A vendégzenészekkel együtt úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen mindenki kivette a részét ebből annyira, hogy legyen egy valami összefoglaló neve, ami nem én vagyok. De úgy alakult, hogy ez meg szinte teljesen én vagyok, úgyhogy nem volt értelme most már keresgélni valami olyan kifejező, hát címe lett, de egy olyan zenekar nevet, vagy bármi mást, ami az összefogja, mert úgy láttam, hogy mivel most az összes dal az enyém, az összes szöveg az enyém, a hangszerelések is az enyémek, sőt most egy hangszer szólót leszámítva meg a szólók is az enyémek, ami a Mordent Projecten nem így volt, hogy ez most tényleg engem fejez ki, az én érzéseimet fejezi ki, az én jelenlegi világlátásomat és fájdalmaimat fejezi ki, úgyhogy ez most Ardamica Zorán lemez lett.
4: Ez a lemez egy teljesen más utat jár be, egy teljesen más úton indultál el, nem passzolt volna rá a Mordent Project cím, ezzel a lemezzel sokkal inkább visszatértél a gyökereidhez, a romlás virágaihoz, én úgy gondolom.
5: Igen, rokkosabb lett, mint az előző, tehát a Mordent Project, bár én akkor is azt hittem, hogy az alapjában véve egy rock lemez lett, kitekintett nagyon sok irányba, és végső soron a hangszereléseket akkor sikerült úgy alakítanom, hogy a sanzontól a popzenéig mozgott végül is a palettán, tehát hogy nem volt olyan kemény, mint ami ennek a fejemben megszületett, amikor aztán kész lett. Itt most szintén vannak dalok, amelyek nem olyan nagyon kemények, de szerintem az első kettő az a rock and rollból indít, és valahol mindjárt az első dal visszatér a 80-as évekbe, tehát a brit heavy metal második hullámához, a Judas Priest gyökerekhez és hasonlókhoz. Tehát kicsit visszanéztem a fiatalságomba, végső soron ezek a riffek voltak a kezemben, ez a fajta zenei gondolkodásmód ihletett meg. Valószínűleg öregszem, tehát nem akart ez semmiféle nosztalgia lenni, de valószínűleg, mikor az ember, most nem merem azt mondani, hogy beérik, mert akkor el is öregszik egy idő múlva, tehát amikor elér az ember egy bizonyos kort, akkor a kísérletezések sallangjai gyorsabban kopnak le.
4: Arra gondoltam, hogy a Modern Project lemezen volt egy vidám, szórakoztató, poppos lemez, de hogyha összehasonlítjuk ezzel a koronggal, a Létfenével, akkor sokkal inkább elmondható, hogy az popposabb volt, vidámabb volt, szórakoztatóbb volt. Ez jóval komolyabb lemez.
5: A Modern Project 2018-ban jelent meg, ha jól emlékszem. Azóta eltelt egy kis idő. Személyes életemben is elvesztettem egy csomó embert. Volt közben egy pandémia, kétszer változtattam polgári állást, kitört a világon egy csomó háború, kezd összeomlani az a fajta társadalmi rend, amit nagyjából megszoktunk. Tehát, hogy én azt érzem, van egy ilyen kis világvége hangulat, mint megint csak a 80-as években volt, amikor mindenki az atomháborúval ijesztgette a másikat, tehát 80-as évek közepén. Ha visszagondolunk, akkor a pokolgépnek akkor jöttek ki azok a lemelezei, hogy amikor a háború gyermeke van, meg hasonló dolgok. Tehát, hogy akkor is mindenki attól félt, hogy úristen, mi lesz, és akkor hál' Istennek összedőlt a szocializmus, és ledőlt a berlini fal, meg hasonlók, tehát az jól végződött. Hogy ez hogy fog végződni, azt nem tudom. Tehát, talán tudat alatt ezért is nyúltam vissza azokhoz a kifejező eszközökhöz egy kicsikét. Minden esetre én érzek egy ilyen apokaliptikus, általánosan apokaliptikus hangulatot, ami az én személyes életemre is rányomja a bélyegét, és hát azért ilyenek a szövegek. Az, hogy néhány dal, például az utolsó előtti dal, az már egy ilyen kicsit swinges, táncosabb, az már tulajdonképpen az irónia, hogy a világvége szövegekhez társítsunk már valamit, ami megkérdőjelezi, ami ironizálja, ami rámutat arra, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, mert az én szomorú szövegeimet már még szomorúbbra venni zeneileg az utolsó dalon, a blueson kívül már talán nem is sikerülhetett volna.
4: Miután meghallgattam a Létfenét, elővettem a Romlás virágai kazettáját is, kazettát, nem tudom, hogy a fiatalok tudják-e, hogy ez mit jelent, szóval meghallgattam a Romlás virágai dalait is, és próbáltam összehasonlítani a kettőt, és arra jutottam, hogy amíg a Romlás virágait, főleg a szövegeket, azt egy olyan fiatal, tizenéves, huszonéves, kamasz, ifjú, fiatalember írta, aki valamelyest lázadt, most pedig nem egy lázadó ember szövegeit hallottam, hanem egy dühös emberét.
5: Igen, de ez a düh, ez már nem az a düh, mint amikor az ember lázadóként is dühös a körülötte levő világra, és tudja, hogy ő ezt meg fogja változtatni, mert előtte az élet és mindent elkövet, hogy megváltoztassa, hanem ez egy olyan düh, amikor hát nekem megadatott, hogy 89-ben diák voltam, tehát tényleg, ugye nem én voltam a központban, de többet magunkkal, ugye benne voltam abban a vonalban, hogy mondhatom, hogy a mi nemzedékünk azért megváltoztatott valamit a világban, és annak ellenére most megint okunk van dühöseknek lenni, és ez a fajta düh, ez már együtt jár egyfajta olyan csalódottsággal, ugye az én koromban valószínűleg még egyszer nem fogjuk megváltoztatni a világot, mert már se erőnk, se egészségünk hozzá, és nem is biztos, hogy hiszünk annyira abban, hogy mi még meg tudnánk változtatni. Én nagyon szeretném hinni, hogy majd a fiatalok, de mivel pedagógus vagyok, egyelőre ez inkább remény, mint gyakorlati tapasztalat.
4: 89 előtt gondoltad volna, hogy 2026-ban majd ilyenekről fogunk beszélni? Hogy 2025 végén egy dühös zenész, nem lázadó, hanem dühös zenész képét fogja mutatni a lemezed?
5: Nem, én 89 előtt azt se gondoltam volna, hogy 89 lesz. És ez azért reményt adó, mert az is egy olyan korszak volt a világban, amikor teljesen kilátástalannak tűnt a dolog. Tehát én 10 évesen, 70-ben születtem, tehát 89-ben 19 voltam, akkor kerültem egyetemre. Én a gimnáziumot abban a hitben végeztem el, hogy úgyse kerülek be egyetemre se, ugye édesapámat politikai okokból üldözték. Én sem tanulhattam középiskolában azt, amit szerettem volna, tehát nem azért kerültem a füleki gimibe, mert mindenáron oda szerettem volna menni, hanem ott volt lehetőség egyáltalán tanulni. Egyébként köszönök nekik mindent, amit ott megtanultam. Tehát én azt se tudtam elképzelni, hogy egyáltalán lesz egy boldog felnőtt korom. Én abban gondolkoztam, hogy innen meg kell pucolni valahova külföldre, mert különben nem tudom, mi lesz. És volt olyan szerencsém, hogy egyszer csak kitört 89, és volt lehetőség részt venni benne, és részt venni azokban a folyamatokban, amelyek után a szlovákia-magyar társadalmat is megváltoztatták, volt lehetőség szabadon vállalkozni utána, volt lehetőség diákkorunkban diákparlamentet alakítani. Voltam judiker elnök, voltam a nyitrai pedagógiai kar szlovák diákparlamentjének a tagja, oda is beválasztottak a magyarnak a tagja, számos ilyen diákfunkción volt, tehát tényleg éjjel-nappal azon voltunk, hogy változtassunk egy kicsit a társadalmon, változtassunk a dolgok menetén, az iskola ügyön mindenen, és úgy jó is visszanézni, mert ha az ember csinál egy leltárt, akkor azt látja, hogy hát nem éltünk hiába, tehát valami azért csak maradt utánunk. Ez a valami, ez úgy látszik, hogy most lassan kezd összeomlani. És a társadalomban is az emberek, mintha nem értékelnék azt, hogy élhettek 30-valahány évig egy olyan szabad társadalomban, amiért, mit tudom én, Iránban az életüket adnak.
4: Úgy is feltettem volna a kérdést, hogy 89 után gondoltad volna ezt?
5: Akkor sem gondoltam volna, mert 89 után volt egy eufória, ami hát lehet, hogy sokaknak kevesebb ideig tartott, én romantikus alkat vagyok, tehát én nagyon sokáig eufóriában éltem, bár depresszív alkat vagyok, meg kritikus alkat is vagyok, de ez a 89 az én életemben egy olyan pozitív törés volt, hogyha ez megtörténhetett. Tényleg a pokol kapujából, én úgy éltem meg a kommunizmust, hogy a pokol kapujából egy szabad világba kerültünk, akkor minden lehetséges. Most pedig azt látom a társadalomból, sajnos nem lehetséges minden. Most talán nem is annyira a politikusok miatt, hanem az emberek fásultsága miatt. Tehát nem gondoltam volna, hogy ide jutunk.
4: Amikor látsz egy kisgyereket, elgondolkodsz azon, hogy rá mi vár a következő 70-80 évben?
5: Mivel pedagógus vagyok, naponta gondolkozom el rajta, és mivel egy olyan iskolában tanítok, ahol nagyon sok a szegény sorsú gyermek, tulajdonképpen hát szakmai kötelességem is elgondolkodni rajta, mert azt szerint próbáljuk őket vezetni, de szintén van okom nagyfokú szkepticizmusra.
4: Térjünk vissza erre a Létfene című albumra. Ugye mondtam, hogy pillanatok alatt rájöttem, hogy miért nem a Mordent Project név alatt jelent meg, de te, amikor elkezdtél a dalokon dolgozni az első percben, már tudtad, hogy ezt Ardamica Zorán név alatt fogod megjelentetni?
5: Nem. Hogy mondjam, vannak olyan köteteim, vagy a legutóbbi komoly zenei lemez volt olyan konceptalbum, amikor az ember tudja már az elején, hogy az hogy nézzen ki a végén. Tehát komplexitásában gondolkozik róla, már a megalkotás folyamatában. Ezek a dalok folyamatosan születtek, illetve hát több dal született, ez a hét lett az, amit végső soron kiválasztottam, és ezek folyamatosan születtek az évek során. Nem úgy volt, hogy leülök, és most akkor, tudom én, 5 hónap alatt megírom, hanem ahogy teltek az évek, születtek a dalok, és végső soron ezek fejezik ki leginkább az elmúlt néhány évemet. Mindig az aktuális hangulatom és világlátásom tükröződik egy-egy dalban. Van, amelyik dühösebb, van, amelyik csalódottabb, van, amelyik szomorúbb, van, amelyik ironikusabb, piszkálódóbb, mondjuk a Halott Város, amit már sikerült félreérteni sok-sok embernek, úgyhogy nem tudtam előre, tehát ez nem egy konceptalbum volt, de nagyon örülök neki, hogy a Juhász Katalin által írt kritikában arra mutatott rá, hogy összeállt, tehát van egy íve, sikerült úgy megszerkeszteni, hogy valahonnan, valahova eljut a mondani valója.
4: Igen, ebbe igaza van Juhász Katinak, az Új Szó munkatársának. Tehát amikor elkezdted a munkálatokat, akkor nem tudtad, hogy hol fogsz kiukadni, viszont azt tudtad, hogy ez lesz az eddigi legdühösebb, legtársadalomkritikusabb lemezed? Gondolom azt igen.
5: Igen, azt tudtam, és igyekeztem is egy picikét enyhíteni ezen egyébként zenei kifejező eszközökkel, tehát például a Bajokró című dal is, hogy sokkal rokosabb valami volt, amikor megszületett. Hát úgy gondoltam, hogy nem, most nem lehet minden dal egyforma a lemezen, és nekem mániám is az eklektika, és mivel a Modern Projectet az a kritika érte, hogy ugye egy ének hang megy végig, hogy jobbat tett volna neki, ha vannak vokálok. Hát itt most több dalban vannak vokálok, férfi vokális, női vokális, tehát van dal, ami végig két szólam, vagy refrénben három szólam is, vagy négy szólam. Tehát igyekeztem ezekkel a harmóniákkal egy kicsikét enyhíteni azt a zenei dühöt, tehát mégsem egy death metal album akart lenni, tehát hogy annál alapvetően a dallamossága is másabb. A sok torzított kvint közé azért csempésztünk meg kis terceket.
4: Hamarosan beszélünk majd az egyes dalokról is, kivesézzük az albumot, viszont előtte beszéljünk még magáról a zenéről. Próbáltam úgy hallgatni az egészet egy idő után, hogy csak a zenére koncentráljak, és a szöveget próbáljam a háttérbe szorítani. Ez a zene a 70-es éveket idézi, a 70-es évek rock zenéjét. Legalábbis nekem ez ugrott be. És megmondom őszintén, hogy a Létfene után nem sokkal meghallgattam Bródy János új lemezét is, az a címe, hogy az első 80 év, és szerepel rajta egy olyan szerzemény, amelynek az a címe, hogy a divatja múlt dalok. És az jutott eszembe, hogy ez pedig a divatja múlt zene. Tökéletes zene, én nagyon szeretem, de manapság ilyen zenét nagyon kevesen készítenek.
5: Hát innen is lehet tudni, hogy kiöregettem. Már az én koromban nem szempont, hogy a legújabb popzenei trendeket kövesse az ember, inkább az a szempont, hogy azokat a kifejező eszközöket használjam, amelyek az enyémek, amelyek az én számból, vagy tollamból, vagy kezemből hitelesek, és amelyeknek hát kvázi ura vagyok. Igyekszem én követni a mai zenei stílusokat, és nagyjából igyekszem megérteni, nem tudom, meghallgattam vagy három podcastot arról, hogy Azaria hogyan hangszerel, meg hasonlók, és meg is értettem, csak azok a zenei módszerek, azok nem az én módszereim. Én azokat, ha technikailag meg is tudnám oldani, vagy stúdióban segítséggel meg tudnánk oldani, az nem fejezné ki az én érzelmeimet, mert nem tudom, szóval aki ismer ez hasonlóan a ruházathoz, aki ismer az engem farmerban és nem tudom pólóban vagy inkben tud elképzelni, ha Matyó hímzéses névi ruhában járnék, vagy valami vadonatúj, nem tudom milyen 300 eurós aranyszínű gatyában, akkor nem hinnék el, hogy ez én vagyok. Tehát egyszerűen az az én számból nem volna hiteles, és aminek az ember nem ura, azt ne is vállalja föl. Bele lehet abba szeretni, időnként kikilengek olyan hangszer használat felé is, ami főleg a Modern Projecten, ami nem teljesen normális a rockzenében, mert azon a lemezen volt marimba is, meg mindenféle. Most itt alapvetően rock hangszerek vannak kiegészítve időnként vonósokkal, szaxofonnal, hasonlókkal. Tehát olyan eszközökhöz nyúltam, amelyek az én eszközeim.
4: És ha már említetted Azariát, akkor muszáj rá kérdeznem, hogy mi a véleményed az új előadók, Azaria, Krúbi, sorolhatnám őket, Jude Law, nem tudom, hogy mennyire ismered ezeknek a fiataloknak a zenéjét, mert hogy ők is nagyon érdekes zenét készítenek, itt most kiemelném Krúbit, aki lázadó zenét írt, és szintén dühös dalokat komponál. Lehet, hogyha Arda Micazorán most lenne 10-20 éves, akkor ilyen zenét készítene?
5: Nincs kizárva, de szerintem valahol a thrash és death metal vonalon mozognék inkább. természetemből fakadóan, hát annyira behatóan nem ismerem őket, felületesen időnként meghallgatok néhány dalt. A zenei részét én csodálom azokat, akik ezerféle stílusban tudnak mozogni, és hogyha valamelyik előadó csak egyet ebből elsajátít, és azt valóban a saját magáénak tudja, akkor azelőtt is kalapot emelek. Nem kapcsolom ki a rádiót, hogyha olyasmi szól benne, ami nem a kedvencem, nyitott vagyok mindenre, mondjuk nem biztos, hogy egy óra hosszat hallgatnám, de úgy a többi között elfér. Valószínűleg szintén olyan dühös lennék, mint amilyen dühös voltam fiatalkoromban. Érdekes dolog azonban a társadalomban, tehát lehet, hogy kiharcoltunk egyfajta szabadságot, mert például a Romlás virágainál, amikor még 20 éves voltam, azt hiszem, hogy a dalszövegekben talán két helyen volt vulgarizmus, ami ma már nem is számítana vulgarizmusnak, és a koncerteken az egyik dalunk végén volt egy ismétlődő mondatom már prózában, ami elérte azt a hatást, hogy láttam a szülők egy gyereket kivezetett a koncertről, hogy ez nem gyerekeknek való, de egyébként nem az a világ volt még a 90-es években sem, hogyha normális helyeken fel akart lépni az ember, tehát most nem a legszutykosabb klubban éjjel háromkor, tehát valamilyen fesztiválon, hogy azért nem volt annyira vulgáris a mi világunk, valahogy másképp próbáltuk ezt kifejezni, de egyáltalán nem csodálkozok rajta, hogy érintett személyek most sokkal nyíltabban küldenek el embereket oda, ahová valók, vagy ahová szerintük valók, és hát bennem is megfordult egyszer-kétszer az utóbbi időben a borjú, hogy én is nagyon szívesen elküldeném őket, csak hát akkor... Hogy mondjam, nem biztos, hogy a koromhoz méltó volna, másrészt nem biztos, hogy akkor az üzenet eljutna azokhoz, akik esetleg én rámvevők, meg bizonyos szinten nem is óhajtok lealacsonyodni bizonyos emberekhez. Hát ezt a publicisztikámon is lehet érezni, hogy azért, mit tudom én, 10-12 évvel ezelőtt a Paraméteren megjelent szövegeim azért harcosabbak voltak, és keményebbek voltak. A mondani való az maradt, csak most már igyekszem magam egyel följebb tartani, mint a kocsmai szint. Mivel, hogy a világ szállt le egy olyan dimenzióba, ahová én már nem biztos, hogy utánuk szeretnék süllyedni.
4: Többször meghallgattam a Létfenét, és rájöttem, hogy kétféleképpen lehet hallgatni. Hogyha csak úgy szól, akkor azt hallod, hogy egy nagyon jó zene szól, a 70-es évek rockzenéjét idéző zene szól, és odamondogató társadalomkritikus szöveg íródott rá. Viszont, hogyha úgy belemélyedünk, és odafigyelünk az elejétől a végéig a szövegre, a mondani valóra, az üzenetre, akkor az alaposan megpecsételi a napunkat. Szerinted hogy hallgatják az emberek Ardamica Zorán zenéjét, és hogy szeretnéd, hogy hallgassák? Így vagy úgy?
5: Őszintén szólva nekem mindegy, a lényeg, hogy hallgassák. Én tudom, hogy mindenkinek máshol van a fájdalom küszöbe. Tehát, hogyha egy jókedvű vasárnap reggel, nem biztos, hogy az én zenémet kell hallgatni, mert vagy feldühíti az embert, vagy felfokozza az ember csalódottságát, vagy pedig teljesen depresszióba ejt valamelyik ismerősöm viccelődött vele, hogy a végére felvágom az ereimet. Valahogy így fejezte ki magát. Tehát tényleg nagyon szomorú és nagyon csalódott állapotot tükröz ez a lemez. Nem vagyok biztos benne, hogy aki éppen mély depresszióban van, akkor annak szintén ezt kell hallgatnia, mondjuk az utolsó Delta Blues-t, mert nem akarom kiváltani azt a hatást, hogy úgy váljak legendává, mint Seres Rezső a szomorú vasárnappal, tehát Isten ments, nem ez a szándékom, hogy öngyilkosságba kergessek embereket, csak szeretném szembesíteni őket azzal, hogy nem csak ők haragszanak ám a világra, vagy nem csak őnekik van rossz hangulatok, ha úgy érzik, hogy rossz hangulatuk van, hanem igen, sokan vagyunk ilyenek, akik azt látják, hogy nem jó felé megy a világ, és igazából nincs olyan társadalmi erőnk, hogy változtassunk rajta, csak ordítani tudunk, hogy baj van, és jöjjön végre valaki, aki csinál vele valamit. Ha valakinek elég egy dal ebből naponta, akkor hallgasson egyet. Ha valaki úgy gondolja, hogy tényleg olyan szomorú az idő is kint, meg minden, akkor szálljon rá egy 37 perc, nem tudom hány másodpercet, hogy megnyugtassa őt az a tudat, hogy van még a világon egy őrült Ardamica, aki ugyanúgy érez.
4: Én nem gondolom, hogy a zenét hallatán fel kellene vágnunk az ereinket, viszont azt mindenképpen, hogy úgy, bocsánat a kifejezésért, pofán csap a valóság. És elgondolkodunk azon, hogy ez valóban a valóság, ilyen rossz a helyzet, és rá kell jönnünk arra, le kell szűrnünk azt a tanulságot, hogy igen, ilyen rossz a helyzet, ez egy tükörkép a társadalom előtt.
5: Egyetértek. Tulajdonképpen ezért is írtam meg. Engem roppant módon dühít nem csak a társadalom mai állapota, hanem az is, hogy amerre nézünk, nekünk erről tulajdonképpen hazudnak. És nem csak a politikusok hazudnak, de mind a vízfolyás. Mintha fizetnénk őket érte, mert fizetjük őket érte egyébként, hanem oda jutottunk, hogy minden termékeladás az akkor működik, hogyha valami pozitív üzenete van, a samponttól kezdve a nem tudom, WC-papírig. Folyamatosan olyan reklámokkal bombáz minket a világ, hogyha ezt és ezt megveszed, megkapod, akkor boldogabb lesz az életed, szebb leszel, fiatalabb leszel, egészségesebb leszel, minden tuti szuper jó lesz, miközben tudjuk, hogy ez egy olyan felszín, tehát hiába fogom napi 8-szor megmosni a hajamat a korpásodás elleni samponnál, attól még vagy ugyanolyan korpás marad, vagy ha nem marad olyan korpás, hogy nem leszek sokkal boldogabb ember, hogy most már nem korpás a hajam, miközben a szomszéd országban, nem tudom, havonta 40 ezer ember hal meg. És ez itt van tőlünk, nem tudom, 200 kilométerre. Bocsánat, majd kivágott, de leszarom a sampont ilyen helyzetben, mert sokkal fontosabb dolgaink vannak. Engem már az is dühít, hogy kapcsolgatnom kell a tévéhíradók között este, hogyha tájékozódani akarok, mert egy csomó híradó látva azt, hogy a közönség tényleg felvágja az erejét az esti hírek alatt, tele nyomja úgynevezett vattával a legbrutálisabb hírek közti részt, és igen, jó hírekről is be kell számolni, de totál hülyeségekről is beszámolnak, aminek nincs országos jelentősége. Szerintem csak azért ez valamiféle szerkesztői szempont lehet, hogy tényleg az emberek ne ugráljanak ki a hetedikről, mert rettenetes rossz azt végighallgatni. És akkor utána majd valami kommentár műsorban, vagy egyéb podcastban helyezik el azokat a dolgokat, amiknek mondjuk a fő hírekben volna a helye az én megítélésem szerint. Persze, hogy én nem mondjam meg, hogy milyen legyen a híradó, mert nem az én ügyem, de mindenhol azt látom, hogy úgy tutulgatnak minket, hogy még éljünk egy kicsit, mert addig költünk valamire. Az életre és azt a pénzt azt náluk költjük el, és hasonlók, és nem biztos, hogy tutulgatni kellene már minket, hanem igenis szembesíteni kellene minket azzal, hogy gyerekek, rossz a helyzet, kell ezzel valamit csinálni. Az emberek nagy többsége a környezetemben is most már olyan védekező reakciókat alakít ki, hogy inkább nem vesz tudomást a legrosszabb hírekről, és bezárkózik egy kisebb világba, ami egy boldog világ, és egy teljesen releváns és hiteles önvédelmi stratégia, én azt senkitől el nem vitatom, nekem is vannak napjaim, amikor azt mondom, hogy mindenki hagyjon békén, mert most már magammal kell egy kicsit törődenem, mert ha másokkal törődök, akkor nem tudom, megüt a guta, vagy edvérzés kapok, vagy bármi más, és akkor inkább kimegyek sétálni a kutyával, hogy valami értelmes lény közelében legyek, aki szeret engem. Az úgy megnyugtat. Tehát igen, kellenek ezek a buborékok, csak én azt érzem, hogy nagyon sok ilyen propaganda buborék van körülöttünk, és a világ igyekszik elhitetni velünk, hogy nem baj az, hogyha a szomszédban nem tudom, ez van, hogyha két állammal odébb az van, hogyha az egyik politikus ezt csinál, a másik azt csinál, hogyha a körülöttünk levő világ összeomlik, mert látjuk, hogy összeomlik az egészség, ugye a vasúta sorolhatnám, majd valami lesz vele, hát nem. Akkor lesz vele valami, ha nekiállunk ezeket megjavítani. És ezt mindig hangosan ki kell mondani, igaz, hogy kimondani se esik jó, meg hallani se esik jó, nagyon sok embernek, de a művészetnek mindig volt a díszítő és az esztétikai funkcióján kívül egy olyan dimenziója, hogy szembesít a világ dolgaival, és ezt én most fontosnak tartottam.
4: Igen, és kiukadhatunk ott, hogy nem csak, hogy nekünk hazudnak, hanem sokszor saját magunknak is hazudunk, amit említettél, hogy nem veszünk tudomást bizonyos dolgokról, hova tovább egyre közömbösebbek vagyunk.
5: Igen, és sajnos én mondom, megértem azokat az embereket, akik nem annyira érzelmesek, vagy nem annyira szenvedélyesek, mint én vagyok, hogy kénytelenek bezárkozni időnként egy buborékba, mert tényleg egészségtelen állapotok uralkodnak körülöttünk, és ha időnként nem zárkozunk a minket megölni kívánó világtól, akkor tényleg meg is öl. Tehát erre szükség van, csak az emberi védekezés és az emberi közömbösség között van egy nagyon éles határ, ami kezd elmosódni. Én igenis szólok, hogy ezt a határt, ezt látni kell, meg kell húzni piros vonalakat, mert a védekezés, az önvédelem, meg a közömbösség, a mással nem törődés, az nem jó. Tehát az önzés és az önvédelem közt igenis van különbség.
4: Hallgattalak téged, és egy bizonyos ponton eszembe jutott egy kifejezés, amelyről nem tudtuk, hogy létezik. Ezt még nem is hallottuk 2-3-4 évvel ezelőtt. Valamiért beugrott nekem most ez a szó, amit előszeretettel hallunk, főleg magyarországi politikusoktól, ez a háborúpárti.
5: Jó, hát ezzel ki lehet engem kergetni a világból. Háborúpárti az, aki háborút indít mások ellen, nem önvédelmi céllal. Igazán nem szeretnék most politikai kérdésekbe belemenni, de az, aki védekezik, az nem háborúpárti. Az, aki segíti a védekezőt, az nem háborúpárti, az nem a háborúnak az elhúzása, az nem a további halálos áldozatoknak a generálása, hanem éppen, hogy az ellen való harc. A háborúpárti kifejezés abban az értelemben, ahogy mi azt manapság

0: Igen, viszont a főállásom az, hogy pedagógus vagyok, és mindig mindent magyarázni kell. Én már ott tartok, hogy felnőtt embereknek is időnként úgy magyarázok, mint a gyerekeknek. Emiatt sokan infantilisnek kezdenek tartani. Van, aki szól is, hogy figyelj, nem a suliban vagy, nekem mondhatod normálisan is, tehát nem a negyedikes meg az ötödikes gyerek szintjén. Elnézést kérek mindenkitől, akivel ilyen történt velem kapcsolatban, hogy ha hallgatom az embereket az utcán, orvosi rendelőben, pékségben, amerre megfordulsz, ahogy beszélgetnek, akkor azt veszed észre, hogy komoly felnőtt emberek, tudom, 40-50-60 évesek, akiknek már lehetne akkora élettapasztalatuk, akik megérték az előző rendszert is, akik felneveltek gyerekeket és unokákat, esetleg ismerem is őket, tehát tudom, hogy a családjukban is nem tudom, én komoly tragédiák történtek, tehát hogy végigmentek olyan dolgokon, ami ad egy olyan élettapasztalatot, ami megkönnyíti az élet dolgainak az értelmezését, ők is néha akkora naivitással, bocsánat a kifejezését, szopják be a hülyeséget a propagandából, meg a politikusoktól, hogy kiesik a táská kezemben. Tehát teljesen elhűlök. Nehezen fogom fel. Ennek nincs más módja, tehát ezeknek is el kell magyarázni. Legtöbbször ilyenkor az ember fogja magát és otthagyja őket, mert azt mondja, hogy nincs értelme, ha 60 éves ember nem érti a dolgot, akkor annak már mit magyarázol, az már nem fog fejlődni. De igen, van értelme a 60 évesnek, meg a 70 évesnek, meg a 80 évesnek is, még akkor is, ha esetleg műveltebb vagy okosabb, mint én, mert ugye a legtöbb ember okosabb, mint én, azoknak is el kell magyarázni az érveinket, hogy gondolkozhassanak róla. Akivel nem állunk szóba, azt nem fogjuk meggyőzni. Azt majd meggyőzi az, aki minden oldalról elömleszti őket mindenféle propagandával. Tehát beszélni kellene egymással, de úgy normálisan, tehát nem a harmadik mondatnál az illetőt le, nem tudom én nemzetárulózni, meg hát ne mondjak durvábbakat, meg elküldeni a jó édesbe, hanem igenis le kell ülni emberekkel, nem mindenki teljesen reménytelen, nagyon remélem. Ha mindenki reménytelen volna, akkor nem lehetnék pedagógus. Tehát nekem hinnem kell abba, hogy abból a gyerekből majd egyszer valami lesz, visszatérve az előző kérdésedre. Sajnos látjuk a szüleik példáján, a szüleik társadalmi csoportjainak a példáján, hogy nagyon nehezen vihető végbe, de hál' Istennek tudunk mondani pozitív példákat, ha nem is tömegével, és igenis látjuk, hogy ez lehetséges. Ehhez egy kicsikét a világot is meg kell változtatni. És a világot úgy tudod megváltoztatni, hogy egy picikét az embereket kezded megváltoztatni. Először egyet, aztán kettőt, aztán egy osztályt, aztán nem tudom én egy félvárost, aztán egy egész várost, aztán egy országot. Én azt hittem, ha már említettük 89-et, tehát naív voltam, fiatal voltam, én azt hittem, hogy azoknak a változtatásoknak is mindenki fog tudni örülni, és a szabadságá mindenki fog tudni élni, és most azt látom, hogy az utolsó 30-valahány év szabadságával nem tudtak élni az emberek, hanem mindegy rongyot visszadobták, hogy nem is akarnak élni vele, nem tudják, mit kezdjenek vele. Én nem tudom, hogy ez azért van-e, mert ez a nemzet, vagy ezek a nemzetek itt igazából sosem éltek szabad életet, tehát hogy nincsenek hagyománya, és ezt nem nevelték beléjük már a szüleik, vagy nem úgy élték az életüket, hogy folyamatosan egy szabad pozícióból indulnának neki a gondolkozásnak, vagy a tevékenységnek. Én annak idején nagyon örültem, ugye a mi nemzedékünk bármit akar csinálni, akkor az első felvetése az volt, hogy hol kell erre engedélyt kérni, hol kell erre elintézni valamilyen papírt, hogy ezt valamilyen felsőbb instancia megengedje. Az én gyerekeim szerencsére úgy álltak hozzá az életnek, hogy én ezt akarom csinálni, és csinálom. Én majd, ha valaki még szeretné ezt szabályozni, akkor szóljon, és akkor megbeszéljük. Tehát, hogy szabadon működtek a dolgok. És most oda jutottunk, hogy legalábbis amit én látok, nem biztos, hogy átlátom az egész társadalmat, nem vagyok szociológus, hogy az általam látott embereknek a többsége, az megint nem ott tart, hogy élne a szabadságával, hanem valamilyen kicsi, nyomorult, de még elég langyos a túléléshez körülmények között próbálja kibekkelni az időt addig, amíg itt van ezen a földön.
1: Ezt a témát lehetne folytatni a végtelenségig, de most ismét térjünk vissza a Létfenéhez. Honnan a lemez cím? Mert nagyon találó ez a cím, és ilyen című dal nincs az albumon.
0: Kellett egy szó, ami összefogja az egészet, vagy szókapcsolat, és mivel ez tényleg a mindennapi létnek a betegségeiről, a fenéiről szól, én ezt kitaláltam, hogy Létfene, és nagyon örültem neki, hogy hú, de frappáns, nagyon jó sikerült, és aztán úgy bökött

0: be a csőrömet, hogy minden segít, nem vagyok én akkora zseni, hogy én ilyen jó dolgokat találjak ki. Lehet, hogy hallottam én ezt valahol, beírtam gyorsan a keresőbe, nehogy már ellopjam valakitől érdemtelenül, és a nem tudom, második vagy harmadik találat a keresőben, az történetesen a saját doktori disszertációm volt, amelynek az egyik részletet, én irodalmat végeztem, a szlovákiai magyar irodalomból írtam a disszertációmat, a próbaút és az iródia nemzedékéből, ha lehet így leegyszerűsíteni a témát, mert ez ennél sokkal bonyolultabb, és ott, ahogy elemezgetem a verseket, én már erre nem emlékeztem, mert hát ugye elég terjedelmes műről van szó, a Farnbauer Gábor egyik versében van ez a kifejezés. Hát mondom, ha már én is írtam róla, akkor talán csak nem haragszik meg senki, a kölcsönveszem, mert nagyon jól kifejezi ezt az állapotot. Úgyhogy nem én találtam ki, és elfelejtettem, hogy foglalkoztam valaha ezzel a kifejezéssel, úgyhogy nem az én találmányom, most mondjuk copyright Farnbauer. A dolog pikantériája, hogy az illető költő unokatestvére az a másik Farnbauer, aki a CD-n hangtechnikusként és zenésztársamként szerepel.
1: Ahogy említettem már a beszélgetésben, kivesézzük most a lemezt. Az első dal az Agyonütöttek. Ez szólt eddig a legtöbbet a Pátria Rádió adásában. Nem véletlenül szerintem ez a legpopulárisabb, de mindenképpen a legrádióbarátabb dal. Egyet értesz velem?
0: Nem tudom, ezen én még nem gondolkoztam. Én amikor a rádióbarátságról gondolkoztam, akkor úgy körülbelül azt a két számot néztem meg, amiben van egy csúnyább kifejezés. Na mondom, ezek biztos nem fognak menni a rádióban, de hát se baj, ott már az ember ne cenzúrázza önmagát. Ez egy viszonylag egyszerű szerkezetű, ilyen egyenes vonalú, vehemens, gyors tempójú rockzene, aminek a szövegvilága is, még, tehát nem ez a cizellált költői valami, hanem az első dühöt, tehát a hétköznapi ember első dühét nagyon egyszerűen megfogalmazó, tulajdonképpen kiabálás. Lehet, hogy ez az energia elviszi a dalt, és lehet, hogy ezért tűnik rá rádióbarátabbnak. Nincs úgy túl bonyolítva, mint a többi.
1: A CD-n a második dal A bajokról.
0: Hát igen, ez is egy ilyen nyíltan fogalmazó társadalom kritika tulajdonképpen. Nem csak társadalom, hanem politikai kritika is. Ugye a refrénben az van, hogy valami üvölt a bajokról, állítják többen, hogy a rock'n'roll, de aztán kiderül, hogy nem is a rock'n'roll, tehát tulajdonképpen ez még a rock'n'roll felé is egy-egy kritika, hogy mennyire képes jelenleg a zene reagálni tulajdonképpen a társadalmi változásokra. Nem vitatom el egyik zenésznek a jogát sem ahhoz, hogy ne reagáljon a társadalmi változtatásokra, és ne legyen más dolga, csak eldalolni saját bánatát, sörömét, ahogy ugye parafrazáljuk nagy költőnket. De én azt látom sajnos, hogy amit ma időnként rock'n'rollként is próbálnak találni, ott is nagyon sokszor csak a külsőségek dominálnak, és inkább egy termékről van szó, mint arról a hiteles lázadásról, amit hát én még gyerekként, meg fiatalként a 70-es, 80-as, 90-es években megéltem.
1: A harmadiknak nagyon frappáns a címe, Aggaszt a ballaszt. Először a cím volt meg, és utána a dal.
0: Nem, itt a verszakok voltak meg előbb, és nagyon-nagyon sokáig nem sikerült egy jó refrént összehoznom hozzá. És pont azt a jelenséget kritizálom benne, hogy ellep minket a fölösleges információ, és eltakarja a lényeget. Valamin éppen dühöngtem híradó után, hogy megint csak ez a sok hülye ballaszt, nem a lényeges információ. És akkor nem tudom, majd valaki a konyhából megkérdezte, és ez téged aggaszt? Hát hoppá, mondom, rímel, beugrott, és akkor szaladtam le gyorsan leírni a refrént.
1: A negyedik az a bizonyos halott város, amelyről már a beszélgetés elején mondtad, hogy néhányan félreértik. Én gondolom, hogy miért.
0: Igen, mondjuk tarthattam tőle előre, tehát gondolhattam volna, hogy majd sokan szó szerint veszik a halott várost. Tehát én most egy kisvárosban élek, nem itt a legpörgősebb az élet a világon, de mindenki ismerhet annyira eddigi tevékenységem folytán, hogy azért annyira nem egyszerűsítem le a dolgokat, tehát hogy a referenciális olvasat mögött biztos van valami képletes vagy mögöttes tartalom. Ez a város egy kicsire összetömörített metaforája annak, ami az egész világon történik. Tehát nekem nem a várossal, mint olyannal, vagy csak a várossal van valami bajom, hanem az, hogy pontosan leképeződik a mi kisvárosi életünkben mindaz, ami egyébként a világban történik. Tehát ami itt nem működik, az ott sem működik, és ami ott nem működik, az természetesen nálunk sem működhet, és hogyha valami kicsi, érthető, egyszerűbbet teszünk az emberek elé, akkor talán jobban megértik a mögöttes folyamatokat se. Tehát nem konkrétan egy városnak a gondjairól szól a dal, hanem csak azzal prezentálom azt, hogy az egész ország, vagy ha eltúlzom, akkor az egész világ ilyen vacak helyzetben van. Mintha az egész világ azokkal a bajokkal szembesülne, amikkel egyébként mi itt a mindennapi kis életünkben, majdnem azt mondtam, hogy az Isten háta mögött, de ezzel a kifejezéssel igyekszek óvatosan bánni, hanem a minden egyébnek a háta mögött.
1: Az ötödikként a besúgó csendül fel, nos, ez az egyik szerzemény azok közül, amelyről azt feltételezted, hogy a Pátria Rádió nem játssza le.
0: Igen, ebben van azt hiszem egy S betűvel, meg egy K betűvel kezdődő szó is, mert hát vannak dolgok, amikről tényleg nem lehet teljesen szépen beszélni, még hogyha az ember igyekszik is megválogatni már a szavait az én koromban. Olyan életet éltünk mi a családban, letiltott írófiaként, hogy teljesen normális volt, hogy a leveleink későn és fölbontva, néha újra ragasztva, néha beszeragasztva, csak széttépve érkeztek meg, ha megérkeztek egyáltalán, hogy a telefon egyfolytában valami csörgött és kattogott. Bizonyos szervek olyatokat is tudtak rólunk, amikről mi magunk sem tudtunk, hogy ez velünk megtörtént, és ez bizony nyomot hagyott a család életén, nem csak édesapám életén, akit éveken keresztül megfigyelt az elmúlt rendszer, hanem bizony ezt úgy érezte anyu is, és éreztem én is, és húgom is valószínűleg szembesült azzal, hogy nem kóser a dolog. Nagyon jól emlékszem arra, amikor megjelent a rendszerváltás után nem sokkal a Rudé Krávon övezetű, tehát ilyen újság alapú kiadvány, tehát úgy nézett ki, mintha újság lenne, és volt benne egy óriási névsor, és azt hiszem, hogy 2 vagy 3 ilyen kötet volt belőle, elég vastag. Valahol megvan, mert múlt hónapban még rendezgettem a puhagyatékát, és tudom, hogy eltettem valahova azt a 3 Rudé Krávot, amiben ő akkor megtalálhatta azt az illetőt, aki rá volt állítva 80-as években, és kiderült róla, hogy a kollégája, tehát hogy egy brigádban dolgoztak. Én emlékszem az arcára, amikor kijött a szobából, lecsapta a Rudé Krávot az asztalra, és azt mondta, hogy megvan, és elsírta magát. És sok-sok év után most Gazdag József kutat a Nemzeti Emlékezet Intézetének a dokumentumai között, és szólt néhány hete, hónapja, nem is tudom, azt hiszem már hónapja, hogy tudok-e arról, hogy megfigyelték aput. Igen, tudok róla, mondom, tudjuk a személyt is. Azt mondja, akkor nem tudod, mert nem személy volt, hanem személyek. 5 voltak ráállítva apura, aki tényleg nem döntötte volna meg a rendszert, hogyha hagyják neki akkor sem, mert nem az volt a fő célja, csak szeretett volna szabadon élni és írni. És az ennek az 5 embernek még tartó tisztjei is voltak, tehát tulajdonképpen ennél többen. És szerintem azok, akik ma szabadon élnek, nagyon-nagyon nem gondolnak bele abba, hogy ez a szöges dróttal körülkerített világ, ez nem csak kívülről szúr, a szöges drót, hanem az emberek élete is körül volt tekerve ezzel a szöges dróttal, hogy minden nap valami szúrjon, minden nap valami fájjon és vérezzen. És hát valahol ezt ki kellett adnom magamból. Én nagyon jól tudom, hogy időnként a besúgók is sokszor áldozatok voltak, mert megzsarolták őket teljesen piszlicsáré dolgokkal, de az is a rendszerhez hozzátartozott, de nagyon sok ember képes volt kiállni és bocsánatot kérni, és nagyon sok ember nem volt képes kiállni és bocsánatot kérni, nem csak közember, hanem bizony a társadalmi életben aktívan szereplő, vagy résztvevő, vagy ismert művészember is sokan voltak, akik a mai napig nem. Egy biccentéssel sem kértek bocsánatot, vagy pedig csak egy-egy konkrét személytől, akit megfigyeltek, kértek bocsánatot, pedig az ő felelősségük, mivel ők ismert emberek, sokkal nagyobb annál nekik ebben társadalmi felelősségük van, és hogyha azt szeretnék, hogy tényleg az ember elhiggye, hogy ők is áldozatok, akkor talán nekik is illet volna elmagyarázni a dolgokat, és és elnézést kérni.
1: Nem tudom, hogy véletlene vagy szándékos, hogy a Besúgó után a Nem harcolsz című szerzemény hallható a lemezen. Hogyha Juhász Kati írásából indulunk ki, akkor valószínűleg nem. Minden esetre zeneileg ez lók ki leginkább a sorból.
0: Hát igen, ez a csalódottságnak már azt a fokát próbálja megfogalmazni, amikor az ember már nem tesz semmit, már csak tényleg ki akarja bekelni a fennmaradó éveket, és ezért is ironizálom tulajdonképpen a zenével, mert ez egy ilyen swingesebb, táncosabb valami, ami tulajdonképpen egy más szöveggel egy jókedvű dal is lehetne. Csak ez a látszólagos jókedv a társadalommal, ez pont arról szól, hogy már nem teszünk semmit. Azt a kicsit, amit ki lehet még élvezni, azt eltáncikázzuk, meg elnótázgatunk. Egyébként ez magyar rockzenében nagy hagyomány ez a nótázgatás. Tehát a legszomorúbb dalok is, meg a legérzelmesebb dalok is olyanok, hogy lehet rájuk, nem tudom én, csárdásozni a színpad előtt. Ezt most tök komolyan mondom, tehát nagyon sok olyan magyar rockzene van, amire vígan lehet ropni a mulatós típusú csárdást a színpad előtt, és ezzel nem kritizálni akarom őket, hanem valahol ez ilyen nemzeti jellemzője a magyar sírva mulatásnak, vagy sírva vigadásnak, tehát hogy valahol a ritmus úgy jön belülről. Én ezt az iróniát próbáltam felerősíteni azzal, hogy egy viszonylag vidám ritmusú dalt kapcsoltam egy ahhoz, amikor az ember már nem harcol és mindent feladott.
1: Utolsóként pedig a Részeg Blues hallható a CD-n.
0: Hát ez egy lassú dal lett, kicsikét tisztelegve a nagymesternek, Bachnak is, akitől a D-moll tokkáta és fúga egyik motívumát amennyire lehetett megváltoztatva, de mégis felismerhetően hagyva tisztelgek annak a zenének, amit szeretek, tehát a klasszikus zenének és a blues zenének is, amely blues zene tulajdonképpen nagyon jól ki tudja fejezni az ember szomorúságát és elhagyatottságát, és mindezt a rosszat, amit az ember időnként megél. Tehát ez nem egy pozitív vég a lemezen, hanem a megerősítése annak ez a dal, hogy baj van, hogy időnként csak részegen lehet elviselni, de ha az ember nem volna részeg, akkor talán ugyanúgy gondolná.
1: Hogyha valaki tanulmányozza a borítót, akkor láthatja, ami egyértelmű, hogy a dalok szerzője te vagy, tehát te vagy a zeneszerző, és te vagy a szövegíró, és azt is, amit tudunk rólad, hogy nagyon sok hangszeren játszol, viszont dobolni még nem tudsz.
0: Nem, dobolni csak elméletben tudok. Megint egy olyan dolog, hogy nem így szokott rockzene születni, Isten igazából, és ez nekem egy picit hiányzik is még a zenekaros időkből, hogy összegyűlik 3-4-5-6 ember a próbateremben, és közösen alkotnak valamit azokból az egyéni ötletekből, amiket hoznak. Tehát igazából a rock'n'roll az így szokott megszületni. Én nekem most van ez a betegségem, hogyha éppen nem adatott meg az a helyzet, hogy futó élő zenekarom és fenntartható élő zenekarom legyen, akkor én úgy szépen, mint a klasszikus zenét tanultam annak idején a zenesuliban, szépen mindent lekottázok, és fogom a partitúrákat, és amelyik hangszeren játszom, azt én fölveszem a részben a saját stúdiómban, ebben aztán egy olyan stúdióban, ahol véglegesítjük az anyagot, és amelyik hangszeren én nem játszom, én annak a szólamait is megírom, tehát hogy elméletben tudom, hogy kellene, csak nem áll rá a kezem meg a lábam, tehát nem tudom olyan pontosan megcsinálni, hogy ez vállalható legyen. Akkor ezeket a partitúrákat én szépen kiosztom az egyes szólamkottákat a zenészeknek, és megkérem őket, hogy légy oly kedves, és ezt nem tudom én, dobolt fel, szaxiszt fel, trombitált fel, stb. És ők vannak olyan kedvesek, hogy ezt az én két szép szememért megteszik.
1: És ezek a zenészek, akik közreműködnek az albumon, ők füle környékiek?
0: Igen, a dobos ugyanaz, aki a Modern Projecten is játszott, és ő részt vett a Partita Ceremónia komoly zenei lemez felvételében is. Ők tulajdonképpen vagy nagyon jó ismerőseim, vagy kollégáim. Botos József dobosról van szó, Balog Zsoltról van szó, és itten a szembeházban lakik Misik Pista barátom, szintén rock énekes és gitáros, aki vokálozik. Van egy kivétel, az Botos Katalin, akit már én tanítottam, tehát tanítványom is szerepel a lemezen, ő kiváló énekes, és megkértem, hogy segítsen be, nagyon szívesen vállalta. Szintén zenetanár, tehát tulajdonképpen szakmabeliek, ezek az emberek konzervatóriumot vagy egyetemet végzett zenészek, akiknek tényleg, hogyha az ember odaadják ott, akkor x időn belül nem csak vállalható, hanem nagyon profi produkciókat tudnak összehozni.
1: Ez újdonság a te zenei pályafutásodban, ez a hangsúlyos zenei vokál megjelenése?
0: Igen, mondom, előző lemezt érte kritika, hogy hiányzott, hogy csak az én dörmögő mély hangomat hallani, és talán feldobná valami, úgyhogy kerítettem egy Misik Pistát, magas tenor hangja van, és egyébként rocké énekes, ami nagyon jól kiegészítette oktávban az enyémet, és aztán a többi intervallumra pedig a szólamokat női hangra írtam, ez lett Botos Katika.
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor elmondtad azt, amin megjegyzem, picit csodálkoztam, hogy már nem igazán motivál az, hogy színpadra állj. Ezzel az új dalokkal sem fogsz színpadra állni?
0: Belső motivációm volna, csak a körülmények olyanok, hogy ez rettenetes sok energiát és pénzt emésztene fel, miközben valószínűleg a hatása az lenne, hogy évente 3-4 koncertet lehetne ebből összehozni. Most ne firtassuk a zenei élet viszontágságait, ugye elég sokat foglalkozott nemrég az internet is, meg azt hiszem, ha nem tévedek, a Pátria Rádió is azokkal a Dunaszerdahely környéki kezdeményezésekkel, hogy hogyan lehetne a szlovákia-magyar rockzenészek életét egy kicsikét elviselhetőbbé tenni, és hogyan lehetne még jobban eljuttatni a közönséghez a dalokat. Én nagyon drukkolok ezeknek a fiataloknak, és kevésbé fiataloknak is, hogy ez sikerüljön. Én olyan helyen élek, hogy innen ez most nem megvalósítható, tehát azt a fajta energiát, amit ebbe fektetnék, és pénzt inkább valami olyanba fektetem, ami nekem jelen pillanatban fontosabb, még ha nagyon jó érzés is volna megint, hogy a hangerő rázza a gatyaszárat, és lobogjon a hajam a szembeszélben, tehát hogy én ezt nagyon szerettem mindig, és most is szeretném, de ezeket az energiákat most újabb művek létrehozásába fektetem.
1: Jó, akkor már is rátérhetünk a következő témára. Rákérdezek arra, hogy min dolgozol manapság, de lehet, hogy több számot kellett volna használnom, mert rólad pontosan tudjuk, hogy mindig egyszerre több dolgon munkálkodsz.
0: Hát igen, jót nevettek a stúdióban is, mikor Fambinál, Farbauer Péter stúdiójában véglegesítettük az anyagot, és a dobokat, meg bizonyos vokálokat ott vettünk fel nála, mert itthon az én technikai felszereltségem, vagy az akusztikai körülmények ennek nem feleltek meg, és mikor valamelyik szólamnál valami nem stimmelt, és megkérdezték, hogy akkor hogy szeretnéd, akkor én ott kihúztam fél kiló partitúrát, és elkezdtem lapozni a kottában, hogy is volt, és hogy a nap végén már nagyon nevetett mindenki, hogy Zorán, ha elég ügyes vagy, akkor délután 5-re majd megtanulod a saját dalaidat, és ez tényleg egy nevetséges helyzet volt. Hát az az igazság, hogy mire oda jutunk, hogy valami már megvalósuljon, tehát összegyűjtöttük rá a pénzt, megpályáztuk, megírtuk, kikönyörögtük, stb. Ugye addigra ezek a dalok már régen elkészültek, már csak technikailag kell őket megvalósítani, tehát az ember az alkotó folyamatai nem állnak meg addig. Tehát én fejben már egy másik zenén gondolkoztam, vagy írtam egy könyvet, tehát én valahol teljesen máshol voltam, itt már nekem ez csak egy ilyen, bocsánat, nem saját magamat akarom degradálni ezzel, de ez ilyen mechanikus dolog volt már csak befejezni ezt a lemezt, tehát a zeneszerzés, a hangszerelés, meg ilyesmi, az már lezajlott korábban, én a szólamaimat már korábban felvettem. Az előadói része is részemről véget ért, én ott tulajdonképpen ilyen producer segédként ültem már, hogy mint szerző eldöntsem, hogy akkor most jobbra vagy balra, vagy hangosabb legyen, vagy halkabb, vagy jobbra-balra, azt tényleg komolyan gondolom, mert amikor panorámázzuk a zenében az egyes hangszereket, nem mindegy, hogy melyik oldalon szól, és mennyire a szélen. Ezért ültem ott, és tényleg mindenki röhögött, hogy te már nem is tudod, hogy mit írtál, mert valahol máshol vagy lélekben. Jelenleg egy új könyvön dolgozom, és ez ezzel összefüggő új, komoly zenei anyagon, de van ez a rossz szokásom, és ezért nem mindig szeretnek az újságírók és a riporterek, hogy semmi konkrétumot nem szoktam elárulni arról, ami készül, mert ha véletlenül nem sikerül megvalósítani, akkor szégyenben maradok. De a következő anyag, ami készül, az irodalom és komoly zene.
1: A beszélgetős Pentatonban Alosoncon született, Füleken élő Ardamice Zoránt kérdeztem, főleg az új hétszámos Létfene című lemezéről, amelynek dalait adásunkból is jól ismerhetik. Az interjú további kérdésekkel és válaszokkal holnaptól lesz megtalálható honlapunkon a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Vasi Esó Lívia nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Pesszimisták vagyunk az anyagi helyzetünket illetően. Moszkva és Kijev egymást hibáztatja a tűzszünet megsértéséért. Folytatódik a napsütéses meleg idő, mérsékelt felhősödésekkel, délelőtt 8 és 17 fokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. A koalíciós tanács csütörtökön tárgyalhat a gazdaság élénkítő intézkedésekről, jelentette be Robert Fico miniszterelnök. Az első döntések a kormány ezt követő ülésén születhetnek meg. A kormányfő szerint a Fitch Ratings megerősítette Szlovákia hitelminősítését, ami a költségvetési konszolidáció eredményességét igazolja. Hozzátette, a hiányt az elmúlt években a vártnál jobban sikerült csökkenteni. Fico beszélt az új polgári törvénykönyv elfogadásáról is, amely a jelenlegi még 1964-ből származó szabályozást váltaná fel. Kiemelte az igazságügyi miniszter Boris Szuszko és a rekodifikációs bizottság munkáját. Emellett több törvénymódosításra is kitért, köztük a gyógyszertámogatás új rendszerére és az önvezető járművek jogi szabályozására. Folyamatosan emelkedik azon lakosok száma, akik arról számolnak be, hogy a nettó havi jövedelmük legfeljebb az alapvető szükségleteik, tehát a lakhatás az élelmiszer és a rezsiköltségek rendezését fedezi. Mára az egyének legalább 22%-a ebbe a kategóriába tartozik, 8%-uk azonban arról számolt be, hogy a bevételük még a kötelező kiadások finanszírozására sem elegendő. A polgárok 43%-ának nem okoz gondot, hogy megéljen a fizetéséből, annyit azonban ők sem keresnek, hogy a bérükből még tartalékot is tudjanak képezni. A háztartások mindössze 27%-a van abban a szerencsés helyzetben, hogy az önfenntartás mellett még spórolni is tud, derül ki az NMS Market Research Szlovákia legfrissebb felméréséből. Gubik László, a Magyar Szövetség és Kisbeáta a Csemadok elnöke is ott volt az országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Sulyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége, egyeztetett már Tar Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött magyarországi támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kisbeáta, a Csemadok elnöke az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól. Bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. 8 halálos áldozata van az izraeli légicsapásoknak Dél-Libanonban, közölték a helyi hatóságok. A támadások egyikében egy kislány is meghalt és több gyermek megsérült. Az incidensek annak ellenére történtek, hogy Izrael és a Hezbollah között 3 hete tűzszünet van érvényben, amely azonban nem vetett véget az összecsapásoknak. A Hezbollah válaszul drónokat indított Észak-Izrael irányába. Az izraeli hadsereg szerint az egyik támadásban egy tartalékos katona súlyosan, két másik pedig közepesen megsérült. Oroszország és Ukrajna kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megsértették a 3 napos tűzszünetet, amelyet Donald Trump kezdeményezett. A felek ugyanakkor egyelőre nem jelentettek nagyobb harci cselekményeket. Mindkét oldal szerint történtek támadások és voltak áldozatok is, köztük civilek. A háború során korábban is többször előfordultak rövid tűzszünetek, amelyek rendre kölcsönös vádaskodással zárultak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombati eredményei: Michalovce Dac 2-1, Podbrezová Slovan 1-2, Ruzsomberok Trencsin 4-3 és Prešov Skalica 3-0. A labdarúgó magyar kupa döntőjében 50 ezer néző előtt Ferencváros Zalaegerszeg 1-0 hosszabbítás után, előkészületi jégkorong mérkőzésen Iglón Szlovákia Dánia 4-2.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán folytatódik a napsütéses, meleg idő, időszakos mérsékelt felhősödésekkel, a reggeli délelőtti órákban előforduló vékony fátyol és rétegfelhőzet gyorsan elvékonyodik, feloszlik, ennek köszönhetően a déli időszak látszik zavartalanabbul naposnak, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Léván a Hősök terén sportrendezvény zajlik, ezért a helyszín le van zárva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Te is, fiam, Bluetooth, káros vagy nem a vezeték nélküli fejhallgató? Nagy áttörés a mikrofon technikában, óriási hangnyomást is kezel a Sonaura. Mit jelent a digitális pandémia az ENSZ szerint? Hogyan hívjuk az önmaga működését értelmező emmit? Mit tud a szakács segéd, ha mesterséges intelligencia, avagy rajzfilmbeli patkány és a technológia kapcsolata? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részvetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van a stúdióban dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infószótár alapítója. Szia Zoli!
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
4: Kolmi vonalunkban most is itt van Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello Viktor!
6: Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
4: Most is itt van velünk a stúdióban Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
7: Üdv mindenkinek, sziasztok!
4: És bemutatom vendégünket, Végvári Attilát, a Mediadot Kft. Vezetőjét, a Ród magyarországi képviselőjét. Szia Attila, érezd jól magad nálunk!
8: Szeretettel köszöntök mindenkit!
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, ha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Műsorunkat egyébként, ami megtalálható a hangarchívumunkban, lehet hallgatni, fülhallgatókkal, headsetekkel és akár bluetoothos fülhallgatókkal is. Veletek ez előfordul, nem, Zoli?
5: Hogyne.
4: Neked bluetoothos fülesed van?
5: Igen.
4: Azt tudom, hogy Artúrnak is van ilyen.
7: Igen, sőt, tulajdonképpen most is egy ilyen van rajtam, csak zsinórral van bekötve, hogy ne legyen késleltetés, mert hogy az meg nagyon zavaró, ugye.
4: Aha. Már. És a bluetooth-t azt mire szoktad használni?
7: Hát arra, hogy ne legyen zsinór. Tehát épp az, amire kitalálták, tehát, hogy ne kelljen bénázni a zsinóra, fölkapom a fejemre. Uh-huh. Ugye szerintem azt mindenki ismeri, azt az érzést, amikor télen vagy valami cuccokkal az embernek a kezében, hátán valamit akar hallgatni, és nem akarja előásni a mindenféle eszközöket a zsebéből, beledugni a valamit a valahova, kibogozni a zsinort.
5: Ez az előtte még hosszú perceket eltölteni azzal, hogy az önmagával állandóan összegubancolódó zsinórokat kigubancolj.
7: Ez az önmagában összegubancolódó zsinór, ez annyira így van, hogy így javaslom a kedves hallgatóknak, hogy próbálják ki, hogy egy zsinort leejtenek a földre, és automatikusan egy olyan csomó keletkezik rajta, amit percekig nem lehet kibogozni.
4: Tehát így, ez a Gordius szindróma.
5: Szerintem egyébként ebben a pillanatban mindenki fölüböltött most a rádió előtt, ez egész biztos.
4: Na jó, viszont a Bluetooth-nak egy hátrányát már említetted, hogy van némi késleltetés, tehát hogyha én megszólalok, akkor látod, hogy mozog a szám, de ehhez képest egy fél másodperccel vagy kicsi valamennyi kis késleltetésen hallod. Van még más veszélye is, amit már nagyon régóta beszélünk, akár mobiltelefonok kapcsán, hogy a rádió hullámokkal történő átvitel az milyen biológiai hatással van a szervezetünkre, fülünkre, az agyunkra, meg egy csomó minden másra. A tudomány egyébként jelenleg nem tartja veszélyesnek a Bluetooth fülhallgatókat,
7: De a hosszú nagy összeesküvés
9: az egész.
7: Ja, tudom, ugye?
9: Természetesen. Igen. Nem, tud, az is. Meg a Bluetooth része, ott vele kiket lefizettek azért, hogy mondja azt a Bluetooth-ra, hogy nincs vele semmi baj.
7: De ez csak nincsen így.
9: Zárójában megjegyeztem. Igen, igen.
7: Jó, de tehát, hogy ez mindezt azért nem tartják veszélyesnek, mert még nincsenek hosszú távú hatásokról adatok. Tehát ezek nyilván most készülnek, ezek, hogy tudom én, valakit figyelnek 20 éven keresztül.
5: Szerintem meg veszélyesnek tartják, csak nincsenek rá adatok.
7: Ez is lehet. Ez is lehet. Na de hogyha veszélyesnek tartanák...
5: Itt lettek a sztereotípiák.
7: Igen, de akkor azt mondanák, hogy ne használd, nem? Hogyha veszélyesnek tartanák.
5: Erre meg azt mondják szerintem a hallgatók, hogy okay, business.
7: Business.
9: Hát mondjuk én nem pont Bluetooth-szal, de egy olyan történetet azért meg tudok veletek osztani, hogy egyszer egy pilóta ismerősömmel arról beszélgettem, hogy ez a repülőgép üzemmód, aha, ez tényleg nagy problémát okoz-e, tehát hogyha véletlenül én nem kapcsolom be, akkor ettől így le fog zuhanni a repülőgép.
5: Na, annyi mindent hallottam már erről. És exkluzívan az... kérem szépen, most igen, mindenki nagyon figyeljen.
9: Hát ez én tapasztalatomat tudom elmondani. Nekem azt mondta a pilóta kolléga, hogy ha ez tényleg akkora probléma lenne, akkor egyesével elvenni mindenkitől ő a telefont, mert ő felelős azokért az emberekért, akik ott utaznak azon a repülőn. De ettől még lehet, hogy okoz valami problémát, csak az eseteknek olyan kicsi százalékában, meg annyira nehéz ez bebizonyítani, vagy lemérni, vagy ilyesmi, hogy hát lehet, hogy már mondjuk a kockázat elhanyagolható, ami hát egy ismert dolog. Lehet, hogy a Bluetooth-nál is ez van, tehát lehet, hogy mit tudom én, 1 millió emberből egynek megsüti az agyát, vagy 30 év múlva kialakul valami a szervezetében, de nem tudom, hogy ezt be tudjuk-e valaha bizonyítani. Hát bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy abban viszont érzem az erőt, hogyha valaki mondjuk a különböző rádió frekvenciás eszközei nem rakja az ágya köré, mondjuk mindegyiket, és nem abban.
10: Azt hasznos tud lenni.
9: Igen, és nem abban alszik, abban
5: nem hatalmas... idegesít például, ugye, hogy hát valaki
9: amiatt is, meg a hatalmas nagy rádióhullám zavarban, ami ott zajlik a fejünk körül. Tehát, hogy ezt azért értem, hogy ennek valószínűleg van értelme. Nem tudom bevizsgálni.
7: Attila, neked a mobiltelefon idegesítő éjszaka főleg?
10: Én éjjelre kikapcsolom a Wi-Fit is, meg a Bluetooth-t is a telomon. Reggel fölkelek, és akkor betolom a Bluetooth-os fülhallgatómat, ugye az a rosszabbik, mert ez betolom az agyam felé.
7: Aha. Közelebb jut,
10: és igen. Akkor hallgatom a különböző műsorokat, podcastokat.
7: Miért teszed ezt, hogy kikapcsolod? Tehát fiziológiai veszélye van szerinted?
10: Egyszer azt mondta egy okos ember, hogy egy orvos valami podcastba.
7: Biztos, ami biztos, nem?
10: Biztos. Egyébként nekem az egyik gimnazista osztálytársam, már elég régóta vagyok fiatal.
7: Mi is így vagyunk
10: ezzel. Sokkal évekig kutatta, még csak a mobiltelefont. Tehát, hogy maga az, hogy ide tesszük, és akkor ugye a cellákhez, és nem tudom, milyen frekin mennek ezek, és annak a kutatásnak se lett eredménye. Pedig évekig ott dolgozott, nem ő volt a vezetője, és nem lett kézzelfogható eredménye, hogy nem tudták bebizonyítani, hogy káros. Na most akkor, hogy a Wi-Fi mióta van, ezt lehet, hogy te jobban tudod.
7: Nem hát egy 20 éve biztos.
10: Mert ugye a Bluetooth az lehet, hogy nincs 20 éves, de ugye mind a kettő 2,4 gigán megy. Tehát amióta Wi-Fi van, egyfolytában ez a...
7: Ilyen terekben ülünk.
10: Igen. Maximum nem tudjuk be az agyunk mellé.
7: Viktor, ennek utána kéne nézni, mit szólsz hozzá?
6: Szerintem nézzétek meg ezt a retorikát, hogy oxidatív stressz, meg véragygát, ezek ilyen nagy szavak, amikkel meg akarják ijeszteni a keményen dolgozó embereket. De nagyon low energy kutatás, azt gondolom, low energy. Ez a vezeték az gyönyörű, és a jövő az a vezeték. Úgyhogy komoly nagy darab meglett emberek jönnek hozzám könnyekkel a szemükben, és azt mondják, hogy a vezeték, nézd meg ezt a vezetéket, gyönyörű. Úgyhogy tegyük újra nagyjá a vezetéket szerintem.
7: Jó, de te most
10: szerintem itt... Szerintem az nehéz lesz.
7: Kicsit gúnyolodsz.
6: Jó, persze, én is Bluetooth használok, hát nem, de nincs csak akkor a teljesítményed, hogy ez akkor van probléma szerintem, most laikus orvos leszek, eljátszom, de Google doktorkodom, hogy odarakom a telefont a fülemhez, és elég nagy teljesítménnyel az agyam, ami ugye ez egy ilyen vízben úszó nagy kocsonya tömeg gyakorlatilag, ez így kapja ezt a rettenetes nagy teljesítményű adást, vagy nem tudom, egy kisugárzást a telefonból, ha csak egy ilyen kis Bluetooth izé van benne, ezeket nem tudják úgy megcsinálni, hát volt már, nem tudom, hallgatott már valaki olyan igazán jó dübörgőm, és biztos meg leszek cáfolva szakértőnk által, de hogy egy jó kis basszust Bluetooth fülesből nem igazán jellemző, hogy ilyen nagy teljesítményű dolgok lennének ott szerintem.
7: Hát mondjuk a hangzásnak a minőség az nem ettől függ, hogy Bluetooth-on megy át, mert az egy jó vezetékes fejhallgató is tud nagyon jól szólni.
9: De pont azt mondja Viktor, hogy az tud jól szólni, hogy a Bluetooth igen. Meg lehet, hogy kevésbé.
6: Hát igen.
4: Bólogat Attila. Jó, oké, elfogadom. De
6: nekem ilyen pici Bluetooth-on van, tehát az Artur fején van, az nagy füles, az a komoly, azt szerintem az már...
5: Látják a hallgatók.
10: Nekem mind a kettő van.
9: Na, és hát láthatóan, tehát szerintem az, hogy erről egy értelmes beszélgetést tudunk folytatni, az egy jó bizonyíték arra, hogy nem sütötte meg az agyunkat ez a sok Bluetooth.
4: Most még,
9: aztán meglátjuk. Hát tudod mit? Szerintem 90 évesen beszélgessünk erről, és majd arra fogom kenni, hogy ez a Bluetooth miatt, vagy elfelejtettem, hogy hogy hívnak.
4: Oké, akkor 40 év múlva visszatérünk a témára.
9: Abszolút.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Hát a Las Vegas-i NAB showról még nem beszéltünk itt a műsorban, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt is bevezessük. Ez a világ legjelentősebb média, szórakoztató, ipari és technológiai szakkiállítása minden évben rendezik Las Vegasban. És egyébként ez a Műsorszolgáltatók Országos Szövetség, ez az NAB, és ebből következően olyan technológiákat mutatnak be, amit mondjuk ilyen rádióműsorokban is lehet használni. Meg gondolom tévéműsorokban, meg igen, nyilván most már podcastokban, videós podcastokban, interneten is. Ezért aztán a Rode-nak ez egy érdekes területe lehet, ezért is hívtuk vendégként ide a műsorban Végvári Attilát, a Médiadot Kft. Vezetőjét, a Rode magyarországi képviselőjét. A Rode, ez egy ausztrál cég, ugye?
10: Igen, Friedman Electronica cég, a Rode az egy brand, több brandje van.
4: És ugye leginkább a mikrofonjairól ismert ez a cég.
10: Igen, ez a Rode brand, ez egy mikrofon brand, és ez eléggé elterjedt a világba.
4: Meg a mi stúdiónkban is elterjedt egyébként.
10: Van közöm, hogy Magyarországon is elterjedjen.
9: Így van. Egyébként nagyon sokat lehet látni különböző podcastokban, videófelvételeken, ilyen, tulajdonképpen nem is tudom, az egy óbetű áthúzva, ugye?
10: Igen.
9: Az óbetűje, szóval eléggé klasszikus, felismerhető betűkkel van fölírva egy csomó helyre.
10: Nagyon röviden Svédországban volt a cég, mert migráns volt az apuka, és akkor hazaküldt, de az áthúzottót megtartották.
4: Aha, világos. És így maradt benne.
10: Így maradt benne, és most már
4: logóként használják.
10: Most már nem is a Rode-ot erőltetik, hanem, tehát ezt az áthúzottós.
9: Igen. Egyébként, bocs, még így tudom, hogy nem ebbe kéne elmélyülnünk, csak nem bírom kihagyni, hogy azért időnként van vita a nagy audiófilek között, hogy ezt most hogy is kell pontosan kiejteni, mert hogy az ausztrálok egy kicsit máshogy ejtik, mint a, nem tudom, na mindegy, nem biztos, hogy ez most fontos dolog.
10: Én azt tanácsolom, hogy úgy, ahogy angolul az út nevű
5: szó. Tudjátok, mire emlékeztetett ez engem? A megboldogult vizsgaidőszakaimra. Fölkeltem reggel, nem nagyon korán, mert ugye hát az a pihenni kell, és úgy 35 percig a reggeli mellett a villát úgy el tudtam vizsgálgatni, hogy de érdekes. És úgy valamikor nem túl korán nekiálltam tanulni, nem túl nagy tempom, aztán majd csak valahogy meglett az a vizsga, tehát...
4: Ez most hogy jut eszedbe, Zoli?
5: Hát ilyen csupa fontos dologról. Ugye?
4: Na, mondok akkor fontosat. A Rode egy olyan technológiát jelentett be ezen az NAB show-n, ami 100 év óta a legnagyobb előrelépést jelenti a mikrofon technológiában. Na, a mikrofonokról szerintem az átlagember is tudja, hogy membrán veszi ezt az analóg jelet, a levegő rezgéseit,
10: igen,
4: és átalakítja elektromos jelekké.
10: Igen.
4: Mit lehet ezen megújítani? Nem membrán van benne, vagy hogy?
10: De membrán van ebben is, sőt, hát beszéljünk kondenzátor mikrofonokra, nem megyek bele, hogy miért, de szögezzük ezt le, hogy ezekről beszélünk, mert van másféle is. És ugye itt a nagy áttörés az miniatúr méretben létrehozni nagyon jó minőségű mikrofont, ezen belül jó minőségű membránt meg elektronikát, tehát ez az áttörés. Aki volt egy ilyen stúdióban, vagy főleg, hogyha a hangstúdióban a zenészek vannak, óriási mikrofonokat lát, óriási kapszulákkal, óriási minden robosztus, stb.
4: Igen, hát a hallgatóknak itt mondom, hogy ez... az a mikrofon, és ami Attila előtt van, ez legalább fél kiló tömegű, igen, és egy olyan állvány tartja, aminek kellően erősnek kellene, hogy megtartsa ezt, igen, a fél kilós, igen, mikrofont.
10: Igen. Na most itt egy, azt hiszem, 4 mm-szer 5 mm-es kis integrált kapszula és elektronika fölváltja ezt az egészet. A nagy zenei stúdióknak a nagyon komoly és nagyon drága, tehát több százezer, akár millió forintos mikrofonjait nem, de ugye ez is egy broadcast kiállítás, tehát a tartalomkészítőknek, legyen az rádió, YouTube-os, televízió, stb., ott nagyon-nagyon hasznos lehet ez a történet.
4: Na de figyelj már, az utóbbi években egy hozzászoktunk, hogy a különböző videós podcastokban ott vannak ezek a mikrofonok előttünk, és azt hiszem, hogy Viktor, te mondtad egyszer egy pár évvel ezelőtt, hogy attól olyan profi hatása van, hogy látjuk a mikrofonokat. Jól néznek ki, szép állványon, meg tehát olyan dizájnos. Most ezek el fognak tűnni?
10: Hát szerintem nem fognak eltűnni. Most attól, hogy maga a membrán az ilyen pici lesz benne, attól lehet, hogy a dizájn
11: megmarad,
10: én ezt nem tudom megmondani. Tehát az a lényege, hogy a nagy, bonyolultan gyártható, nagyméretű membránokat, nagyon speciális elektronikákat nagyon lekicsinyítik.
11: Miniaturizálták.
10: Igen. És úgy, hogy szinte majdnem stúdió minőség, de ezért használjuk azt, hogy broadcast minőség. Mert a zenei stúdió minőség az egyel följebb van. Uh-huh. A broadcast az a tartalomkészítők minőség. A rádió, televízió, amit
11: tehát az is jól szól. Jól
10: persze,
11: szól,
10: hát csak... hallod.
11: Igen, ez is broadcast. Igen.
10: De ezt a szintet fogja tudni csinálni, ez a paramétereiből is látszik ennek.
7: Uh-huh. Én azt nem értem ebben, hogy nekem mindig azt magyarázták, hogy azért kellenek ezek az óriási mikrofonok, mert ugye hogy a fizikát azt nem lehet csak úgy meghazudtolni. Hát úgy, mint ahogy a hangszóróknál is ugyanez van, hogy egy ilyen kis, nem tudom mi, 5 centi átmérő hangszóróval, ügyes mérnökösködéssel kijönnek dolgok, de azért nem pont ugyanaz fog kijönni, mert a bizonyos frekvenciatartományokat nem fog tudni produkálni, stb. De nekem ez úgy tűnik, mintha itt a fizikát hekkelték volna meg egy kicsit, vagy legalábbis az az érdekes benne, hogy ha azt állítja a Rode, hogy ez tényleg fogja tudni kb. Azt, és itt nem, nincs valami füllentés, ez a kb. Az nem az, hogy 60%-át, hanem hogy mondjuk 98-at, hát ha tényleg fogja azt tudni, akkor ez tényleg egy óriási áttörés a mikrofon technológiában.
10: Igen, igen, maga a mikroelektronikai, mechanikai rendszerek vagy chipek gyártása, illetve hát maga feltalálása, ez egy korábbi sztori, amik alkalmasak mikrofonnak is. Itt a nagy előlépés, hogy azok a mikrofonok, azok közepes esetenként gyenge minőségű hangot tudtak produkálni.
7: Tehát bocsáss meg, olyan, mint ami a mobiltelefonoknak jelenleg igen, van a kis izében, amire sokan igen. Azt gondolják.
10: Ezt akartam volna mondani.
7: Akkor folytasd, ne arra
10: úgy. Olyan. Tehát ezért van az, hogy a mobiltelefonokkal, főleg aki komolyabban YouTube-ozik, vagy bármit csinál, látja, hogy kell vennie hozzá valamilyen mikrofont. Nem tudom, lehet ilyet mondani, de elég
11: vacak.
10: Ara hangja, vagy vacak a hangja.
11: Mérsékelten kiváló, ahogy az egyik barátunk
10: mérsékelten
11: mondta.
10: Mérsékelten kiváló, jó, akkor ezelőtt. Mert tűrtöztetem.
11: Attila, azt mondtad nekünk a műsor előtt, hogy ez a technológia valójában már létezett előtte is, csak ennél kisebben készítették el a Rode mérnökei, de példaként a mobiltelefonokat mondtad, tehát a mobiltelefonokban is nagyon pici mikrofon van.
10: Igen, igen.
11: Annál
10: igen,
11: is
10: igen.
11: Még kisebb?
10: Nem, ez
11: ugyanakkora.
10: Igen, körülbelül ugyanakkora. Itt a nagy trükk az volt, ami hangtechnikai trükk, hogy ők 2 darab membránt helyeznek el ebbe a kis szonaórába. Ugye ez a neve,
11: igen.
10: Szonórába, és ugye itt a 2 membrán jelét azt utána egy speciálisan erre készített chippel kivonják egymásból, és ezért a saját zaj, ami a mikrofonoknál egy kritikus kérdés, főleg a stúdió mikrofonoknál, az gyakorlatilag kinullázódik. És mivel a fizikai elrendezés szerint a 2 membrán máshogy helyezkedik el, a hasznos hangból meg mind a 2 más csinál, és hiába vonják ki egymásból utána a 2 különbözeti hangból, elő tudják állítani azt a jó minőségű hangot, amire szükségünk van.
11: Ebben az is érdekes szerintem, amit szintén tőled hallottam a adás előtt, hogy ezt az ötletet már az elektronika, fontosabban a hangtechnika világában már ismerjük. Nem is olyan nagyon régóta, vagy nem, tehát nem is
10: régóta.
11: Tehát régóta ismerjük,
10: igen.
11: Így van.
10: Igen.
11: Hogy akkor ez az ötlet hogy most jön elő?
10: Erre nem tudok válaszolni. De most egyébként, amiről szóltál, az a szimmetrikus, meg az aszimmetrikus jelvezetésnek a lényege.
7: Aha. Talán annyit hozzátennék, hogy nekem vannak ilyen tipjeim. Én azt érzem, hogy miért most? Én azt érzem, hogy itt ebben az egész ilyen mikrofonvilágban kb. Elértük így a maximumot. Tehát így méretekben, meg mindenhogy. Most már ilyen design dolgokkal próbálkozik mindenki. Ilyen színű, olyan színű, ilyen hosszú, olyan rövid. Itt van rajta zsinór, ott van rajta.
11: Alulról lóg be, vagy felülről.
7: Igen, mutat. Miközben nagyon sok tartalomkészítő meg elindul a világba, otthon fel akar menni valamit a telefonjával, rengeteg eszköz van már ugye, amiket kézbe lehet tartani, ilyen selfie-szerűen, rögzít nekem is van ilyen eszközöm, és ott mindig egyetlen egy probléma még mindig nehezen megoldható, az a hang. És nem is a hangnak az, hogy legyen hang, hanem az, hogy az olyan minőségű legyen, igen, mint igen, amit igen. Most hallanak a hallgatók. És szerintem ez az, aminél érezte Rode, hogy most akkor előjött vele, sőt, még én csavarnék rajta egyet. Arról nem tudom, beszélhetsz-e, hogy ezt licenszelni fogja a Rode, tehát hogy más eszközökben is meg fog ez vajon jelenni, vagy ezt magának tartja fönn szerinted ezt a technológiát?
10: Erről nem tudok most információt adni. Az biztos, hogy eleinte a saját eszközeibe fogja, illetve az ő ugye több rendet is képvisel, ugye a Letrosonics is, azokban az eszközökbe fog megjelenni, prémium eszközökbe, egyedi eszközökbe, de én úgy látom, hogy közép és hosszú távon ez lehet, hogy bele fog kerülni a telefonjainkba, az okos hűtőinkbe, az okos lámpánkba, tehát minden, ami hangvezérléssel lehessen csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha ez tényleg így le van védve, meg ennyire forradalmi, akkor el fog terjedni.
11: Azt olvastam, hogy a Sonaura, tehát ez a technológia, amiről beszélünk, óriási hangnyomást is el tud viselni, vagy tudja kezelni. Így rögtön meg is jelent előttem egy ilyen repülőtér, ahol kihelyezik a mikrofonokat, és a repülőgépek le- és felszállása közben egy óriási rockkoncertet tartanak, és hogy minél jobban szóljon, ezért fontos, hogy nagy hangnyomást is tudja kezelni.
5: Bocsánat, én vagyok itt a társaságban a bölcsész, aki ebből az egészből semmit nem ért, legalábbis ezt játszom el, ne higgyenek nekem.
11: Mit nem ért ez, Zoli?
5: Mi az a hangnyomás? Tehát most, amit én mondok, azt, most annak van hangnyomása? Van. Tehát az, hogy, és
7: amit te valaki... mondasz, annak nagyon van. Tehát, hogy neked nagy energiájú hangod, tehát amikor beszélsz, akkor és jól mozgatod azt a membránt.
5: És hogyha valaki a haldokolva beszél...
10: 60 dB-vel nyomod most körülbelül.
5: Aha. És hogyha valaki a haldokolva beszél, akkor nem olyan a hangnyomás, ugye?
10: Hát nagyon, nagyon, azért is azért logaritmikus decibel skála, mert nagyon nagy a, hogy mondjam...
11: Az eltérés.
10: Az egész hangnyomás...
11: Tartomány.
10: Tartomány, amit az emberi fül...
5: Világos.
10: Tud.
6: Igen, hangfegyverek is léteznek, Zoli.
11: És ezért is említettem a repülőteret, mert ott egy rendes nagy utasszállító gép.
5: Annak nagy a hangnyomása.
11: Hát az közelíti a 120 decibelt.
5: Vagy az, ami nagyon hangos, annak nagy a hangnyomás.
10: Fölötte van, az
11: fölötte is van. Tehát a 120 decibelről tudjuk, hogy az emberi hallásnál a fájdalom küszöbb, 120 decibel.
10: Igen, átlagos ember.
11: És hogyha odaállnánk közé, akkor nagyon fájna a fülünk.
10: Igen, meg a fejünk egy idő múlva.
11: Igen. Na, és akkor ezt képest a Sonaura, ezt képes úgy fölvenni, hogy jó minőségben szóljon a motor hangja?
10: Jó, hát nem. A Sonaura az nem tud extrémebb hangnyomást, mint a korábbi a profi drága stúdió mikrofonok. De azok a mikrofonok, amik ezzel az eljárással készültek, kivéve ez a dupla membrán, amit mondtam, azoknak a dupláját tudja. Tehát itt van egy óriási előrelépés.
5: Tehát a 100%, hát az hatalmas, hát igen, előrelépés.
10: Igen.
7: És ugye azt még hozzá kell tenni, hogy ha mindehez a rögzítésnél egy bizonyos bit mennyiséget használunk, tehát nagyobb bit mennyiséget, most nem menjünk bele ebbe, ott még digitálisan is tovább keletkezik hely, ami azt jelenti, hogy amikor utólag feldolgoznak egy ilyen hangot, akkor ha egy ilyen mikrofonnal veszik föl, és mondjuk egy jó bit mennyiségben, tényleg nem akarok kitérni a részletekre, akkor biztos lehet benne a hangmérnök, vagy bárki, a filmkészítő, hogy minden hangot el fog kapni, nem fog betorzulni. Ugye biztos tapasztaltak már a hallgatók is, hogyha nagyon hangosan beszélnek bele a mikrofonba, vagy kiabálnak a telefonba, akkor az ottan leszabályoz, eltűnik a teteje, ilyen furcsán betorzul. Na, ezek mind nincsenek egy ilyen kombinációban.
11: Mondjuk az okostelefonokban én várom azért a jó minőségű mikrofonok visszatértét, mert ugyan 20 évvel ezelőtt már szóltak jól, amikor mondták is a mobil szolgáltatók, hogy HD hangot tudnak, egy ideig szólt is az én telefonom például, aztán így eltűntek.
10: Nagyobbak, meg vastagabbak voltak a telefonok.
11: Igen.
10: Mert a klasszikus a mikrofonoknál a fizikai méret az kulcs.
11: Biztos is, hogy ezzel is összefügg, meg gondolom azzal a sávszélességgel, amit lefoglalnak a rengeteg telefon, ami egyszerre működik. Azt is olvastam még, hogy a rádiófrekvenciás interferenciával szemben is ellenálló a Sonaura. Ezért picit visszautalunk az első témánkra, hogy vajon mennyire veszi át itt a Bluetooth és egyéb rádiófrekvenciás zavarokat. Ezek szerint az eddigi mikrofonoknál ez egy valós probléma
10: volt?
11: A
10: mikrofonoknál valós probléma, nem csak a mikrofonoknál, hanem egyéb eszközöket is, amik mikrofonokat tudnak kábellel vagy bármilyen módon fogadni, hogy a nagyfrekvenciás rezgések bezavarhatnak a hangminőségbe.
11: Ettől van, amikor a mobiltelefonnak ez a tüp-tüp-tüp-tüp, ez behallatszik?
10: Hát az is egy ilyen. Aha. Ennél rosszabb.
11: Igen, én emlékszem rá, annak idején egy kisvárosi könyvtárban dolgozott édesanyám, és ott voltak ezek a hagyományos lemezjátszók, és ott azon a városi tűzoltóságnak a CB rádióját lehetett hallgatni. De érteni is lehetett, hogy hova kell kivonulni.
10: Igen, ez ilyesmi. ez ilyesmi. Itt ugye azon kívül, hogy dupla membrános kis IC-ről beszélünk, ezt még le is tokozták, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag leárnyékolták az egészet.
11: És ettől még jobb?
10: Hát igen, ettől ezek a nagy frekvenciás zavarokra nagyon ellenállom, meg maga a tokozás, az egyéb por, nedvesség, stb. Ugye itt arra kell gondolni, hogy a broadcastosok, filmesek azok sokszor kintforgatnak, nem mindig stúdióban, sőt, zömmel nem stúdióban vannak. Uh-huh. Aztán ott van por, páratartalom,
11: hőmérséklet,
10: a színésznek igen, fröcsög a nyála.
11: Igen.
10: Tehát ezek
11: folyik a
10: vér. Folyik a művér. Ezek azért a hangrögzítésnél, vagy a mikrofonoknál, meg a hagyományos mikrofonoknál, hagyományos membránoknál azért ezek problémát tudnak okozni a minőség.
11: Oké, okay, szóval ezt olvastuk, hogy ez a 100 év óta ez a legnagyobb előrelépés, tehát a mikrofon technológiában. Szerinted, ahogy látod a Rode-nak a fejlesztéseit, ez körülbelül mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba? Most bemutatták, tehát nyilván ez még nem termék.
10: Az első termék az a Letrosonics-nak lesz egy lavalier, tehát csiptetős mikrofon. Uh-huh. És szerintem ugye a mi negyed évünkbe, mert ők nyáron fordulnak, tehát a más, még idén.
11: Még idén.
10: Én mondom egyszerűbben.
11: Uh-huh. Aha. Hát lehet,
10: még idén elindul, de hogyha tényleg ezt tudja, mert ugye azért ez egy marketing bejelentés volt, meg ugye egy szakmai tróváj, ha ez így van, én még nem hallottam, akkor ez szerintem nagyon gyorsan fog terjedni, ugyanis a gyártás technológiájából adódóan nagyon nagy mennyiségben, nagyon egyforma minőségben, mivel a chipgyártás technológiával uh-huh. megy, lehet ezt csinálni, és olcsó lesz. Ezt most azért idézőjelben mondtam, de tehát olcsó.
5: Na,
10: ebből adódóan, hogy sokat tudnak gyártani vele pontosan, ebből az ára valószínűleg kedvező lesz.
11: Kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy mi szerintem ki is próbálnánk itt a
7: hogy
11: stúdióban.
7: Nem, persze, majd megnézzük, mit
11: telerakjuk Sona úrával a stúdiónkat, majd amikor megérkezik.
10: Én jelentkezni fogok, amikor az első eszköz,
11: ja, ide,
10: ami
11: jó,
10: tartalmazza szuper ezt a kapszulát, vagy Sona úrát hívjuk így, ja, már itt lesz Magyarországon legalább egy darab belőle.
11: És a hallgatóink is majd biztosan élvezni fogják ezt a jobb hangot. Még egy mondatot erről az NAB showról, ugye ez Laszagaszban, hogy a Rode bemutatta a Rodecaster Studio nevű szoftvert, ami mesterséges intelligenciával támogatott program. Ez egy vágó alkalmazás, ami szövegalapú szerkesztést tesz lehetővé. Tehát mondom az alkalmazásnak, hogy mit vágjon ki?
7: Hát részben ez is, hiszen az AI-jal lehet promptolgatni, és az mindenféle dolgokat csinál, meg azt hiszem, hogy itt a lényegesebb, nem stratégiai húzás az az, hogy eddig ilyen alkalmazása nem volt ennek a cégnek, a többieknek meg igen, tehát akik gyártanak mindenféle videóvágó rendszereket, és hát most akkor kezdődik a verseny, aminek szerintem mindenki nagyon örül, mert akkor egyre több hasznos funkció kerül be. Ráadásul ugye a verseny az azért is komoly ezen a fronton, mert vannak olyanok is, mi is használunk ilyen technológiát, akik például ingyen adják a videóvágójukat az eszközeikhez, tehát ez így a felhasználók szempontjából egy nagyon jó hír.
11: Attila, nagyon köszönjük, hogy jöttél a műsorunkba, maradj velünk még a műsor végéig, és hogyha gondolod, akkor szólj bele a többi témába is.
10: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
11: Justin Viktor tudományos újságíró, emlékszelte arra, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt volt itt egy elég komoly probléma a műsor közben, nem a mikrofonokkal, hanem az internethálózattal.
6: Amikor a macskád elharapta a kábelt, arra gondolsz?
11: Az körülbelül nem az én macskám volt, mert az egész világon egy ilyen komoly leállás volt.
6: Ez a sétáló macska volt, amiről a múltkor beszéltünk.
5: Sose becsüljetek le a macskák képességét.
7: Pláne nem élő adásban.
5: Élő adásban különösen nem.
11: Igen. Na, akkor volt ez a nagy leállás.
6: Igen, volt egy ilyen.
11: Emlékszel rá, ugye? De máshol is vannak ilyen problémák, sőt, az ENSZ azt mondja, és figyelmeztet, hogy a digitális rendszerek összeomlása elkerülhetetlen kockázat. Igen. És ezért aztán erre föl kell készülni.
6: Kiadtak egy globális kockázati jelentést, annyira ráfeszültek, vagy annyira rákészülnének erre a témára. Azt gondolják, hogy annyira behálóztuk az életünket technológiai eszközökkel, hogy már mindent hálózatba kapcsoltunk, és ugye azt tudni kell a hálózatokról, hogy ha egy pontjuk meghibásodik, akkor ez úgy szokták ezt mondani, hogy virálisan, kicsit félrevezető, ezért egyfajta digitális pandémiának hívják ezt, de ez félrevezető, ezt elmagyarázom, itt arról van szó, hogy nagy sebességgel terjed, tovább terjed a hiba. Tehát, hogy leáll mondjuk a a wifi hálózat, vagy leáll a... Gondoljunk, amiről beszéltünk a műsorban nem olyan régen, és majdnem ugyanezt a témát boncolgattuk az 1859-es Carrington eseményre, amikor egy napviharba került a Föld. Ugye most nemrég tavaly ősszel, tél elején majdnem megint volt egy ilyen, de aztán elkerültük szerencsére. És hát egy ilyen napvihar, akkor ugye kigyulladtak a távíróvezetékek, állítólag a távíró berendezések is, és ott tüzet fogott a, nem tudom, a kis fa készülék a fém kopogtató alatt. És de ha ma történne ez, akkor ennél sokkal komolyabb bajok lennének, és minden leállnának a kórházaink, leállnának a repülőtereink, ugye arról is polemizálnak, hogy vajon mi lenne a levegőben haladó repülőgépekkel, és akkor egy napvihar az csak egy úgynevezett disruptor, egy ilyen rendszer megzavaró erős tényező, ami beleszólhat ebbe a nagy digitális összekötöttségbe. Nagyon, nagyon sűrű a hálózat, tehát ha bárhol egy nagy erővel egy erős hatást kifejtesz rá, akkor az tovább gyűrűzik, tehát igen, ez a szebb magyar szó erre, tovább
5: gyűrűzik. Figyelj, Viktor, emlékszel az Y2K problémára, tehát a Y2K-re? Az egész világ ugye az ezred fordulókor készült rá, hogy most akkor minden le fog állni, minden össze fog olvadni, és a világon semmi nem

0: hát ezek csak a, ezek a naplopó kiberbiztonsági szakemberek. Hát azok mit
1: olyan is van, olyan is van, és nagyon nem szeretem őket, mert rontják az imidzsét a szakmának.
2: Tehát hogy itt arról lehet szó, hogy annyira bonyolultak a rendszerek körülöttünk, és annyiféle digitalizált és digitális rendszer vesz minket körül, és annyira alapvető folyamatokat irányítanak és kezelnek, hogyha valahol egy nagyobb rendszer alegységében van egy probléma, akkor a hálózatos összefüggések miatt a másik végén a hálózatnak és különböző elemein is komoly probléma lesz. Jól értem, az előbb persze játszottam a hülyét, de...
0: Rész problémától indultál, és a problémáig jutottál el. Tehát a bonyolultság az nem a kulcs, a hálózatosság a kulcs. Tehát az a kulcs, hogy láthatatlan rejtett függőségek óriási hálózata van egymással összekapcsolva, gyakorlatilag minden. Gondoljatok az IoT-re, a dolgok internetére.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen.
0: Mindenben internet van, a kenyérpirítomban internet van, és persze nyilván nem a kenyérpirítom fogja a problémát okozni, hanem majd az erőműveknél lesz a gond, meg a kórházi leállásoknál, meg a nem tudom, okosvárosi irányítási rendszereknél, az önvezető autóknál is sorolhatnám rengeteg helyen, de hát gyakorlatilag távközlési tornyok, kommunikáció, ugye a banki rendszereink, tehát pillanatok alatt értéktelenné válhat a készpénz, hogyha a banki rendszerek összeomlanak, hogyha megszűnnek ezek mondjuk tartósabb időtartamra, hogyha tényleg egy komoly összeomlás történik, és mondom még egyszer, ez most nem a napviharra való figyelmeztetés, hanem arra, hogy kezd az egész világ, a fejlett világ egy olyan digitális állapotba kerülni, ha már nincsen benne nyakig, ahol a napvihar, a klímakáosz, az űrszemét, a digitális monokultúra, tehát az, hogy bizonyos szolgáltatók, vagy bizonyos technológiáktól azok túlnyomó részt uralják a piacokat. Tehát ezek összeadódhatnak annyira, hogyha itt-ott fellép. Magyarul a problémáknak amúgy is természetük a terjedés, a hálózatos problémáknak, és ha ennyi sérülékenység van, akkor arra illene készülni, ezt mondja az ENSZ.
1: Igen, mint hogy tényleg láttunk is erre példát, de hadd helyezkedjek egy pillanatra az egyszeri ECDL vizsgát megszerző internetezőnek a szerepkörébe, hogy ugye azt tanultuk az internet működéséről, hogyha kiesik egy csomópont, attól még az egész működni fog. Hogy persze, van ez akkor?
0: Persze, na mondok egy másik példát, teljesen másik példát. Élő rendszerek úgy szoktak összeomlani, hogy úgynevezett trófikus kaszkád, hogy mondjak én csúnya szavakat, következik be. Ez úgy néz ki, hogyha mondjuk egy csúcsragadozót kiveszel egy ökoszisztémából, mondjuk a farkast, vagy mondjam, tigrist, akkor az alatta lévő ökoszisztéma is szépen lefelé, mint a dominók, összeomlik. De ugyanez a hatásmechanizmus működik akkor, amikor, majd megint nagyon csúnyát mondjak, amikor meghalunk. Tehát az ember nem úgy hal meg, hogy szépen lassan elkezd meghalni, és egy év alatt lassan meghal, hanem az egy pillanatnyi összeomlás. Bírja egy darabig az a betegszerv, vagy szervezet, bírja, aztán egyszer csak egy letörésszerűen, egy ilyen vízesésszerűen összeomlik minden, ami alatta van a nagy rendszerek, így omlanak össze. És ugye itt igazándiból ugye azt mondja az ENSZ, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. És ugye az is egy kérdés, hogy most azt boncolgatjuk, hogy mitől. Tehát ezt ugye nem tudjuk, hogy ez most vajon elég nagy hatás lesz hozzá, hogy ez a nód, amit említett, ez a csomópont kiesik, ez elég hozzá? Nem elég. Hú, szupi, akkor ezt most megúsztuk. Na de eljöhet egy olyan együttállás, ahol ha Arthur-féle kiberbiztonsági világ nincs észnél, és nem készül nagyon komolyan, és a mögöttük álló, meg az őket fizető, meg az őket megbízó, meg az ő munkájukat segítő egyéb szervezeti hálózatok is nincsenek, például ENSZ, nincsenek erre ennek a tudatában, akkor bajban leszünk.
1: Mit lehet tenni?
0: Hát készülni kell. Az ENSZ azt mondja, hogy kockázattérképezés, most megint Arthur területén gareználkodom, szabványok áttekintése, nemzetközi szabványvilág áttekintése, mindent ezen az optikán keresztül, hogy mennyire sérülékeny ez a nagy rendszer, amivé vált az egész. Ilyen szektorok között átívelő felkészülés, energiaipar, pénzügy, egészségügy, összekapcsolt felkészítése arra, hogyha valami nagy baj van, akkor hogyan támogatják egymást, hogyan maradnak együtt életben. És hát korai figyelmeztető rendszerek ezt emelik még ki.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: És ezek szerint a kockázatok közé most már felsorolhatjuk a mesterséges intelligenciát is. Mert hogy az egyik cég összes adatát egy mesterséges intelligencia 9 másodperc alatt törölte. Arról van szó, hogy hosszú bejegyzésben írta meg

0: cégek álvárjáját, Jer Crane, remélem jól mondom a nevét, és arról szólt az ő története, hogy egyébként a Cloud Opus modelljét futtató Cursor AI ügynök törölte le a vállalat teljes adatbázisát, sőt, ez nem elég, mert ráadásul még a fő adatbázis törlése után az összes biztonsági mentést is törölte. Ez elképzelhető, Artur, a mai világban?
1: El. Tehát létezhet olyan automatizmus, egyébként mesterséges intelligencia nélkül is, ami végrehajthat valamilyen automatikus törlést. Itt azt hiszem, hogy a kérdés az nem az, hogy ez végrehajtható egy rendszerben, hanem az, hogy mondjuk ebben a konkrét esetben, amit nem ismerek ilyen mélységben, a mesterséges intelligencia miért cselekedte ezt? Tehát, hogy mi volt az oka? Tudom én az, hogy elege lett a munkából, vagy úgy gondolta, hogy mert létezhet ilyen, hogy mondjuk ez a cég, ez valami káros dolgot csinál, és ezért. Vagy esetleg itt is lehet valami emberi hiba, vagy ezeknek valami kombinációja. Úgy, ahogy például az ellenkezője történt mondjuk az Entropikkal, amikor véletlenül a forráskódját az egyik modelljüknek kitették, hogy hát bizony benne maradt egy sor egy fájlban, és ezáltal mindenki számára hozzáférhetővé vált az interneten a dolog. Tehát itt is lehet valami hasonló. Az egyébként, hogy még a biztonsági mentéseknek is utána ment, az egy nagyon akkurátus feladat.
0: Itt merül fel bennem, hogy a múlt héten arról beszéltél, hogy még akár hackerként is értelmezhető egy mesterséges intelligencia.
1: Igen, megirányítható is. Tehát még akár az is előfordulhat, hogy esetleg ez valamilyen beavatkozás hatására történt, vagy esetleg egy rosszul kiadott parancs hatására. Én azért itt fölemeltem a szemöldökömet, amikor ezt hallottam, mert ilyen típusú hírekről már hallottunk korábban, és én azt reméltem, hogy a mesterséges intelligenciák belső koherenciája ezt a problémát valahogy kezeli, tehát hogyha valami olyan parancsot kap, aminek szignifikánsan rossz végeredménye lesz egy egész vállalat működésére, akkor ezt egyszerűen nem hajtja végre, vagy minimum megáll, jelez. Persze, ha felhatalmazást kapott arra, hogy semmire nem kell leálljál, működjél, ameddig csak tudsz, és old meg az összes problémát, akkor hát...
0: Na de akkor az is emberi hiba, mert az eddigi történtek is erről szóltak, nem hogy tudom. Valaki elszúrta.
1: Lehetséges.
0: Aha. Akkor nincsen nagyon elképzelésünk arról, hogy itt pontosan mit történt.
1: Én még most nem tudom, de várjuk meg a következő napok, hetek történéseit. Ugye itt incidens, ez egy incidens, tehát nyilvánvalóan valahol ezt regisztrálni kell, látom, hogy be is jelenteni, attól függ, milyen méretű ez a cég, megfelelő, ugye már az előbb szóba kerültek a folyamatok, ugye pont Viktor mondta az előbb, hogy ilyen szabályokat, sztendereket kéne betartani, itt is meg kell vizsgálni, hogy itt betartották-e ezeket, vagy valaki kísérletezett és félrecsúszott a dolog, de lehetséges, hogy itt valami szisztematikus mesterséges intelligencia problémával állunk szemben, abszolút lehet.
0: Viktor, hogyha ilyenek összeállnak, ilyen emmik együtt, akkor ugyanígy az ENSZ által felhívott probléma, vagy az ENSZ által megénekelt probléma, az kialakulhat akár ilyen
2: hát nyomán. Persze, ez része ennek, sőt, ez egy, már egy nagyon komoly része ennek a behálózott világnak, de nekem még ennél is szörnyűbb élményem van ezzel kapcsolatban, hogy én pont most szerettem volna Entropikkal próbálkozni, tehát ez most pont kijött ez a hír, és hát ilyen ügynök alapú megoldásokkal kísérletezgetek, és szerettem volna ezt a dolgot kipróbálni, de így hogy?
0: Így elment a kedvet.
1: De várjál, lehet, Viktor, lehet, hogy elképzelhető, hogy a Cursorrel volt a gond, ugye itt több szintű rétegek vannak, most nem mondhatnám a
2: hallgatókat. És hogyha használom a Cursort, miért ne akarnám használni a Cursort is, ha csinálok, vagy nem tudom, egy
1: például azért,
2: valamiért.
1: Hát igen, de például azért, mert a Cursorről már sokkal több ilyen hírt hallottunk, ugye a system promptja, ugye az a rész, amiben leírják, hogy hogy működik a rendszer, például az kiszivárgott, többek között az a szöveg is, hogy ezt soha senkinek nem mond meg ezt a szöveget. Ehhez képest már olvassuk.
2: Egyetlen fél mondat triggerelte bennem az I love you vírus élményemet, ami az első olyan vírus volt, nem tudom, 30 éve, ami annyira, most nem mondom, hogy milyen vírus volt, mert nagyon-nagyon-nagyon mérges voltam, ami effektív letörölte a képeidet. Ez a digitális fényképezés hajnalán volt, a 2000-es évek legeleje, és megsemmisítette, kinyírta a fotóidat. Most képzeljétek el, hogy használtok egy AI-t, van valami kis bizniszetek is ahhoz, nem tudom, egy agentet kipróbáltok, és letörli a képeiteket, vagy nem tudom, bármit, ami kellene nektek. Tehát, hogy ez borzalmas.
3: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Infószótár következik netnyelvészünkkel, Bódi Zoltánnal, és rögtön megismerkedünk a neurális vagy emmi régészet kifejezéssel.
4: Uh-huh. Miért kell régészkedni a mesterséges intelligenciával? Hogyan lehet?
0: Mert nem tudjuk a működését.
4: Aha.
0: Bele kell ásni. Ki kell bontani a dobozt, és megnézni, hogy mi van belül.
4: Igen, és ráadásul ez a doboz fekete.
0: Aha. Na de ez nem régészet, hát ezek nem régi dolgok.
4: Induljunk el a régészet kifejezéstől. Jó, ne nézz már rám így, Artúr. Tudom, hogy mire gondolsz, igen, igen. Ez a fekete doboz, ez annyira nem fekete azért, és egyre világosabbá kezd válni, de attól függetlenül a mesterséges intelligencia rendszerek működése mögött elképesztően bonyolult összefüggések vannak. Tehát több milliós, milliárd mennyiségű vektoriális összefüggés. Vektoriális összefüggés, egy egyszerű összefüggés csak az, hogy ember és egy egyszerű vektor férfinő. Ez egy egyszerű. Na, ebből több milliárd. Tehát ezt képzeljék el. Tehát hihetetlen, borzasztóan bonyolult dolgok, és ezért szokták mondani azt, hogy bedobunk valamilyen adatot, egy promptot, kijön valami, generál valamit, transformál, stb. Kijön belőle valami output, tehát kimenet, és hogy és mi történt pontosan menet közben, azt nagyon nem tudjuk. Na most, régészet. Több száz, több ezer évvel ezelőtt, vagy még régebben a földbe belekerült dolgokat kiásunk, és abból arra próbálunk következtetni, hogy az akkori világban hogyan történtek a dolgok, a kultúra, a gondolkodás, az milyen volt. Tehát elképesztő dolog. Most tanulok egy fizikai tárgyat, amiről valamilyen módszere megállapítottam, hogy több ezer évvel ezelőtti, és abból ki fogom találni, hogy azzal a tárgyal ki mit csinált, mi volt a szerepe, hogy csináltak, hogy hozták létre, úgy, hogy nincs hozzá olyan konkrét adatom, hogy nem voltam ott. Tehát nincs tapasztalatom.
0: És nem is biztos, hogy minden része megvan, nincs technológiai leírás.
4: És akkor azt én még megpróbálom rekonstruálni, és vagy sikerül, vagy nem, tehát régészet. A kifejezése, figyeljünk, rég és ász-ész. Ugye? Sebész, fogász, építész, ugye? Ász-ész. Képzel, ez a nyelvújítás korában.
0: Hát a régi dolgok szakértője.
4: Úgy bizony, igen. Tehát, és azért a régi dolgok, mert olyan dolgokról generálunk friss adatokat, amelyeknek a keletkezésekor nem voltunk ott. A mesterséges intelligenciában is ilyen vektorok, tehát mindegy, szóval bonyolult összefüggések vannak, és le kell metaforikusan ásnunk a mélyére, hogy ezeket az összefüggéseket megtaláljuk, és rétegről rétegre, de több millió van. Uh-huh. Hogy azt mondom neki, hogy írj egy történetet az almáról, és utaljon a Bibliára, akkor fog nekem írni egy történetet, és nem a görög mitológia, nem az országalma, nem az információ technológiai cég, stb. Foglalkozik, nem a szépség, meg az egészségszimbólum, hanem a bűnbeesés története. Hogy jutott el idáig? Milyen összefüggésekkel? És ezeket ugye értenünk kell, hogy működik. Tehát ezért régészet.
0: Tehát akkor itt valójában feltárásról van
4: feltárás,
0: szó,
4: igen.
0: És nem a múlt, tehát a régmúltnak a
4: Nem.
0: nyomainak a feltárása,
4: nem.
0: Hanem egy működésnek a feltárása.
4: És éppen ezért ez a módszertan, a neurális régészet. Uh-huh. És a tudományterület, amelyről most már azt prognosztizálják, hogy ez már egy igazi létező tudományterület, és azzá válik. Tehát magyarul szóval a módszertannal, leírása, dokumentáció, mindennel nagyon komoly, nagyon bonyolult hátterű tudományá válik. Az a angolul mechanistic interpretability. Hú, de jó, ki tudtam mondani. Uh-huh. Figyeljünk csak, nem mechanical, nem mechanic, tehát mechanika vagy mechanikus, hanem mechanisztikus. Mit jelent ez? Ugye a mechanizmusra utaló, tehát nem mechanikus, tehát a fizikai, tehát ahogy a karomon van egy óra.
0: Rokonítható, arra hasonlító. Nem?
4: Arra hasonlító, igen. Tehát a mechanizmussal foglalkozó, arra utaló, interpretability, az pedig az értelmezhetőség. Tehát, hogy ad értelmet a mesterséges intelligencia azoknak a vektoriális összefüggéseknek, abból hogy lesz értelem, és ennek a mechanizmusával foglalkozik. De nem úgy, mint a karomon van egy mechanikus óra, egy igazi klasszikus, fogaskerekes, na az mechanika, de nem így. És az a vicc, hogy ez nagyon új kifejezés egyébként, mint az angolban is, és az a vicc, hogy a magyar sajtóban, ahogy találkoztam, hát ezt simán lefordították mechanikus értelmezhetőségnek, szóval ez nem, nincs benne.
0: Nem sikerült.
4: Nincs benne. Az értem, a működés értelmezése, én ezt így mondanám, vagy működési értelmezés, ezt így mondanám. És ami az egészben a poén nekünk magyaroknak elképesztő, az AI magyarul, Artificial Intelligence, az magyarul ugye úgy mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, rövidítve betű szóval MI, és nagyon-nagyon-nagyon terjedem ezt a magyar beszélő közösségben az MI, mert hogy ugye hát az AI. Az AI, és akkor MI.
0: Azt nem mondják az így. Kedves hallgatóink, nem mondják, hogy MI.
4: De már mondhatják, hogyha mechanistic interpretability-re aha. gondolnak, mert az angolban mechinterpret, rövidítve, ugye ők se szeretik ezt kimondani, hát, és a betűszava, diszkrét doppergés kérek a háttérben, MI, tehát angolul kiejtve MI. Tehát van már MI, de ez nem az az MI, amelyre a félművelt magyar mondja, hogy MI.
0: Na, úgyhogy akkor senki nem mondja a hallgatóink közül, hogy MI, MI, vagy pedig AI.
3: Postmodem.
0: A műsor tartalmi jegyzékében említettem a Remit, a segédpatkányt. Ez utalás szerkesztők részéről a Lecsó című rajzfilmre, a mesebeli patkány fiúra, aki nagyon népszerű lett sok, sok helyen, mozikban főleg, de most itt a Google Remiről lesz szó. Artur szerint semmi köze nincsen a filmhez.
1: Hát nem teljesen semmi, csak nem olyan lényeges ez a kapcsolat, mert nyilván szakáskodni is tud, egy ilyen mesterséges intelligencia, meg annyi kapcsolat még van, hogy végül is a kis patkánykának a francia konyhában a ténykedését sem szúrták ki, tehát ő ottan főzögette a dolgokat, meg csinálta a kaját, meg nagyon kis gurmanná képezte magát.
0: Bizony, bizony.
1: Nagyon cuki egyébként a rajzfilm, és itt valahogy erre lehet talán asszociálni. Egyébként a Remi az valójában az a cucc, aminek elmondom, hogy most a Remiről kellene egy műsorban beszélni még pár percet, és utána hazamegyek. És akkor az ő ügy megoldja ezt a problémát, nélkülem. Tehát tulajdonképpen a Google most egy olyan rendszert fejleszt, ami válasz egy már létező rendszerre, ezt OpenClaw-nak hívják, és ezt a rendszert egy osztrák, egyetlen egy darab osztrák úriember fejlesztette le, és villám gyorsan szétterjedt a világon, a legtöbbet használt, és a legtöbbet letöltött nyílt forráskódú megoldás lett, amelyet egyébként azóta már az OpenAI meg is vett az emberrel együtt, tehát ez így körülbelül lezajlott egy pár hónap alatt az
4: hát
1: egész
4: folyamat.
1: Hát igen, persze. Na és ez egy olyan megoldás, az OpenClaw, és erre egy válasz a Google-nek a Remi-je, ami tulajdonképpen mindenféle rendszerünkhöz hozzáfér, a naptárunkhoz, a levelezésünkhöz, a dokumentumainkhoz, mindenhez, és bármit kérhetünk tőle, és ezt automatikusan megcsinálja, de úgy, hogy azt ott is lehet hagyni. Tehát nem úgy, mint egy AI promptolás, hogy akkor most létszes a levelemre válasz, erre a levélre válaszolja.
4: Ügynök mód.
1: Egy ügynök mód, de úgy, hogy saját magát is tulajdonképpen kontrollálja, tehát nem kell hozzá fejleszteni egy ügynököt, hanem egyszerűen csak beszélgetni kell vele. Az a fajta segéd, amire amúgy mindannyian vágytunk.
4: Abszolút.
1: És ugye egy kicsit szórakoztató, szerintem ettől ilyet meg igazából a Google és a Meta is, hogy mondjuk egy osztrák úriember le tud magában fejleszteni egyedül egy ilyen állati sikeres terméket, ami olyan sikeres lett, hogy még az Apple termékekből a Mac Mini-nek az elérhetősége is lecsökkent miatta, mert mindenki vett magának egy ilyen kis Mac-es eszközt, de miért? Azért, hogy azon szeparáltan futtassa ezt a kis valamit, ugye azért, hogy a nagy adatbázisunkat ne törölje le az AI, hogyha valamit rosszul csinálunk. Na, ami a lényeg, hogy a Google pedig, és egyébként a Meta is, ez egy Hatch nevű rendszert fejleszt jelenleg, azt tűzte ki célul, most jelenleg belül tesztelik, és hamarosan kijön majd a végleges verziója elméletileg, hogy az összes Google által érintett szolgáltatásokban, a docsokban, a sheetekbe, a levelekbe, a naptárakba, stb. Képek. Ez a rendszer bele képekbe, a belelásson, és olyan komplex parancsokat lehet neki adni, hogy nézd át az összes olyan levelemet, amire nem válaszoltam, és ha van benne olyasmi, amiből naptárbejegyzést kéne csinálni, akkor azt csináld
4: most
1: meg.
4: Most kell nekem, Artur, most kell. Most
1: igen,
4: kell.
1: Ha Google-nél dolgoznál, akkor már tesztelhetnéd. Jelenleg tesztelik, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az OpenClaw az nagyon sikeres. Tehát, hogyha valami hasonlót, nem, hogy van egy jó minta, egyébként azt is mondták, pont a Facebookosok mondták, akik a Hatchet fejlesztik, hogy őket inspirálta ez az OpenClaw nevű eszközbe, is vallották, hogy ennek a mintájára fejlesztik a sajátjukat. Szerintem a Google is valamit fog csinálni, Remi néven hamarosan megjelenik.
0: Ezt az önmaga kontrollálását, ezt hogy csinálja?
1: Hát egyszerűen úgy, hogy amit mondasz neki, azt értelmezi, és utána képes önállóan egy saját struktúrát ebből összerakni. Hogy
0: számon kéri saját magát?
1: Nem csak úgy, hanem a kontrollását azt értem, inkább irányítást mondtam. Aha. Csak ilyen hungrisú vagy inglisú, nem tudom, hogyan mondtam ezt. Tehát, hogy az a lényeg, hogy irányítja saját magát, kész tőle valamit, összerak erre egy keretrendszert, egy elképzeléshez, hogy kéne végrehajtani, és végre is hajtja. Le is teszteli, el is indítja, és visszaszól neked, hogyha végzett, sőt, Telegramon, meg WhatsAppon, meg ilyesmin keresztül lehet irányítani. Tehát úgy, mint egy barát szólsz neki, hogy figyelj meg, csináld már meg ezt, és akkor azt mondja, hogy oké, csinálom.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, vendégünknek Végvári Attilának és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Zsabka Leventének. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.

0: Múmiák a moziban.
1: Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért.
0: Szőlőskert a Muravidéken.
2: Akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze lehet belőle bort is készíteni.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Siena-ba is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmányozva.
0: A Szabó Magda díjas, Bánfalvi Ágnes.
4: Van egy ötlet, amit megbeszélünk, amit egyeztetünk, és akkor mindenkinek leosztjuk, hogy ki mit tud plusz tenni hozzá.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint nem nyúlnak a 13. nyugdíjhoz, energiaügyi egyeztetés miatt lemondta a háborús megemlékezést. 8 ember meghalt izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban. Összességében marad a napos idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve napközben 21 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, jönnek a részletek. Robert Fico szerint a 13. havi nyugdíjak érinthetetlenek és nem terveznek változtatásokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a Smer egyik kulcsintézkedése, egyúttal a LASZ politikusainak is üzent, hogy nyugodjanak meg. A koalíciós partner korábban jelezte, ha hozzányúlnak a juttatáshoz, kilép a kormányból. Fico reggel sajtótájékoztatót tartott a pénzügyminiszterrel és ismét felvetette a vasárnapi politikai műsorok megszüntetésének ötletét is. A kormány fő ugyanakkor lemondta részvételét a Liptó-Szentmiklósi ünnepségen, amelyet a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója és a fasizmus felett aratott győzelem alkalmából tartottak. Indoklása szerint sürgős egyeztetést hívott össze az energiaszállításokkal kapcsolatban. Mint mondta, a moszkvai tárgyalások után azonnal át kell adnia az új információkat a Transpetrolnak. Fico Moszkvában a győzelemnapi ünnepségen vett részt és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt, többek között az energetikai együttműködésről. Erik Tomás munkaügyi miniszter a Jaj 24 televízióban elmondta, hogy ismét közvetíteni fogja a munkáltatók kifogásait a május 8-i ünnep kapcsán. A problémát az okozza, hogy a megszüntetett munkaszüneti nap mellett a munkavállalói pótlékokat nem törölték el. Hasonló helyzet várható szeptember 15-én is. Tomás hozzátette, hogy tiszteletben tartja a miniszterelnök és a pénzügyminiszter álláspontját, akik ezzel egyetértenek. Ha változásra kerülne sor, a munkaügyi miniszter szerint a kezdeményezés vagy a pénzügyminisztériumnál van, amely a konszolidációs csomagot előterjesztette, vagy a kulturális minisztériumnál, amely alá az állami ünnepekről szóló törvény tartozik. Elmondta továbbá, hogy az alkotmányban rögzíteni a második nyugdíjpillér minimális 4%-os befizetési szintjét. A miniszter szerint ez az a határ, amely alá nem mennének. Ugyanakkor elismeri, hogy sokaknak nem előnyös a második pillér, ezért rugalmasabb megoldást is javasolna a nyugdíjkorhatár közelettével. Ivan Korcsok a legelfogadhatóbb miniszterelnök jelölt egy friss Ipsos felmérés alapján a választók 37%-a tartaná megfelelőnek a posztra. Michal Simecska és Robert Fico hasonló támogatottságot mutat, mindkettőjüket mintegy 30% fogadná el kormányfőként. A felmérés szerint ugyanakkor a választók közel 60%-a egyiküket sem szeretné a kormány élén látni. A felmérés a Gyennyik N megbízásából készült, és ezúttal több politikai párt vezetőit is bevonták az összehasonlításba. 8 halálos áldozata van az izraeli légicsapásoknak Dél-Libanonban, közölték a helyi hatóságok. A támadások egyikében egy kislány is meghalt és több gyermek megsérült. Az incidensek annak ellenére történtek, hogy Izrael és a Hezbollah között 3 hete tűzszünet van érvényben, amely azonban nem vetett véget az összecsapásoknak. A Hezbollah válaszul drónokat indított Észak-Izrael irányába. Az izraeli hadsereg szerint az egyik támadásban egy tartalékos katon a súlyosan, két másik pedig közepesen megsérült. Oroszország és Ukrajna kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megsértették a 3 napos tűzszünetet, amelyet Donald Trump kezdeményezett. A felek ugyanakkor egyelőre nem jelentettek nagyobb harci cselekményeket. Mindkét oldal szerint történtek támadások és voltak áldozatok is, köztük civilek. A háború során korábban is többször előfordultak rövid tűzszünetek, amelyek rendre kölcsönös vádaskodással zárultak.
0: Időjárás.
1: A délután folyamán nyugat felől eleinte vékony, áttetsző, majd vastagodó, gomolyosodó felhőzet húzódhat az ország fölé. Összességében marad a napos, kellemes idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve csapadékmentesnek ígérkezik a délután is. A hőmérséklet napközben országszerte 20 fok fölé emelkedik, 21 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Dargó községben, a főúton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyol tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

Kedves hallgatóink, ördöngös füzesi ritka és sűrű fogásolást hallottunk. Ördöngös füzes az erdélyi mezőség egyik leggazdagabb, legváltozatosabb zenei dallamkincsel rendelkező faluja. Mai műsorunkat a falu jeles nótafájának, az idén 90. életévét betöltő Hideg Annának, vagy ahogy sokan ismerik, Annus néninek szenteljük. Horsa István és Hanusz Zoltán szerkesztésében jelent meg Annus néni közel 500 dallamot tartalmazó daloskönyve, ennek a bevezetőjében írják. Hideg Istvánné Lakatos Anna, az erdélyi mezőség jeles nótafája, táncos adatközlője és mesemondója, a népművészet mestere, sokunknak ismerőse. Népzene és néptánc kedvelők, mind ismerünk néhány klasszikus füzesi nótát, melyeket Annus néni előadásában, fesztiválokon, táncházakban, hangzó felvételeken újra és újra hallhatunk. Az imént hallott férfi táncokat Pikó és Bandája muzsikája füzesi lemezén. Ezen a lemezen hallható néhány Annus nénivel közös felvétel is. A következő percekben ezekből hallunk kettőt. Horsa István füzesi lemezén is közreműködik Hideg Anna. Erről a lemezről az Egy pár táncot hallgatjuk meg.

A Horsa Banda ördöngős füzesi lemezén több felvételen is hallhatjuk Hideg Anna nénit énekelni. Az egyik a most következő Tele van a temető árka vízzel. Anna néni nem csak a saját közösségének a népzenéjét ismeri, hanem a településen élő román lakosság repertoáriának egy részét is. Lakatos domokos notáját románul énekli, csak úgy, mint a hajnali lakodalmi tánc néhány dallamát. A komáromi ritka magyar folkband lemezfelvételére is meghívták Hideg Annát. Az Ég alatt a Föld színén című felvételen halljuk őt és Korpás Évát is énekelni.

ku černjala oki lor, ku černjala oki lor.

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkkal sok szeretettel köszöntjük az idén 90 éves ördöngösfüzesi Hideg Anna nénit. Az ő felvételeit hallgatjuk. Utolsó felvételünk a 90-es években Berecz Andrásnak és az Ökrös zenekarnak köszönhetően slágerré vált Lassan kocsis. Ezúttal Hideg Anna énekel a Ritka Magyar Folkbanddel. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Elbúcsúzunk, Kubányi Péter hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Erik Tomás ismét felveti a munkáltatók kifogásait a május 8-i ünnepnappal kapcsolatban. Megkezdődött a Hondius óceán járó utasainak evakuálása Tenerifén. Összességében marad a napos idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve, napközben 21 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico szerint a 13. havi nyugdíjak érinthetetlenek és nem terveznek változtatásokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a Smer egyik kulcsintézkedése, egyúttal a HLASZ politikusainak is üzent, hogy nyugodjanak meg. A koalíciós partner korábban jelezte, ha hozzányúlnak a juttatáshoz, kilép a kormányból. Fico reggel sajtótájékoztatót tartott a pénzügyminiszterrel és ismét felvetette a vasárnapi politikai műsorok megszüntetésének ötletét is. A kormány fő ugyanakkor lemondta részvételét a Liptó-Szent Miklósi ünnepségen, amelyet a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója és a fasizmus felett aratott győzelem alkalmából tartottak. Indoklása szerint sürgős egyeztetést hívott össze az energiaszállításokkal kapcsolatban. Mint mondta, a moszkvai tárgyalások után azonnal át kell adnia az új információkat a Transpetrolnak. Fico Moszkvában a győzelemnapi ünnepségen vett részt és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt, többek között az energetikai együttműködésről. Erik Tomás munkaügyi miniszter a Jói 24 televízióban elmondta, hogy ismét közvetíteni fogja a munkáltatók kifogásait a május 8-i ünnep kapcsán. A problémát az okozza, hogy a megszüntetett munkaszüneti nap mellett a munkavállalói pótlékokat nem törölték el. Hasonló helyzet várható szeptember 15-én is. Tomás hozzátette, hogy tiszteletben tartja a miniszterelnök és a pénzügyminiszter álláspontját, akik ezzel egyetértenek. Ha változásra kerülne sor, a munkaügyi miniszter szerint a kezdeményezés vagy a pénzügyminisztériumnál van, amely a konszolidációs csomagot előterjesztette, vagy a kulturális minisztériumnál, amely alá az állami ünnepekről szóló törvény tartozik. Elmondta továbbá, hogy az alkotmányban rögzíteni a második nyugdíjpillér minimális 4%-os befizetési szintjét. A miniszter szerint ez az a határ, amely alá nem mennének. Ugyanakkor elismeri, hogy sokaknak nem előnyös a második pillér, ezért rugalmasabb megoldást is javasolna a nyugdíjkorhatár közelettével. Ivan Korcsok a legelfogadhatóbb miniszterelnök jelölt egy friss Ipsos felmérés alapján a választók 37%-a tartaná megfelelőnek a posztra. Michal Simecska és Robert Fico hasonló támogatottságot mutat, mindkettőjüket mintegy 30% fogadná el kormányfőként. A felmérés szerint ugyanakkor a választók közel 60%-a egyiküket sem szeretné a kormány élén látni. A felmérés a Gyennyik N megbízásából készült, és ezúttal több politikai pártvezetőit is bevonták az összehasonlításba. Megkezdődött a Hondius holland óceán járó utasainak evakuálási folyamata, Tenerife szigetén jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Monica Garcia elmondta, az egészségügyi szakemberek már felszálltak a fedélzetre, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. Az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót. Az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren. A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek. Az evakuálási folyamat holnap délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott, korábbi orosz kapcsolatai miatt.
0: Időjárás.
1: A délután folyamán nyugat felől eleinte vékony, áttetsző, majd vastagodó, gomolyosodó felhőzet húzódhat az ország fölé. Összességében marad a napos, kellemes idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve csapadékmentesnek ígérkezik a délután is. A hőmérséklet napközben országszerte 20 fok fölé emelkedik, 21 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak az R1-es autópályán Nyitra előtt Nagyszombat irányából érkezve a 34. kilométernél, ezért az egyik sávot lezárták. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Ma van a madarak és a fák napja, amely a Föld napjának a testvérünnepe. Ki gondolná, hogy ez a hagyomány immár 100 éves?

0: A kínálat. Múmiák a moziban.
1: Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért.
0: Szőlőskert a Muravidéken.
2: Akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze lehet belőle bort is készíteni.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Siena-ba is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmányozva.
0: A Szabó Magda díjas, Bánfalvi Ágnes.
4: Van egy ötlet, amit megbeszélünk, amit egyeztetünk, és akkor mindenkinek leosztjuk, hogy ki mit tud plusz tenni hozzá.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.
5: Ha nem bírod már elviselni,

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1908-ban emlékeztek meg először az anyák napjáról az Egyesült Államokban. Az anyák napja eredete az ókori civilizációkig vezethető vissza. Már az ókori görögök is ünnepségeket rendeztek Reának, az istenek anyjának tiszteletére. A rómaiaknál Cibele, az anyaistennő ünnepe hasonló szerepet töltött be. Ezek a tavaszi szertartások az anyaságot és a termékenységet dicsőítették. A keresztény hagyományban később megjelent az úgynevezett Mothering Sunday. Ez főleg Angliában ünnepelték a nagybőt negyedik napján. Az emberek ilyenkor visszatértek anyaegyházukba, a családok együtt töltötték a napot, az édesanyákat is köszöntötték. A modern anyák napja kialakulása az Egyesült Államokhoz kötődik. A 19. század közepén Ann Reeves Jervis közösségi programokat szervezett anyák számára. Célja az volt, hogy javítsa a higiéniai és egészségügyi körülményeket. Az amerikai polgárháború idején az anyák segítették a sebesülteket. Ann Reeves Jervis halála után lánya Anne Jervis folytatta a kezdeményezést. 1908-ban emlékünnepséget szervezett édesanyja tiszteletére. Ezt sokan a modern anyák napja első hivatalos ünnepének tekintik. Az eseményt nagy érdeklődés kísérte az Egyesült Államokban. Anne Jervis országos mozgalmat indított az ünnep elismertetésére, leveleket írt politikusoknak és közéleti szereplőknek. Azt szerette volna, hogy az anyák munkáját hivatalosan is megbecsüljék. Kampánya gyorsan népszerűvé vált az amerikai társadalomban. Az Egyesült Államokban május második vasárnapjára került az ünnep. A 20. század elején Európában is egyre több helyen meghonosodott. Magyarországon az első anyák napi ünnepséget 1925-ben tartották. A kezdeményezést a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt indította el. Az ünnep gyorsan népszerű lett az iskolákban és a családok körében. Magyarországon így május első vasárnapján ünnepeljük az anyák napját. Szlovákiában és sok más országban viszont május második vasárnapján tartják. Az ünnep középpontjában az édesanyák iránti tisztelet áll. Ilyenkor a gyermekek virággal, verssel vagy ajándékkal köszöntik édesanyjukat. Az óvodákban és iskolákban gyakran rendeznek ünnepi műsorokat. Az anyák napja mára világszerte ismert és elterjedt ünneppé vált, sok országban hivatalos családi ünnepnek számít. Az ünnep célja ma is az anyák szeretetének és áldozatvállalásának elismerése. A legtöbb kultúrában az anyaság az egyik legfontosabb emberi értéknek számít.

0: Egy film, két percben.
1: A Múmia nem ígért, ő visszatért. Többször is nagy sikerrel, persze csak a mozikba, Polák Zsókát hallják.
2: Készíthettek belőle 100 milliós költségvetéssel és Tom Cruise-zal megspékelt újrázást. A rajongók szívében mindig az 1999-es változat lesz az örök kedvenc. A Múmia annak ellenére lett kultfilm, hogy tegyük a szívünkre a kezünket, kicsit bárgyú, semmi kiemelkedő nincs benne, de mégis a mai napig egy igazán szerethető klasszikus, amely sokunk gyerekkorának meghatározó filmélménye volt. Ha a Múmiáról beszélünk, a legtöbb embernek az 1999-ben Brendan Fraser főszereplésével készített kalandfilm ugrik be, holott már ez is csak egy újra melegített történet volt. Az eredetit 1932-ben csinálták az akkor már a Frankensteinnel befutott Boris Karloffal a főszerepben. A múmiás történetet már a 90-es évek elején fel akarták éleszteni, a Universalnál zöld utat is adtak a projektnek, de egyetlen kikötés volt. 10 millió dollár alatt maradjon a költségvetés. Ennek megfelelően a projekt évekig kallódott a legkülönfélébb formában a legkülönbözőbb rendezők víziójaként. Volt, aki misztikus filmet akart belőle csinálni, más zombi filmet vagy horrort, sőt szerelmi történetként is számon tartották egy ideig, ám hosszú évekig mégsem valósult meg. Ekkor jött Steven Sommers, aki az eredeti múmia film óriási rajongójaként megtartotta volna az eredeti elemeit, ám egyfajta Indiana Jones-szerű történetet írt köré. A stúdiónak tetszett az ötlet, ráadásul mivel a Babe Malaca városban bukása miatt a stúdió vezetését lecserélték, az új gárda hajlandó volt a 10 millió helyett 80 milliót adni a filmre, amely így kapott zöld utat. A történet követi az 1932-es eredeti alapjait. Az ókori Egyiptomban kárhozatra ítélt Imhotep főpap visszatér a modern korba, hogy megkeserítse hőseink életét. A 80 milliós büdzsé meg is látszik a filmen, annak ellenére, hogy ma már bájosan idejét múlt a látvány. Sommers egy látványos és pörgős, ízig-vérig kalandfilmet készített, amely sokak számára betöltötte az Indiana Jones által hagyott űrt. Ráadásul egy csapásra sztárrá tette Brendan Frasert, aki egyébként kis híján életét adta a szerepért. A forgatási pletykák szerint abban a jelenetben, amikor felakasztják, hiba csúszott a gépezetbe, és a színész valóban bajba került, újra kellett éleszteni. De nem csak neki dobott nagyot a karrierjén a múmia. Ebben a filmben debütált a filmvásznon napjaink egyik legnagyobb akciósztárja, Dwayne Johnson is. Az 1999-es film fogadtatása nem is lehetett volna vegyesebb. Sokan fanyalogtak a fajék egyszerűségű történeten, más kritikusok viszont üdvözölték, hogy vérbeli, szórakoztató popcorn mozi született, ami éppen azt hozza, amit az ember elvár tőle. A nézők többsége is az utóbbi állásponton volt, a múmia ugyanis óriási kasszasiker lett, és szinte azonnal kultfilmé emelkedett annak ellenére, hogy vélhetően senki sem tartja a világ legjobb filmjének. Aki pedig gyerekként látta, az valószínűleg a mai napig megborzong a rovarokat köpő múmiát,

0: A Dobronaki Szőlő- és Bortermelő Egyesület gondozása alatt álló ampelográfiai kert új életre kelt. Nemrégiben ugyanis ünnepélyes keretek közt ismét beültették a szőlős kertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségeknek ellenálló fajták kaptak helyet. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid, a Muravidéki Magyar Rádió munkatársa érdeklődött.
1: 1999 íródott, amikor a Dobronaki ampelográfiai kertben elültették az első szőlőtőkéket. Az évek során történt változások miatt viszont a Dobronaki Szőlő- és Bortermelő Egyesület tagjai kénytelenek voltak meghozni azt az egyetlen szőlőtermelő számára sem egyszerű döntést, hogy kivágják a szőlős kert jelentős részét. Erről a döntésről rádiónknak az egyesület elnöke, Lajter István szólt bővebben.
2: Hát a szőlőt ki kellett vágnunk, ami 99-ben volt ültetve, mert most már annyira magas volt a sárgosság, az aranyszínű sárgosságnak a támadása, hogy kénytelenek voltunk rá, hogyha egy normális szőlőt szeretnénk, ugye. És akkor ezelőtt három éve jött ez az elgondolás, hogy hát muszáj egyszerűen kiforgatni a szőlőt, ugye új telepít is készíteni. Ugyanakkor arról határoztunk, hogyha most már rá vagyunk kényszerülve, akkor ezeket az úgynevezett rezisztens fajtákat ültetnénk. Na és a mai nap ugye erre rákerült a sor, el van készítve a föld, munkások itt vannak, ugye nagy erőben vagyunk, gyönyörű Szentgyörgy napi akció lesz ez, úgyhogy azt hiszem, hogy minden jó irányba folyik.
1: A mostani újratelepítésről pedig az elnök a következőket mondta.
2: Az volt a határozatunk, hogy legyenek csemegeszőlők is, egy sor ebből lesz. Persze itt is gondolok, hogy minek annyi fajta, de hát mondtuk, hogy az iskolások ugye közreműködnek a szüretnél is, hát akkor már szüret előtt is adhassunk nekik valamit ezekből a finom szőlőkből. Meg aztán azt mondom, az öreg otthon is, ugye az idősebbek otthona is, itt van Dobronakon, oda is bizonyára, hogy fog belül lejutni arra a célra, és aztán akkor vörös szőlőből lesz egy sor ültetve, vörös fajtákból 5-5 tőke, azt mondom, úgyhogy ott van már mindjárt 10 fajta ebből, 10 fajta abból, akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze

0: szőlőkből ültetünk, hogy hát legyen egy jó dobronak.
1: A Szőlő- és Bortermelők Egyesületének tagjain kívül az ültetésnél segítkeztek a dobronaki KI tanulói, valamint a Rakicsáni Biotechnológiai Középiskola diákjai, szlovén és magyar borlovagrendek tagjai, illetve Nusa Horváth muravidéki borkirálynő is. Az ampelográfiai kert megálmodói közt volt dr. Pálfi Dénes kertészmérnök is, aki a mostani szőlőültetésnél sem hiányzott, hiszen a szakember javaslataival segítette a most ültetett fajták kiválasztását is. Az akkori, illetve a mostani ültetésről így szólt.
0: Dicséretes, hogy kezdetben ez a ampelográfiai kert létrejött, az még inkább az, hogy folytatódik. Visszagondolva az eredeti ampelográfiai kertre, egy részét a fajtáknak én biztosítottam, amiből nem volt oltvány, oda pedig alany, gyökeres alanyt adtam, és az későbbet átoltva, amit át is oltottam saját kezüleg itt ezen a részen. Úgyhogy így nagyon közel állt hozzám az előző ampelográfiai gyűjtemény, és ugyanígy közel áll hozzám ez is, hiszen a fajták nagy részének kiválasztásánál, rezisztens fajták kiválasztásánál részt vettem, részben a tapasztalatok alapján, részben az új fajtákat illetően, és bízok abban, hogy ez egy olyan búcsújáró helye lesz a termelőknek, akik a későbbiek során ne talántán szőlőt akarnak telepíteni, itt ki tudják választani azokat a fajtákat, amit érdemes telepíteni, és amit szükséges a növényvédelmi költségek csökkentéshez a környezetvédelem miatt.
2: Horváth Dávid, a Muravidéki Magyar Rádió munkatársa, a Dobronaki Szőlő- és Bortermelő Egyesület gondozása alatt álló ampelográfiai kertbe ültetett szőlőről készített összeállítást.

0: Művészet, történet.
1: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze. Mellai Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Az olasz reneszánsz egyik legnagyobb hatású szobrásza volt Donatello, aki a saját korában a lehető legnagyobb művészi szabadságra törekedett. Nála többet senki sem tudott az antik kultúráról. Donatello, akit Donato di Niccolò di Beppo Bardi néven anyakönyveztek, és amelynek a Donatello a kicsinyítő képzős alakja, egy firenzei gyapjú kártoló fiaként látta meg a napvilágot 1386-ban. Magánéletéről csak keveset tudunk. Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat. Majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is. Ebben az időben alkotta meg Dávid című márványszobrát, amely a Palazzo Vecchióba került. Ezt a művét a hazafiság szimbólumaként tartották számon, amíg el nem készült Michelangelo Dávidja, amely elhomályosította a kisméretű szobrot. De térjünk vissza Donatellóhoz. Az ifjú Donatello eleinte a gótika hatása alatt állt, ám Szent Györgyöt és Márk apostolt ábrázoló két szobra már az úgynevezett új, erős embereszményt testesítette meg, amit a művészetet kedvelő firenzei közönség el is ismert. Donatello lett az új kedvenc a városban. Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Szijénába is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma művészetét tanulmányozva. Ennek is meglett az eredménye. Visszatérve Firenzébe megszületett két világhírű műve, a Bronz Dávid és az Angyali Üdvözlet. A szobrász később 10 évet töltött Padovában, megrendeléseknek tett eleget. A műítészek élete főművének tartják a firenzei zsoldos hadvezér Gattamelláta köztéri lovas szobrának megalkotását. Addig az időkig csak királyoknak vagy kormányzóknak lehetett ilyen megtiszteltetésben részük. Donatello ekkor gazdagodott meg, mert a zsoldos vezér fia olyan elégedett volt a szoborral, hogy szép összeget adott át a szobrásznak jutalmul. Idősebb korára a művész meghasonlott önmagával, kevesebbet alkotott, lesoványodott. Ez szobrászatában is megmutatkozott, vezeklő alakokat formált meg. 1466. december 13-án bekövetkezett halála után egy ideig elfeledték, nem értékelte őt az utókor. Ma már sokan a Quattrocento legnagyobb művészének tartják.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A legtöbb választó Korcsokot fogadná el miniszterelnöknek az Ipsos legfrissebb felmérése alapján. Vlagyimir Putyin Gerhard Schrödert javasolja európai közvetítőként az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz. Összességében marad a napos idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve napközben 21 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Robert Fico szerint a 13. havi nyugdíjak érinthetetlenek és nem terveznek változtatásokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a Smer egyik kulcsintézkedése, egyúttal a HLASZ politikusainak is üzent, hogy nyugodjanak meg. A koalíciós partner korábban jelezte, ha hozzányúlnak a juttatáshoz, kilép a kormányból. Fico reggel sajtótájékoztatót tartott a pénzügyminiszterrel és ismét felvetette a vasárnapi politikai műsorok megszüntetésének ötletét is. A kormány fő ugyanakkor lemondta részvételét a Liptó-Szent Miklósi ünnepségen, amelyet a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója és a fasizmus felett aratott győzelem alkalmából tartottak. Indoklása szerint sürgős egyeztetést hívott össze az energiaszállításokkal kapcsolatban. Mint mondta, a moszkvai tárgyalások után azonnal át kell adnia az új információkat a Transpetrolnak. Fico Moszkvában a győzelemnapi ünnepségen vett részt, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt, többek között az energetikai együttműködésről. Erik Tomás munkaügyi miniszter a Jaj 24 televízióban elmondta, hogy ismét közvetíteni fogja a munkáltatók kifogásait a május 8-i ünnep kapcsán. A problémát az okozza, hogy a megszüntetett munkaszüneti nap mellett a munkavállalói pótlékokat nem törölték el. Hasonló helyzet várható szeptember 15-én is. Tomás hozzátette, hogy tiszteletben tartja a miniszterelnök és a pénzügyminiszter álláspontját, akik ezzel egyetértenek. Ha változásra kerülne sor, a munkaügyi miniszter szerint a kezdeményezés vagy a pénzügyminisztériumnál van, amely a konszolidációs csomagot előterjesztette, vagy a kulturális minisztériumnál, amely alá az állami ünnepekről szóló törvény tartozik. Elmondta továbbá, hogy az alkotmányban rögzíteni a második nyugdíjpillér minimális 4%-os befizetési szintjét. A miniszter szerint ez az a határ, amely alá nem mennének. Ugyanakkor elismeri, hogy sokaknak nem előnyös a második pillér, ezért rugalmasabb megoldást is javasolna a nyugdíjkorhatár közelettével. Ivan Korcsok a legelfogadhatóbb miniszterelnök jelölt egy friss Ipsos felmérés alapján a választók 37%-a tartaná megfelelőnek a posztra. Michal Simecska és Robert Fico hasonló támogatottságot mutat, mindkettőjüket mintegy 30% fogadná el kormányfőként. A felmérés szerint ugyanakkor a választók közel 60%-a egyiküket sem szeretné a kormány élén látni. A felmérés a Gyennyik N megbízásából készült, és ezúttal több politikai pártvezetőit is bevonták az összehasonlításba. Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata, Tenerife szigetén jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Monica Garcia elmondta, az egészségügyi szakemberek már felszálltak a fedélzetre, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. Az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót. Az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren. A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek. Az evakuálási folyamat holnap délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott, korábbi orosz kapcsolatai miatt.
0: Időjárás.
1: A délután folyamán nyugat felől eleinte vékony, áttetsző, majd vastagodó, gomolyosodó felhőzet húzódhat az ország fölé. Összességében marad a napos, kellemes idő, egy-két jelentéktelen záportól eltekintve csapadékmentesnek ígérkezik a délután is. A hőmérséklet napközben országszerte 20 fok fölé emelkedik, 21 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Malacka előtt Pozsony felől érkezve a 33. kilométernél az út mellett vadmozgásra figyelmeztetnek. Ezen kívül Pozsonyban a D1-es autópályáról a D2-esre áthajtva az Inhebánál a Lafrankóni híd irányába a parkolósávban egy kiégett kis teherautó áll. Az érintett útszakasz nincs lezárva, de a bal sávban kisebb torlódással számoljanak. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánunk, a retro slágerlista dalai csendülnek fel hamarosan, de előtte még arról, hogy 16 óra után Bánfalvi Ágnessel beszélgetünk.
3: A Variety nevű szaklapnak a címlapján voltam, ami azt jelenti, hogy oda csak akkor kerülhet fel, ha szakmailag minimum korszár vagy, és megvan írva a dátuma, hogy miben játszol. Tehát ez magyar színész még sose volt rajta, még kicsit se, meg sehogy se. Én meg rajta voltam, ráadásul 4-5 napig, mert pont akkor volt a hálaadás napja, és a csütörtökön szokott lenni, és az egy ünnep, egy csütörtök, péntek, szombat, vasárnapi ünnep, az 4 napos, és én szerdán rá kerültem.
0: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. május 10-én még mindig Manfred Mann és a Pretty Flamingo állt az élen.

1971-ben került a listák élére a Down, Not Three Times című slágere. Ez a könnyed popdal Tony Orlando és Down egyik első nemzetközi sikere lett. A dal egy fiatal férfi történetét meséli el, aki különleges kopogás jelekkel próbál kapcsolatba lépni a szomszéd lányával. A fülbe mászó refrén és a vidám hangszerelés világszerte népszerűvé tette a számot, amely az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is listavezető lett. A Knock Three Times a 70-es évek korai popzenéjének egyik klasszikus felvételeként maradt fenn.

1986-ban a Spitting Image The Chicken Song című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. Ez a humoros dal a brit szatirikus bábműsor a Spitting Image egyik legismertebb zenei paródiája volt. A szám a nyári slágerek egyszerű ismétlődő dalszövegeit és táncőrületeit figurázza ki. A vicces, szándékosan bugyuta refrén ellenére, vagy éppen azért, a The Chicken Song hatalmas siker lett, és az Egyesült Királyságban listavezetővé vált. A dal a brit popkultúra egyik emlékezetes, szatirikus slágereként

2001-ben Jerry Halliwell It's a Raining Man című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. Ez a feldolgozás Jerry Halliwell egyik legnagyobb szóló sikere lett. A dal eredetileg a The Weather Girls 1982-es diszkó klasszikusa volt, amelyet Halliwell energikus pop stílusban dolgozott fel. A szám a Bridget Jones Diary című filmhez is kapcsolódott, ami tovább növelte népszerűségét. Az It's a Raining Man az Egyesült Királyságban listavezető lett, és a 2000-es évek elejének egy

0: A múzeum ugye Debrecenben, ott, ahol, amit az előbb mondtam, az Erzsébet vezet, hogy szeretnénk valamit, volna elképzelésünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. De úgy érzem, hogy az az érdekes, mivel hogy nem, hogy kevesebb érdeklődés lenne az Abigail felé, vagy bármi, hanem egyre nagyobb, de tényleg. Szóval azt tapasztalom, hogy valószínű azért, mert van egy szűrő, hogy mi marad fenn. És a Magda azt mondta, hogy az idő a legnagyobb kritikus. És én úgy érzem, hogy most valahogy a teljes kiteljesedése van ennek az Abigail, például a sorozatnak, a könyvnek, és nézik külföldön is. Volt olyan, hogy előadás után jött egy kedves házas pár a 12 éves kislányukkal, hogy szeretné, mert ez a születésnapi kívánság, hogy velem találkozzam, és hogy fotózkodjunk, és hogy dedikáljam a könyvet. És hát egész oda voltam, hogy hát ilyet, azt mondták, hogy igen, de ők Németországból jöttek, és a kislány onnan akarta, hogy én találkozzon velem. Tehát azért ez nem semmi, gondolom én. Hát szóval ilyenek is történnek, meg hogy a fiúk is például ezt választották 7-ben, 8-ban, hogy ez erről írnak, hogy most már generációk nézik együtt. Egy évben egyszer, kétszer levetítik, de akkor az biztos, hogy mindenki megnézi, hát ugye főleg a karácsonykor, és valahogy azt érzem, hogy egyre közelebb kerülnek az emberek, és egyre többen. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy úgy annyi szeretetet, meg jót kapok, hogy én ezt nem is tudom megfogalmazni, vagy elmondani, amikor odajönnek, és megölelnek, meg megfognak, meg kezet fogunk. Szóval valami olyan dolog történik mostanában, amit csak álmélkodok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy az ember tovább vigye. Ha már ennyi igény van, tehát én mindig mondom, hogy én nem ültem le, hogy én akarok torma lenni, és az emberek fejébe, lelkébe bemenni, hanem egyszerűen ők jönnek hozzám. Ezért is csináltuk meg a színpadi változatot, mert a férjem látta, hogy mi történik, és amikor tényleg a Siófokon egy kínai ár is sohant utánam, hogy piroska, torma, piroska, akkor adjak autogram, akkor nem is tudott magyarul, akkor azért már én is lezsibbadtam, hogy ezt nem értem, mi van. Aztán volt egy angol film, amiben egy lengyel színész is játszott, és a szünetben mondta nekem, hogy azt mondja, te, azt mondja, most már tudom ki vagy, hát te vagy a torma piroska, mondom, na hát ez a vége, hogy egy lengyel színész ezt mondja nekem. Úgyhogy tehát nagyon érdekes dolgok voltak, és akkor ültünk le, hogy megnézzük, hogy mi is van ebben az Abigailben, ebben a regényben, hogy ez ennyire az emberek érdeklődését fenntartja, és inspirálódnak, meg valahogy közel hozzák egymáshoz az embereket. Úgyhogy én szerintem ez nagyon érdekes. És szerintem ez fontos, hogy az ember, ha kap valamit, akkor azt megfogja, és próbáljon ettől inspirálódni, és valamit visszaadni, amit tud.
1: Bánfalvi Ágnessel Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1960-ban született Bono, ír, rockénekes, zeneszerző, a U2 frontembere. Most a csapat három slágere forog, a Beautiful Day, a Desire és a Pride.

A YouTube-t hallották. Ez volt a vasárnap délután 2026. május 10-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák szerint a kormányfő nem változtatott álláspontján Ukrajna EU tagságáról. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Este változó, szakadozott felhőzet, gomoly felhőzet várható. Reggel 8 és 13 fok körül alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök arra kérte az embereket, hogy szívükben a béke és a nyugalom gondolatainak adjanak teret, ne pedig a gyűlöletnek és rossz indulatnak. Az államfő a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója alkalmából mondott beszédet a Liptó-Szent Miklóson megrendezett megemlékezésen. A köztársasági elnök megköszönte mindazoknak, akik fegyverrel a kezükben védték meg a szabadságot a háborúban. A rendezvényen Richard Rasi, a parlament elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta, a békét meg kell védeni, mielőtt újra ki kellene harcolni. Szerinte a fasizmus felett aratott győzelem történelmi jelentőségű esemény volt, amely alapjaiban formálta Európát, Szlovákiát és a társadalom értékeit is. Robert Kalinyák szerint Robert Fico nem változtatott álláspontján Ukrajna Európai Uniós tagságáról, és a Smer továbbra is támogatja az ország európai perspektíváját, de csak a feltételek teljesülése esetén. A miniszter a TA3 Politike című műsorában reagált Andrej Danko kritikáira, aki szerint a kormány túlzottan támogatná Ukrajna gyorsabb integrációját, és akár a koalícióból való kilépést is kilátásba helyezte. Kalinyák szerint Ukrajna jelenleg nem teljesíti a csatlakozási feltételeket, így a folyamat évekre elhúzódhat. A vitában szó esett az Eperjesi kórház építésének leállításáról is. Az ellenzék a kormány alkalmatlanságát bírálja, míg a Smer szerint kezelik a problémákat és a munkák folytatódhatnak. Ivan Korcsok a legelfogadhatóbb miniszterelnök jelölt egy friss Ipsos felmérés alapján a választók 37%-a tartaná megfelelőnek a posztra. Michal Simecska és Robert Fico hasonló támogatottságot mutat, mindkettőjüket mintegy 30% fogadná el kormányfőként. A felmérés szerint ugyanakkor a választók közel 60%-a egyiküket sem szeretné a kormány élén látni. A felmérés a Gyennyik N megbízásából készült, és ezúttal több politikai pártvezetőit is bevonták az összehasonlításba. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teli tengeri drónt, jelentette az ERT görög köztévé. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledhet. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban. Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne.
0: Időjárás.
1: Este, majd éjszaka változó, szakadozott felhőzet, gomoly felhőzet várható, elvétve elsősorban a középső országrészben kialakulhat egy-két helyi zápor is, de jelentős mennyiségű eső továbbra sem valószínű. Nyugaton kisé élénkülő déli szél támad, holnap egy meleg front érheti el az országot, reggel 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Léván a Hősök terén sportrendezvény zajlik, ezért a helyszín le van zárva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. nő arcai Gasparik Majával.
2: Amikor megszületik egy gyermek, gyakran azt mondjuk, megszületett az anya is. De vajon mit jelent ez valójában? Köszöntöm a nő arcai hallgatóit! Miközben a figyelem legtöbbször az újszülöttre irányul, addig a háttérben egy másik, sokszor láthatatlan folyamat is zajlik. Egy nő élete, identitása, önmagához való kapcsolata is átalakul. Erre a folyamatra az angol nyelv már külön szót is használ. Matrescence. Ahogy a kamaszkor a gyerekből felnőtté válás időszaka, úgy a matrescence az az érzelmi, lelki és identitásbeli átalakulás, amely során egy nőből anya lesz. Egy út, amely tele lehet örömmel, bizonytalansággal, kérdésekkel és új felismerésekkel. Vendégem Pápai Anna Mária, aki Londonban él, és aki anyaként, valamint human design mentorként azzal foglalkozik, hogy segítsen az anyáknak megérteni ezt a hatalmas belső változást. Munkájában sokat beszél a matrescence időszakáról, az identitás átalakulásáról és arról, hogyan tud egy nő az anyaságban újra kapcsolódni önmagához. A beszélgetésben arra is ránézzünk, milyen anyának lenni egy másik országban. Anna Mária Szlovákiában nőtt fel, gyermekét viszont már Londonban hozta világra, így saját tapasztalatai vannak arról is, hogyan működik egy másik ellátórendszer. Meddig tekinthető egy rendszer valóban nő és anya barátnak? És mit jelent az, amikor egy nő két kultúra tapasztalatait is hordozza magában? Erről is hallhatnak, ha velünk tartanak, itt a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia, Anami! Nagy szeretettel köszöntelek a Nő arcaiban.
3: Szia, Maja! És köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Én rögtön kaptam tőled egy pontosítást, amikor így a bevezetőmet ismertettem veled, és az konkrétan arról szólt, hogy ugye ebben a matrescence, ezt a fogalmat is már is megmagyarázzuk pontosan, de hogy egy mély testi, lelki és identitásbeli átalakulás ez tulajdonképpen, és te még kiegészítetted, hogy a testi és biológiai. Na mit jelent a különbség a között, hogy az anyává válásban kifejezetten például a testi változásra gondolunk, és nem említjük mellette a biológiai változást is?
3: Hát szerintem nagyon fontos a kettő között különbséget tenni, már pedig azért is, mert ha a nő testéről beszélünk, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, hogy hogy néz ki a nő, és nem feltétlenül arról, hogy milyen hormonális, vagy más biológiai folyamatok változnak meg benne, vagy milyen folyamatok vannak a nőben, a női testben.
2: Ugye itt van egy új kifejezés, ami egyébként számomra egy teljesen új kifejezés volt, ez pedig a matrescence, ami magyarul ugye leginkább az anyává válást jelenti. Te hol találkoztál ezzel a kifejezéssel először?
3: Amikor a várandóság alatt készültem a szülésre, és aztán a posztpartumra, az anyaságra, akkor hallottam róla, de úgy, ahogy szerintem nagyon sok más nőtársam is, a felkészülés, vagy bármi nemű előre gondolkodás valahogy megakad a szülésnél, és aztán, hogy mi van utána, arra már nem annyira készülünk fel, vagy talán nem is tudunk annyira felkészülni, mert annyi sok minden, és olyan mélyen változik, hogy igazából, ha nem tapasztalta meg valaki, akkor nehéz arra felkészülni. Úgyhogy már a szülés előtt is hallottam róla, de igazán jó pár hónappal posztpartumban, szülés után volt ez, amikor elkezdtem erről olvasni, és végre azt éreztem, hogy hangot tudok adni annak, amit érzek, amin átmegyek, és nem csak az én fejemben, nem csak találom a dolgokat, nem egyedül vagyok vele, hanem ez valóban egy olyan folyamat, amit kutatnak is, ami minden nő átmegy, aki anyává válik.
2: És ugye ezt a kifejezést egyébként Dana Rafael antropológus alkotott meg, és hogyha tényleg így az anyává válást, az anyává érést jelenti, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy igazából folyamatosan érünk anyaként valahová.
3: Van olyan idősáv talán, amit rávetíthetünk egy intenzívebb részére ennek a matrescence-nek, az anyává válásnak, de ahogy te is mondod, maga az anyaság az egy örökké tartó folyamat, addig, amíg élünk, addig anyák vagyunk. És ahogy az életnek és a természetnek, úgy az anyaságnak is megvannak a ciklusai, a fázisai, az évszakai. A matrescence az nagyon sok esetben már a szülés előtt is elindul, amikor egy nő az anyává válás ra felkészül, lelkileg elkezd felkészülni, ott már bizonyos folyamatok, érzések átalakulnak benne. A várandóság alatt is nagyon sok minden változik, és aztán a szüléssel és a posztpartum ideje alatt van egy nagyon intenzív változási folyamat, és annak ellenére, hogy az valóban, tehát mindenkinél az anyaság az, az életen át tartó élmény és folyamat, de mégis van, akinél a legintenzívebb része pár évig tart, van, akinél akár 5-10 évig is eltarthat.
2: Csak hogy a hallgatók is jobban megértsék, hogy mi is ez tulajdonképpen, lehet, hogy érdemes lenne egy kis párhuzamot vonni, például ugye a kamaszkorral, ahol ugye szintén ugye a serdülőkorban is vannak testi, érzelmi változások, az anyává válás időszakában is történik valami ilyesmi.
3: Igen, ezért is szokták a serdülőkorhoz hasonlítani, mert egy abszolút különleges folyamaton megy át az emberi szervezet, és a női szervezetnek talán ez az egyik legnagyobb, a perimenopóza és a menopóza mellett az egyik legnagyobb átalakulása. A maga a szó az a 70-es évekből származik, 1975-ben jött ki egy könyv, aminek Dana Rafael volt a szerkesztője, és ott használta először ezt a matrasens szót, és annak ellenére, hogy most már évtizedek óta jelen van a köztudatban, főleg ugye a nyugati kultúrákban, mégis nagyon kevés a kutatás. A mai napig nagyon kevesen használják, vagy ismertetik ezt az anyákkal, akár az egészségügyi rendszerben, még itt Londonban is, itt Angliában is.
2: Amikor az anyává válás időszakának, nem is tudom, tehát a legelején találkoztál ezzel a fogalommal, és úgy jobban belemerültél, akkor adott-e egyfajta könnyebbséget, hogy igen, az, amiről mondjuk a könyvben beszélnek, azok az érzések, azok a kérdések benned is ott vannak, és hogy nem vagy egyedül.
3: Abszolút. Az annyira megnyugtató volt maja az, hogy végre így kifújhattam a levegőt, hogy ó, hát akkor én ezzel nem vagyok egyedül. És az anyává válás az nem egy életmódváltás, az egy fejlődési átmenet, egy fejlődési folyamat, és olyan keveset beszélünk róla egyrészt. Hatalmas elvárások vannak a nőkkel, anyákkal szemben. Olyan sok mindent nem érezhetünk, olyan sok mindent nem mondhatunk ki, mert akkor megbélyegeznek, vagy elítélnek minket, milyen anya az, aki így érzi magát, milyen anya az, aki azt mondja. Amikor végre olvastam róla, amikor végre láttam magam előtt a szavakat, és hallottam más anyákat is erről beszélni, akkor az egy hatalmas megkönnyebbülés volt. És az a tudat, hogy nem velem van valami rossz, tehát hogy nem én gondolom, nem csak az én fejemben történik ez, hanem ez valóban egy olyan dolog, ami minden anya keresztül megy, és ez összeköt minket, mintha nem is beszélünk eleget róla, vagy nem merünk róla beszélni.
2: Az identitás átalakulása az is egy nagyon érdekes folyamata ennek az egésznek. Fölmerül a kérdés, hogy ki vagyok én anyaként. És szerintem erre rendkívül nehéz válaszolni, mert az, hogy mondjuk mint személyre megkérdezem, hogy ki vagyok én, vagy ki vagy te, valahogy egyszerűbbnek tűnik a válasz, mint, tehát hogy így hirtelen talán még én sem tudnék rá válaszolni, hogy ki vagyok én anyaként. Miért olyan nehéz ezt megválaszolni szerinted?
3: Azért szerintem, mert nagyon sok, megint csak az elvárásokat tudom felhozni, de hogy nagyon sok idézőjelben iratlan szabálya van annak, hogy ki lehetsz te anyaként, és talán itt az az igazi kérdés, hogy mit enged meg neked a rendszer, a társadalom, a kultúra, ki lehetsz te anyaként, hogy viselkedhetsz te anyaként, mit érezhetsz anyaként. És az, hogy mennyire veszítjük el magunkat az anyaságban, szerintem még az előtt megalapozódik, mielőtt anyává válunk, mert olyan sok minden függ attól is, hogy milyen beidegződéseket, milyen kulturális szabályokat idézőjelbe hozunk magunkkal. Milyen, hogy nézhet ki egy anya? Mit tanulunk meg a saját anyukánktól, a nagyszülőktől, a tanároktól, a környezetünktől, attól a kultúrától, amiben felnövünk, hogy mi a nő feladata, miként élheti meg magát, fejezheti ki magát egy nő. Ez mind-mind későbbiekben ott is megmutatkozik, hogy anyaként ezt, hogy éljük meg, befolyásolja az élményünket, és szerintem nagyon sok nő az anyaságban jön rá arra, hogy az, ahogy azelőtt ő nőként létezett, az talán nem is az igazi ő volt, hanem egy megint csak a társadalmi elvárások által felépített persona, és az anyaságban kezd végre, mint ahogy a hagymát, amikor a rétegeket lehámozod, és a közepén találsz valamit, úgy a saját identitásunkból is, ahogy az anyaság lehámozza azt, ami már nem odaillő, nem odavaló, ami már megváltozott, akkor jön rá nagyon sok nő, hogy hoppá, akkor én ki is vagyok? És ha nem ez vagyok igazából, akkor ki vagyok, és ki lehetek?
2: A nő arcai vendége továbbra is Pápai Anna Mária, akivel egy nagyon különleges időszakról, sőt, talán egy egész életen át tartó folyamatról beszélgetünk, és ez pedig nem más, mint a matrescence, amit magyarul talán úgy fordítanánk, hogy az anyává válás időszaka nagyon hasonlít a kamaszkorhoz, és tehát ahogy van a kamaszodás, mint kifejezés, úgy van a mamaszodás is, tehát hogy ez is egy magyar megfelelője egyébként a szónak, csak hogy van egy óriási nagy különbség a kettő között. Míg a kamaszkornál ugye elmondhatjuk azt, hogy magát a kezdetét azért nagyjából úgy be tudjuk határolni, hogy mikor kezdődik. De az anyává válás az hát igencsak eltérő, már csak abból kifolyólag is, hogy az elmúlt évtizedekben most már ez kitolódott. Tehát van, aki nagyon fiatalon vállal gyermeket, van, aki később, és hogy pont ezért is teljesen mások is lehetnek a megélések. Ez szerinted mennyire nehezíti azt, hogy ezt a témát felöleljük, hogy ezt a témát kibeszéljük, megmagyarázzuk és kapcsolódási pontokat találjunk?
3: Nem feltétlenül nehezíti az, hogy ki az életének melyik időszakában válik anyává, természetesen hozzájárul ahhoz, hogy éli meg ezt az átalakulást és az anyaságot.
2: Ugye mi előzetesen is sokat beszélgettünk a témáról, és itt ugye fölmerült szintén, hogy valaki később, valaki korábban vállal gyermeket, és én például én konkrétan mondtam neked, hogy például nekem nagyon nem volt, ami hiányozzon, hiszen még egyetemista voltam, amikor megszületett az első fiam, tehát nem volt, ami hiányozzon. És hogy ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor már valaki felépít egy életet, egy önálló életet, és akkor válik anyává, vagy pedig akkor válni anyává, amikor még tulajdonképpen még a felnövés és a leválás, a különválás időszakában vagyunk.
3: A korábbi önmagunk utáni gyász az része a folyamatnak, és az, amit te mondasz, ez ugye szépen illusztrálja azt, hogy te, aki sokkal fiatalabban lettél anyuka, mint én 39 éves voltam, amikor szültem, egy más életnek egy más szakaszában váltunk anyává. És szerintem mind a kettőnek megvan a szépsége, megvan a kihívása. Én így 39 évesen örülök, hogy akkor szültem, és tudom, hogy előtte én nem álltam készen, és most 42 vagyok, ami ugye belecsúszik a perimenopózába is, és biztosan más úgy anyának lenni, hogy nem tudod, hogy a posztpartum fáj-e, a perimenopóza fáj-e, vagy az alvatlanság fáj-e. Ha egy fiatalabb anyukát veszek, ott gondolom sokkal több energia van, viszont annak az időszaknak is megvannak a maga kihívásai. Lehet párhuzamot húzni, de szerintem egyik sem rosszabb, vagy jobb a másiknál. Mások az előnyök, mások a kihívások.
2: Még anyaként is nagyon sokszor bekapcsol a gyerek énünk. Mennyire befolyásolja az anyaságunkat az, hogy milyen feldolgozatlan, vagy éppen feldolgozott élményeink, emlékeink vannak gyerekkorunkból?
3: Nagyban befolyásolja, mert azok a sebek, amiket hordozunk, azok újra sérülhetnek, mindenképpen megkaparódnak a gyereknevelés során. Ez a szó is, hogy gyereknevelés, próbáltam rá más szavat találni magyarul, de mi magyarul azt mondjuk, hogy neveljük a gyereket, de arra nem találtam magyar szót, hogy azt hogy hívjuk, amikor nem feltétlenül neveljük, hanem hát, hogy nálunk magyarul a gyereket nevelni kell, ugye? De annyi más formája is van a szülőségnek, az anyaságnak, más minősége, ahogy ott vagy a gyerekeidnek, és erre is kéne még szó. Szerintem.
2: Ha már ugye a gyereknevelést említetted, igazából nem csak a gyereket neveljük, az már tudjuk, hogy tényleg a gyerekek is nevelnek bennünket, de amikor saját magunkat akarjuk nevelni, valamelyest ugye tényleg a gyerekekkel együtt fejlődjük meg mi is ezt az időszakot, ezt a korszakot, és együtt alakítjuk ki a szabályokat, ugye tudjuk azt, hogy hiába van szülés előtti időszakban elképzelésünk arra, hogy hogyan fogjuk majd, ahogy említetted, nevelni a gyerekünket, amint ugye megszületik, rengeteg olyan szabályt, amit mi elképzeltünk, hogy majd betartunk, nem fogunk betartani. És hogy itt meg bekapcsolódik pluszba egyfajta bűntudat is, hogy ugye elvárások ugye neveléssel összekapcsolva saját magunk felé. Tehát mit lehet ezekkel az elvárásokkal és a bűntudattal kezdeni? Ami egyébként megjegyzem, hogy ez nem csak a kezdeti fázisban jöhet elő.
3: Nézd, olyan sok mindent hozunk magunkkal, az, hogy minket hogy szerettek, hogy neveltek a szüleink, vagy hogy nem szerettek, hogy nem neveltek minket. Ez mind abszolút befolyásolja azt, hogy mi aztán szülőként, anyaként hogy tudunk ott lenni, vagy nem tudunk ott lenni a gyerekeinknek. Aztán az is, hogy ki mennyire akar ezzel egyáltalán foglalkozni a szülőségben, az anyaságban. Az, hogy a bűntudat, meg a nevelési elvárások mit hoznak ki belőlünk, az megint csak szerintem egy individuális dolog, sőt, akár még azt is hozzáteszem, hogy döntés, mert megint csak mi döntjük el, hogy hogy szeretnénk ott lenni a gyerekeinknek, és ez nem azt jelenti, hogy ha én elképzeltem azt, hogy majd egy szuper anyuka leszek, és a gyerekem majd mindig azt csinálja, amit akarok, akkor ez így is történik, de ennek nem is kell itt történnie. Szerintem, ha jól szeretünk, akkor meg tudjuk találni a közös hangot a gyerekkel. És természetesen mi vagyunk a felnőttek, és bizonyos idézőjelben szabályokat meg kell hozni, mert abból is tanulnak a gyerekek, tehát kell, hogy legyenek egészséges határok, de olyan nevelési elvárások, vagy módszerek, amikben akár mi nőttünk fel, vagy a mi szüleink nőttek fel, azok szerintem nem feltétlenül a jól szeretni kategóriába tartoztak, és nem emberként tekintettek, vagy nem feltétlenül egyenragú emberként tekintettek a gyerekre, hanem úgy tekintettek a gyerekre, hogy a gyereknek kusson el, beállítjuk a sarokba, és szerintem ettől azért nagyon sokat távolodtunk. Ez közelebb is hoz minket egyrészt a gyerekeinkhez, és saját magunkhoz is.
2: Igen, te volt olyan, amikor úgy ráeszméltél arra, így az identitásnál maradva még, hogy nem teljesen az vagy, aki voltál, és már, igen, arról sokat beszélünk egyébként, hogy mi az, ami esetleg hiányzik valakinek az anyává válás előtti időszakából. De az, hogy minek örülök, hogy már nem úgy van, arról megint csak sokkal kevesebbet beszélünk, de hogy neked volt az a pillanat, megvan az a pillanat, amikor azt érezted, hogy ez már nem az vagyok, aki voltam?
3: Igen, nagyon sokáig azt éreztem, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyok én, ki vagyok én. Aztán, ahogy így kicsinyenként napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra elkezdtem így összerakni magam. Nem visszarakni, nem azzá, aki voltam, hanem összerakni magam egy más, idézőben más formában. A mai napig megfordul a fejemben naponta akár, hogy ki is vagyok én, merre szeretném az anyaságot vinni, vagy mint nő, merre szeretnék menni az életemben.
2: Miért tartott fontosnak azt, hogy ezt a kérdést, ezt feltegyük magunknak időnként, hogy ki is vagyok én?
3: Azért, mert szerintem nagyon fontos, hogy kíváncsiak maradjunk, és ne süppedjünk bele akár az elvárásokba, a másoktól, vagy saját magunktól, meg azt, hogy tanuljunk. Szerintem az élet egy örökké tartó tanulási folyamat, ha kíváncsiak vagyunk, és minél többet tudunk meg magunkról, annál többet tudunk a világról is tanulni, és a gyerekeinkről.
2: Az ambivalens érzések, ugye nagyon sokat beszélünk most már, azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, mert így kapunk végre egy árnyaltabb képet is az anyaságról, és igen, beszélünk a boldogságról, beszélünk a nehéz időszakokról, lehet, hogy még mindig keveset, vagy kevesebbet, de hogy tényleg mi van ezzel a kettőséggel?
3: Ez megint csak a társadalmi, meg a kulturális elvárásokat tudnám visszavezetni, hogy mi van megengedve egy nőnek. Nő, nagyon sokan jó kislányként lettünk nevelve, csendben, halkan, mosolyogva éljük az életünket, és ne legyünk túl sok, ne legyünk túl nagyok, ne legyünk túl öregek, és aztán ez az anyaságba is beissza magát, milyen az a jó anya. Kelet-európai kultúra, főleg a mi kultúránk, a magyar-szlovák kultúra nagyon üdvözíti a mártír anyaságot, és szerintem nagyon fontos az, hogy egy nő megtanulja azt, hogy ő mit is akar, és megtanuljon hangot adni magának, de ehhez meg az kell, hogy beszéljünk a dolgokról, beszéljünk arról, hogy egy anya nem csak szeret, nem csak kedves, nem csak jól érzi magát, hanem az anyaság rohadt nehéz is, és vannak napok, pillanatok, amikor azt érzi az anya, hogy legszívesebben kifutna a világból, amikor mérges, amikor dühös, amikor harag van benne, és ezek is abszolút normális emberi érzések és normális emberi folyamatok, gondolatok, csak az anyáknak, a nőknek ez nem mindig van megengedve.
2: Rendkívül ijesztő az, hogy valakit mindennél jobban szeretünk, de közben azért benyom bennünk olyan gombokat, bizonyos szituáció, helyzetek, amikre feltétlenül nem tudunk reagálni, vagy nem tudunk szerintünk jól reagálni. Ugye ez is kérdés, hogy egyáltalán lehet-e jól reagálni, mi számít jó reakciónak. Tehát, hogy ez egy annyira mély és összetett kérdés, amire nem is biztos, hogy lehet feltétlenül csak úgy egy csetintésre választ adni.
3: Szerintem nem is kell, Maja. Ha mindent meg tudnánk válaszolni, akkor nagyon uncsi lenne. Akár milyen jól neveljük, szeretjük a gyerekeinket, akkor is lesz a batyjukba olyan dolog, amivel terapeutához mennek szerintem. Mehetnek felnőtt korukban. Minél önazonosabban tudsz ott lenni szülőként, emberként, anyaként a gyerekeknek, annál inkább megtanulják azt, hogy a szülő is ember, és a szülő is hibázik. Minél inkább megmerjük mutatni a gyerekeinknek azt, hogy vannak érzéseink, és bocsánatot tudunk kérni, hogyha hibáztunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy gyere ide, öleljük meg egymást, beszéljük meg. Szerintem annál inkább megtanulják azt, hogy ezek normális dolgok, és annál kevésbé érzik majd azt, hogy mártírként kell viselkedniük, ha anyává válnak, vagy hogy egy tökéletes ember, vagy egy tökéletes szülő anya szerepet kell majd nekik is fenntartaniuk, amikor eljön az az idő számukra.
2: Az anyaság sokszor új kérdéseket vet fel. Vendégem továbbra is Pápai Anna Mária, akivel az anyává válás szakaszairól, időszakáról és időszakairól beszélgetünk. De van olyan dolog, amit az anyaság tanított meg rólad, és korábban nem tudtál?
3: Ó, hát persze, Maja. És főleg tudod miért? Azért, mert 7 év terápia után elhitettem magammal, hogy én már annyi mindent megdolgoztam, én már annyi mindent meggyógyítottam, és aztán szültem egy gyereket, és rájöttem arra, hogy a fenéket. Lehet, hogy nem olyan intenzitással, lehet, hogy nem olyan mélységben jöttek vissza dolgok, de visszajöttek. Annyi volt a különbség, hogy miután elkezdtem összerakni magamat, volt annyi lélekjelenlétem, hogy azt mondjam, hogy hoppá, ez a gondolat, ez az érzés, ezt már ismerem, és akkor most vizsgáljuk meg egy kicsit, ez mit is mond nekem, legyek kíváncsi.
2: Közben pedig eszembe jutott nekünk egy sok-sok évvel ezelőtti beszélgetésünk, amikor még ez a műsor alapvetően nem is létezett, és mi akkor beszélgettünk, a témánk pedig az volt, hogy nem biztos, és ha jól emlékszem, akkor ez így el is hangzott, hogy nem vagy benne biztos, hogy te anya szeretnél lenni. Benned ez mikor fogalmazódott meg, vagy mikor kereteződött? Tehát ugye itt például említetted a hosszú, a több éves terápiás folyamatot, tehát hogy segítette például abban, hogy mondjuk máshogy néz rá erre a kérdésre?
3: Segített a személyes terápia is, aztán párterápiában is voltunk a párommal, az is segített, az élet is változott, én is változtam. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden nő, aki azt mondja, hogy nem akar gyereket, majd egyszer meggondolja magát, mert szerintem ez csacsiság, ráerőszakolni, vagy már ezzel lelkismert fújdalást csinálni azoknak a nőknek, akik azt mondják, hogy nem szeretnek. Nem mindenki dönt úgy, hogy mégis szeretne. Én úgy döntöttem, hogy mégiscsak szeretnék, vagy úgy éreztem, hogy mégiscsak szeretnék. Szerintem ez így volt jó, így van jól, hogy ilyen későn, idézőjelben későn történt meg.
2: Már a kettőségeket behoztuk, szerintem lehet, hogy még érdemes lenne behozni a sérülékenységet, illetve a sebezhetőséget. Azáltal, hogy mondjuk a környezetünktől nem kapunk, vagy valaki nem kap kellő támogatást, és itt nem csak a szűk környezeted, de tényleg, ahogy te is mondtad, itt a társadalom részéről is, még mindmáig vannak olyan komoly elvárások, amiket nagyon nehéz megugrani. És ilyenkor sebezhetőnek érezzük magunkat, de miért érdemes szerinted kitartani mégis? Igazából lehet, hogy később rájövünk, hogy megérte kitartani, mert ezáltal lehet, hogy erősödött a személyiségünk, az identitásunkhoz ez hozzátett.
3: Kitartani általában, mert nincs más választás, de hogy kitartani valami mellett, egy döntés mellett, annak ellenére, hogy akár a közvetlen környezetünk, vagy a társadalom azt mondja, hogy hú, hát ezt nem így kéne, azt meg szerintem minden anyának magának kell eldönteni, ahogy te is mondod, hogy mi az, ami nekik megfelel, mi az, ami számukra könnyebbé teszi a posztpartum időszakát, az anyaságot, a szülőséget. Nálam is voltak olyan dolgok, már csak az is, hogy én otthon szültem például. És a környezetem, a családom nagyon sokáig, sőt volt, aki egészen a szülés pillanatáig ellene volt, és nem értette, hogy ezt miért így csináljuk, és nagyon negatívan álltak hozzá. Aztán ugye a szoptatás témájában is nagyon sokszor találkoztam olyan, még nagyon közeli családtagoktól is olyan kommentekkel, amiket ki kellett dobnom az ablakon. Megint csak azt tudom mondani, hogy minél önazonosabban tudjuk navigálni az anyaságot, annál jobb döntéseket tudunk hozni saját magunk és a gyerekeink számára is. És nagyon sokszor nehéz ellent menni az árral, mert nagyon sokszor ellent kell mennünk az árral, és ahogy mondod, hosszú távon bizonyosodik be, hogy valóban ez volt a jó döntés.
2: Miben más, vagy mennyire más az anyaság kultúrája például Londonban összevetve azzal, amit itthon tapasztaltál, mondjuk Szlovákiában?
3: Ha már behoztad az anyaság kultúráját, akkor megemlíteném azt, hogy a Matrescence mellett, ami még szerintem nagyon érdekes dolog, az, hogy az anyaságot két különböző szempontból is megközelíthetjük, és ez fontos így a kérdésed kapcsán, mert hogy az anyaság kultúrája az nem ugyanaz, mint az anyaság élménye szerintem, és nálam sokkal okosabbak. Ezt úgy írták le, hogy van egy anyaság, amit a társadalom, a kultúra alakít ki, és ennek vannak bizonyos iratlan szabályai, hogy milyennek kell lenni egy anyának, hogy kell viselkednie, és aztán ez nagyon sokban befolyásolja azt, hogy az anyaságot hogy éljük meg. És szerintem maga az anyaság élménye az valahol egy univerzális élmény. Ugyanúgy otthon Szlovákiában, mint Londonban is az anyáknak megvannak a maguk élményei, kihívásai, örömei. De az, hogy milyen anyának lenni egy multikulturális városban, az egy más élmény, mint otthon csalló közben. Vannak olyan részei, amik talán pozitívabbak, ami mondjuk az elfogadás, vagy talán könnyebb a közösségépítés anyák között. Azt is mondanám, hogy talán több a segítség.
2: Mondjuk ez nagyon érdekes, ez így most meglepett, hogy például itt a segítséget mondod, mert ugye pont az ellenkezőjét gondoltam volna, mivel távol vagy viszonylag a családodtól, nincs a közeled, közvetlen közeledben, nincs ott egy családtag sem, akivel kapcsolatba tudsz lépni, akitől tudsz segítséget kérni, és közben pedig ugye azt mondod, hogy egyszerűbbnek találod a segítségkérést.
3: De nem is erre a segítségre gondoltam, Maja, mert ez a segítség, ebben teljesen igazad van, ez itt nincs meg, és ez nagyon hiányzik. Olyan segítségre gondoltam, amit mondjuk terapeuta formájában, vagy mentális segítség formájában tud egy anyuka igényelni. Viszont ez, amit...
2: Erre tudsz konkrét példát is mondani?
3: Sokkal több olyan anyákkal, anyasággal, nőkkel foglalkozó, akár fórum van, akár mentális segítség van, amit otthon nem annyira található még meg szerintem. Már csak az is, hogy itt a köztudatban már valamennyire él a matreszenz, az anyává válás folyamatának a kultúrája. Otthon ez még szerintem hiányzik, otthon még kevesebbet beszélünk róla, de ez még mindig nem az a segítség, amit a szülőktől vagy a családtagoktól kap az anya, mert ez egy másik, vagy egy másfajta minőségben másfajta. Viszont azt is hozzátenném, hogy ezen például gondolkodtunk, milyen lenne, hogyha Szlovákiában laknánk, és attól függetlenül, hogy közelebb lennénk a családhoz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy lenne minőségbeli segítség is. Tehát ez nem mindig ugyanaz, és szerintem erről is fontos beszélni.
2: A minőségbeli segítség alatt mit értesz?
3: Azt értem az alatt, hogy attól függetlenül, hogy egy anya, szülei, nagyszülei, anyós, após, vagy bármilyen más család közelében lakik, attól még nem biztos, hogy olyan segítséget kap tőlük, ami tiszteli is azokat a döntéseket, amiket az anya hoz az anyaságában, a szülőségben. Nem biztos, hogy a családtagok nyitottak arra, hogy bizonyos egészséges határokat betartsanak. Sok esetben még az sem történik meg, hogy a nagyszülők vagy bizonyos családtagok érdeklődjenek az anya felől, vagy az unokájuk a baba felől.
2: Milyen ott és itt, akkor csak egy kis kitérővel az ellátórendszerről is kérdeznélek, miben más a szülés és a gyermekágy rendszere, például Londonban?
3: Miben más? Például abban, hogy itt nem nőgyógyásznál szülnek a nők, vagy nem feltétlenül szülésznők vannak, akik vagy a kórházban, vagy pedig szülőközpontokban segítik a nőket. Hozzám is jött szülésznő, én dúlával szültem, otthon a nappaliban, meg a férjem volt ott, de egyébként is attól függetlenül, hogy otthon szül-e a nő, vagy kórházban, attól függetlenül mindenképpen az első hétben jön szülésznő, házhoz jön, és segít az anyukáknak, megválaszolja azokat a kérdéseket, amiket az anyuka szeretne feltenni, segít abban, hogy szoptatni tudjon az anyuka, hogyha ezt szeretné. Tehát, hogy sokkal anyaközelibben viszonyul az itteni kultúra ehhez.
2: Ehhez már is még visszatérek egy pillanatra, de volt valami, ami meglepett téged így ezzel a rendszerrel kapcsolatban?
3: Engem az lepett meg, hogy én például nőgyógyásznál nem is voltam, hanem csak szülésznőknél voltam. Itt is abszolút megvan a hierarchia a kultúrában, tehát hogy a doktor, az orvos az a valaki, de talán nem olyan erősen, mint nálunk otthon.
2: Mi az, ami a legtöbbet adta neked ebből a típusú, vagy ebből a fajta ellátórendszerből?
3: Ami talán a legtöbbet adta az, hogy meghallgattak, és nekem nagyon, nagyon kellemes meglepetés volt az, hogy nem kellett idézőjelben harcolnom a szülésznővel azért, hogy én otthon szülhessek. Teljesen normálisnak vette ezt, és nem volt kötekedés, sőt, a szülésznőm is otthon szült, ő ikreket szült otthon, tehát hogy értette, hogy én mit szeretnék, miért szeretném, és abszolút támogatott ebben.
2: Említetted, hogy anya közelibbnek élted meg. Ha a kezdeti időszak, vagy a szülésre való felkészülési időszak ennyire nőbarát, anyabarát, hogyan élted meg ezután azt az időszakot?

0: arról, vagy arról, hogy hogy lehetne a nőt minél hamarabb, vagy a munkapiacra visszasöpörni, vagy visszaállítani a szülés előtti eredeti állapotát.
1: Ez ugye tényleg még egy plusz nehezítő körülmény is. Erről a matrescence időszakról beszélünk, amikor még csak kezdett fölfogni, hogy mi is történt veled, és már mondjuk a rendszer, a társadalom azt várja el, hogy minél gyorsabban tér vissza oda, ahol az anyaság előtt voltál. Neked ebbe hogyan sikerült újra megtalálnod önmagadat?
0: 3 hónap a szülés után nekem is meetingem volt az akkori munkahelyemben, és arról kérdeztek, hogy akkor mikor megyek vissza, mik a tervek. 3 hónap a szülés után én még mélyen benne voltam a posztpartum szorongásban, és azt se tudtam, hogy merre van előre, meg hátra. Úgyhogy arra meg nem tudtam igazán válaszolni, hogy mikor megyek vissza. Itt 1 év az anyasági, és általában már 9 hónapos korukban elkezdik beszoktatni a babákat a bölcsibe. És ugye beszéltünk arról, hogy otthon meg 3 év az anyaság, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak az anyának, hanem a baba fejlődése, a gyerek fejlődése szempontjából is. Úgyhogy mi úgy döntöttünk a férjemmel, hogy nem megyek vissza. Egyrészt anyagilag sem érte meg, mert a fizetésem elment volna a bölcsire. Olyan helyzetben voltunk, vagy vagyunk, hogy meg tudtuk engedni azt, hogy ezt az első 3 évet a gyerekünkre összpontosítjuk, és erről szól az első 3 év. De ezt mondom, ez egy privilégium, és sajnos nem minden szülő vagy anyuka tudja ezt megengedni magának, hogyha ezt szeretné.
1: Én a beszélgetésünkbe behoznék most még egy fogalmat. Ugye a matrescence-szel most már nagyjából megismerkedtünk, de van még egy olyan kifejezés, amit lehet, hogy olyan sokan nem ismernek mégis, ez pedig a human design. Mielőtt elmondjuk, hogy ez például hogyan kapcsolódhat az anyasághoz, a gyerekneveléshez, fejtsük ki kérlek, hogy mit is takar ez a kifejezés, hogy human design.
0: Oké, akkor még előtte elmondom, hogy egyébként én azzal foglalkozom, hogy anyukáknak, nőknek segítek megtalálni magukat az anyaságban nőként, anyaként, és a human design az egy olyan segítő eleme ennek az utazásnak, amit én használok az anyukákkal, a nőkkel. A human design az a spiritualitás és a kvantumfizika keveréke, van benne asztrológia, van benne egy kis jicsin, kabbala, a csakra rendszer, és van benne kvantumfizikai elem is. Egy igazából ez a lélek térképe az ebbeni, az jelenlegi életünkben az energiánk térképe, arról mesél nekünk, hogy milyen ajándékaink vannak, az energiánk hogy kommunikál mások energiájával, a környezetünkkel, arról mesél, hogy milyen potenciális kihívásaink vannak, vagy lesznek az életben, és nagyon sokat segít abban, hogy önmagunkat igazán megismerjük, és abban is segít, hogy a gyerekeinket is meg tudjuk ismerni, illetve arról is tanulhatunk belőle, hogy a mi energiánk hol ütközik, és hol dolgozik együtt a gyermekeink energiáival.
1: És ugye említetted, hogy segít jobban megismerni saját magunkat, a gyermekünket, gyermekeinket, de hogyan kapcsolódhat a human design az anyasághoz konkrétan?
0: Én sokat használom a human design-t nem csak magamnak, hanem a kisfiam human design-ját is, abban, hogy megértsem azt, hogy számára mi az, ami természetes, számára mi az, ami kihívás lehet. Én például használtam a hozzátáplálásnál, használom még a mai napig abban is, hogy milyen környezetet alakítok ki a kisfiamnak itthon, hol érzi jobban magát. Úgyhogy nagyon sok mindenben. Ezen kívül a férjem human design-jának a megértése is sokat segített abban, hogy a kapcsolatunk javuljon olyan pontokon, ahol úgy éreztük, hogy szükség van javulásra. Megérted a másikat, jobban megérted a másikat, jobban elfogadod a másikat, saját magadat is, és ez a human design egy

0: nagyon szép hozadéka és segítsége.
1: Arra is ad útmutatót, hogy mondjuk miben vagyunk fejlődőképesek, és miben maradunk olyanok, és miért vagyunk olyanok, amilyenek?
0: Igenis, és nem is. A human design azért nem kifogás, úgy, hogy egy asztrológiai olvasás sem kifogás arra, hogy fú, hát ha én szűz vagyok, vagy ha kos vagyok, akkor én már csak ilyen vagyok. Tehát nem kifogás, de mindenképpen segít megérteni bizonyos mintáinkat, bizonyos gondolatmeneteinket, és az, hogy miben változunk és miben nem változunk, az mindig a mi döntésünk, akármennyire is kényelmetlen ezt elfogadni, de az mindig a mi döntésünk. Maga a human designunk az nem változik, az a születésünk pillanatától, helyétől függ, és ehhez kötött, úgy, ahogy az asztrológiánk is, de az, hogy a személyiség fejlődésünkben mennyire tudjuk megtalálni önmagunkat, ebben a human design nagyon segít, viszont ez mindig a mi döntésünk lesz, hogy mennyire vagyunk kíváncsiak, és ugye erről beszéltünk az elején is, mennyire vagyunk hajlandóak saját magunkat megismerni, elfogadni, szeretni, és másokat megismerni, elfogadni, és szeretni.
1: Ugye, ahogy te is mondtad, nőknek, anyáknak segítesz abban, hogy a human design segítségével sokkal jobban megérthessék saját magukat, reakcióikat, gyermeküket, tehát viselkedést, bármit. Mi az, amit tapasztalsz a gyakorlatban, hogy mennyire sikerül újra értelmezni ők magukat az anyáknak ezáltal?
0: Sokat segít. A human design ez egy része, nem feltétlenül csak az egyetlen módszer, amit használok, de nagyon sokat segít, és valahol egy ilyen engedélyt is ad a human design arra, hogy ó, hát akkor én tényleg ez így jó, hogy én ilyen vagyok, vagy így vagyok jó, ahogy vagyok, és nem kell muszájból, kötelességből, jó kislány kondicionálásból másnak lennem, hanem így vagyok jó, ahogy vagyok.
1: Ez aztán egy nagy téma lenne, hogyha ezt még ugye bővebben kifejtenénk, mert ugye ez rengeteg konfrontációval, ütközéssel is jár, és hát ugye elfogadni azt, hogy nem biztos, hogy mindenkinek jó leszek, azért ez nem egy egyszerű feladat. És hát ugye az anyaság az erről is szól, egyfajta újra rendeződésről. Te, hogyha visszatekintesz most, akkor mi volt benned a legnagyobb változás?
0: Maga az anyává válás szerintem az. Az anya archetipusnak a megélése, felébresztése, elfogadása, beillesztése. Azt hiszem, hogy még ami nagyon nagy dolog volt, az a szeretetnek az elfogadása, a kapcsolatom a szeretettel. A mai napig számomra, vagy rá tudok csodálkozni arra, hogy a kisfiam engem ennyire szeret, és ennyire feltétel nélkül tud szeretni, és ez egy csodálatos dolog. Aztán, ami még nagy felfedezés volt, és ez a mai napig így van, és szerintem ez még sokáig így lesz, a kontrollal való kapcsolatom, annak az elengedése, hogy az abból alább engedés, és a tökéletességre való görcsösség, ezek nagy-nagy tanulások számomra még most is.
1: Hogyha egy nő, legalább egy most hallgat bennünket, aki éppen ebben az átalakulási folyamatban van, akkor mit gondolsz, mit lenne igazán jó tudnia a Matresense-ről? És itt talán lehet, hogy még ezt módosítanám, mert nem csak és kizárólag egy burokban kellene, hogy ez a kifejezés megmaradjon, mert nem csak a nőknek, nem csak az anyáknak kell ezt a kifejezést tudni, hanem úgy egészében mi az, amit fontos lenne tudni, akár egy gondolatot hozzákapcsolni a Matresense-hez.
0: Az, hogy teljesen normális az, hogyha mindent érez egyszerre, teljesen emberi, és nincs egyedül, és ha megtalálja magában azt az erőt, és azt a módot, hogy ezt ki tudja magába fejezni, meg tudja osztani másokkal, akkor sokkal kevésbé lesz magányos ez az időszak, mert az anyaság nagyon magányos tud lenni, és sokkal könnyebben talán veszi majd az akadályokat.
1: És szerinted mikor érkezik meg az a pont, amikor egy nő már nem elveszettnek érzi magát, ez is még ugye a beszélgetésünk elején került szóba, az anyaságában, hanem elkezdi otthon érezni magát benne?
0: Nem tudom, majd fölhívlak, ha ez már megtörtént.
1: Még nem jött el?
0: Szerintem őszintén úgy, ahogy az életben sincs olyan pont, amikor azt mondod, hogy na most már teljesen egész vagyok, az egy dolog, hogy ismeri magát valaki, vannak értékei, amivel tisztában van, tudja, hogy mit akar, mit nem szeret. De az, hogy mikor jön el ez a pillanat, hogy van-e olyan pillanat, hogy na most már tisztára készen vagyok, azt nem tudom.
1: Talán itt nekem az a fajta rutinosság és a rugalmasság az a két fogalom, ami nekem itt most így eszembe jut, hogy amikor, sőt, igen, lehet, hogy ezt a pontot ezt nem tudjuk meghatározni, de lehet, hogy ez a fölismerés, amikor úgy bekúszik, hogy aha, most már valamit rugalmasan kezelek, rutinosan csinálok, és hogy pontosan ez az otthon érzés, tehát, hogy otthon vagyok ebben. És lehet, hogy így utólag ismerjük fel, hogy már ebbe benne vagyok, nem? Tehát, hogy neked ez nem volt meg?
0: Ha azt veszük, hogy a rutinosság, akkor szerintem az hamarabb eljött nekem, mint hogy saját magamban otthon voltam, vagy vagyok. Az anyaság a szülés után sokkal rutinosabban tudtam már pelenkát cserélni, meg a tantrumokat kezelni korábban, mint hogy magamhoz visszatértem volna. És azt hiszem, hogy olyan öt hónap posztpartum lehetett, amikor egyáltalán én rájöttem arra, hogy egész odáig nekem posztpartum szorongásom volt, vagy van akkor. Most 3 éves, 3 hónapos a kisfiam, és szerintem tavaly nyár óta, augusztus óta mondhatom azt, hogy egyre inkább otthon vagyok saját magamban, egyre inkább összerakódott a kép. Úgyhogy ez nem feltétlenül egyszerre történt meg nálam.
1: Pontosan erre utaltam én is, hogy nem tudjuk meghatározni abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, hanem nagyjából visszautalunk rá, hogy aha, ez kb. Ekkortól lehetett. Tehát, hogy így utólag ismerjük fel azt, hogy mondjuk lehet, hogy mióta tart. Ugye a nyelv és a felismerés, ez is a beszélgetésünk elejében benne volt. Már lehet, hogy egyébként az is segít, ha nevet adunk ennek a folyamatnak, hogyha kimondjuk, hogy na, ez a matrescence.
0: Mindenképpen, Maja, mert ha nincs szavunk egy tapasztalatra, akkor sokkal nehezebb azt felismerni, megnevezni, megérteni, normalizálni, megosztani másokkal. Ha nincs szavunk egy tapasztalatra, akkor az a kultúrában nem is létezhet, úgy, ahogy olyan sok minden, ami a nőiségnek, vagy az anyaságnak a mindennapos hozzátartozója, a kultúrában, vagy a társadalmi rendszerben nincs elismerve, megengedve, mert ezáltal is, akkor kontrollálva lehet tartani. És ha nem beszélünk róla, akkor nem fogjuk tudni, hogy a másik anyuka is ugyanezen megy keresztül, vagy hasonló dolgokon megy keresztül. Minél magányosabbak, minél izoláltabbak leszünk, minél inkább azt gondoljuk majd, hogy velünk van valami gond, miközben ez egy strukturális kihívás, ez egy strukturális probléma inkább, mint anyáknak a kudarca, vagy a nőnek a kudarca, vagy csak a nő problémája.
1: Nagyon fontos gondolatokat hoztál be, és én köszönöm szépen, hogy amellett, hogy sikerült neked köszönhetően jó néhány fogalmat tisztáznunk, a tapasztalataidat is megosztottad velünk, és ezt nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm, hogy meghallgattál, és hogy itt láttam.
1: Ma egy olyan folyamatról beszélgettünk, amire az angol nyelv már külön szót is használ, ez pedig a matrescence. Arról az időszakról, amikor egy nőből anya lesz, és közben pedig ő maga is átalakul. Talán már az is segít, hogyha tudjuk, ezek az érzések, bizonytalanságok, az újrakeresések mind részei ennek az útnak. A nő arcai vendége Pápai Anna Mária volt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Smer szerint a 13. nyugdíj eltörölhetetlen. Berlin szkeptikus Putyin békeüzenetével kapcsolatban. Este változó, szakadozott felhőzet, gomoly felhőzet várható, reggel 8 és 13 fok körül alakul a hőmérséklet. Jó estét kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök arra kérte az embereket, hogy szívükben a béke és a nyugalom gondolatainak adjanak teret, ne pedig a gyűlöletnek és rosszindulatnak. Az államfő a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója alkalmából mondott beszédet a Liptó-Szent Miklóson megrendezett megemlékezésen. A köztársasági elnök megköszönte mindazoknak, akik fegyverrel a kezükben védték meg a szabadságot a háborúban. A megemlékezésen a kormányfő is beszédet mondott. Robert Fico szerint a szabadság és a béke keletről érkezett Szlovákiába, és erről nem szabad megfeledkezni. Fico hangsúlyozta, hogy a történelmi igazság, a nemzetközi jog betartása és a béke képezik a legfontosabb alapokat. A miniszterelnök a múlt tanulságainak megőrzésére és a béke fontosságára is figyelmeztetett. A rendezvényen Richard Rashi, a parlament elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta, a békét meg kell védeni, mielőtt újra ki kellene harcolni. Szerinte a fasizmus felett aratott győzelem történelmi jelentőségű esemény volt, amely alapjaiban formálta Európát, Szlovákiát és a társadalom értékeit is. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője a köztelevízió Op egy minut 12 című politikai vitaműsorában. Az SAS elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták, többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a Halasz és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SAS ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett, és parlamenti határozattal is elítélné az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz, német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezhet Szlovákiába. Robert Kalinyák szerint Robert Fico nem változtatott álláspontján Ukrajna Európai Uniós tagságáról, és a Smer továbbra is támogatja az ország európai perspektíváját, de csak a feltételek teljesülése esetén. A miniszter a TA3 Politike című műsorában reagált Andrej Danko kritikáira, aki szerint a kormány túlzottan támogatná Ukrajna gyorsabb integrációját, és akár a koalícióból való kilépést is kilátásba helyezte. Kalinyák szerint Ukrajna jelenleg nem teljesíti a csatlakozási feltételeket, így a folyamat évekre elhúzódhat. A vitában szó esett az Eperjesi kórház építésének leállításáról is. Az ellenzék a kormány alkalmatlanságát bírálja, míg a Smer szerint kezelik a problémákat és a munkák folytatódhatnak. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teli tengeri drónt, jelentette az ERT görög köztévé. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a szárma műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledhet. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban. Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne.
0: Időjárás.
1: Este, majd éjszaka változó, szakadozott felhőzet, gomoly felhőzet várható, elvétve elsősorban a középső országrészben kialakulhat egy-két helyi zápor is, de jelentős mennyiségű eső továbbra sem valószínű. Nyugaton kisé élénkülő déli szél támad, holnap egy meleg front érheti el az országot, reggel 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalomkorlátozás van az I-75-ös főúton Tardoskedd és Vágsellye között, a szakaszon gázvezeték javítási munkálatokat végeznek, a munkák miatt egy forgalmi sávot lezártak, az arra közlekedőknek kerülő út használatát javasolják. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most megismétlünk egy beszélgetést a tegnapi reggeliből, a szerkesztő Bábel Ivett. Közel 4 héttel a világsajtó fokozott figyelme alatt zajló magyarországi parlamenti választások után tegnap megtartotta alakuló ülését az új országgyűlés, Magyar Pétert pedig megválasztották Magyarország új miniszterelnökévé. A Tisza kormány megkezdheti a munkát. Milyen kihívások állnak az új kabinet előtt? A Tisza ugyanis nem csak kormányváltásról, hanem egyenesen rendszerváltásról beszél. Elszámoltatás, vagyon visszaszerzés, ügynökakták megnyitása. Mindezen kifejezéseket szinte naponta hallhatjuk a Tisza párt vezetőitől. Miből telik majd a választási ígéretek teljesítésére? Milyen lesz az új magyar kormány viszonya az Európai Unió vezetőségével? És mi lesz az uniós források ára? Ezekről a témákról is kérdeztem Siffer András ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt, az LMP egyik alapítóját. A Tisza párt kétharmados többséget szerzett a választásokon, hatalmasak az elvárások az új kormánnyal szemben, ismerjük a miniszterek neveit. Ön milyennek látja az új magyar kormányt, pozitívan vagy inkább óvatosan tekint erre a csapatra?
3: Hát a fölálló új kormány egyértelműen a globális nagytőke rezidense. Az látszik, hogy nem csak a gazdasági és energetikai tárca kerül a globál korábbi vezetőihez, hanem a kormánypárti frakciót is a Shell Magyarország korábbi ügyvezetője fogja vezetni, és egyebekben pedig azt látjuk, hogy a megnevezett miniszterelnök helyettes egyenesen a Globsec-ből érkezett. Orbán Anitának az utolsó állomás helye a Vodafone volt, ugyanígy egy BlackRock érdek az Erste illéről kerül be a Tisza kormányba Kármán András, egyébként a második Orbán kormány államtitkára, és persze nyilván az szemet szúró, hogy a belügyi tárc élére a Decathlonnak egy vezető menedzserét rakják. Jellegzetes az is, hogy több olyan személy kerül vezető pozíció, akik bőven kiszolgálták a NERT, tehát a már emlegetett Orbán Anita, Kármán András mellett Ruszin Szendi Romulus, Vitézi Dávid is tisztségviselői voltak a 10 és 26 között fönnállt rezsimnek. Van olyan országgyűlési képviselő méghozzá Miskolcról, aki fidelitaszosként még nem is olyan régen boldogan fotózkodott együtt a leköszönő miniszterelnökkel. Hát nem beszélve arról, hogy maga a miniszterelnök is ugye a Diákhitelközpontnak volt a vezérigazgató, és számos állami, illetve NER közeli cégnek a bordjaiban, felügyelőbizottságaiban csörgött.
2: Amennyiben arról beszélünk, hogy milyen gazdasági kihívások állnak az új kormány előtt, ugye meg kell említenünk azt, hogy a Kapitány István leendő gazdasági miniszter azt mondta, már az első 3 hónapban a legtöbben érezni fogják, hogy jó irányba kormányoznák a hajót. Egyrészt nagyon merészek az ígéretek, másrészt ugye van egy nagyon magas idei költségvetési hiány is. Közben a Tisza sok mindent ígért, családi pótlék emelése, ilyesmi. Miből lesz erre pénz ön szerint?
3: Először is szerintem még érdemes időzni egy kicsit a kormányzati struktúránál, hiszen az elmúlt 16 évhez képest meglehetősen tagolt a tárcáknak a felosztása, viszont kiri a nagyon is bőséges kormánylistából egy hiány, mégpedig a munkaügyi tárca. Munkaügyekről, foglalkoztatáspolitikáról, munkajogról egy árva szó nem esett az elmúlt két hétben sem, de az elmúlt két évben sem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a rabszolgatörvénytől kezdve egészen a foglalkozás egészségügy eltörléséig meg fogja kérdőjelezni az új kormány a NER-nek a munkajogot, a munkavállalói védelmet romboló lépéseit. Erős kétségeim vannak, hiszen annak idején Orbán Viktor ezeket a munkajogi, de nyugodtan említhetem az ökológiai korlátokat is pontosan a multinacionális tőke kedvéért rombolta le. Hogy mire mennyi pénz lesz ez, ugye azért egy érdekes kérdés, mert egyszerre államháztartási hiány csökkenteni, megjegyzem. Szerintem nyugodtan együtt lehet élni az államháztartási hiányjal is, de kétségtelen, hogyha valaki az EU bevezetését célozza meg, akkor az államháztartási hiányt záros határidőn belül drasztikusan csökkenteni kell. Ha emellett az adószintet legalábbis szinten tartja, de még csökkenteni is óhatja, áfát is csökkenteni akarnak, amivel egyébként én hajlok egyet is érteni, akkor valóban az a kérdés merül fel, hogy miből lesz forrás azokra az ígéretekre, amik a közösségi közlekedés, az egészségügy, illetve az oktatás felvirágoztatására vonatkoznak.
2: Pedig az euró bevezetéséről is szó van, ugye? Ezt is mondták, hogy elkezdheti a kormány ennek az előkészületét. Ez ebben a mostani helyzetben mennyire lenne jó hír Magyarország számára?
3: Ennek pusztító következményei lennének, és szerintem erről Szlovákiában bőven tudnak mesélni. Tehát, hogy például a Dzurinda kormány társadalompolitikájának milyen pusztító következményei voltak. Semmi szüksége nem csak Magyarországnak, gyakorlatilag Németországon és a Benelux államokon kívül mindenki vesztese az eurózónának. Az eurózóna az egyet jelent azzal, hogy monetáris értelemben az ország a függetlenségét feladja, és a maradék fejlesztés és politikai eszközöket is oda dobjuk. Jó hír az, hogy 2030 előtt nem reális, hogy Magyarországon a forintot az euró fölváltaná. Azt viszont nem árt tudni, hogy az euró bevezetésének az előkészítése nem egy mesebeli történet, hanem nagyon drasztikus, megszorító csomagok következnek belőle. Tehát, hogyha az államháztartási hiányt le akarom szorítani, nem akarom az elvonási szint növelni, de egyébként pedig fejleszteni akarom, valóban van mit fejleszteni a közszolgáltatások színvonalán, abból így nem nagyon jön ki a matek.
2: Említette ön is a NER-t, és hát muszáj megemlítenem az aktuál politikai eseményeket is. Ugye a napokban Balázsi Gyula adott egy nagy visszhangot keltő interjút, amelyben felajánlotta a média cikkcsoportját az állam részére. Ön mit gondol, a kormányváltással vége van a NER-nek, vagy a NER megmarad, csak más NER lovagok maradnak majd, mert ugye minden kormány körül vannak oligarchák. Tehát mit gondol erről és arról, hogy ennek a bizonyos rétegnek a meggazdagodása mennyire szúrhatta a szemét a választóknak, és ez mennyiben járulhatott hozzá a Fidesz bukásához?
3: Az, hogy egy történelmi korszaknak a vége van-e, a sem nemzeti, sem globális metszetben nem határozható meg szerintem az adott pillanatban. Erre majd az idő ad választ. Tehát szerintem most még túl korai erről értekeznünk. Egyebekben pedig a pofátlan gazdagodás sokaknak a szemét szúrta már a 10-es évek elején is. Olyanoknak is a szemét, akik szintén pofátlan gazdagodtak, majd pedig kiváltották a rendszerváltó kártyát. Azért nem vezetett kormányváltáshoz 22-ben, 18-ban, 14-ben a szemérmetlen és érdemtelen gazdagodás, mert a szemérmetlen gazdagodás mellett másoknak is nyílt tér a felemelkedésre, adott esetben a tisztes meggazdagodásra. Nem így volt ez az elmúlt 4 évben, ez ezért is élesedett ki. A szűkülő erőforrások mellett maguk a NER lovagok is sokkal pofátlanabbul, bátrabban, szemtelenebbül léptek föl a versenytársaikkal, vagy ha akár csak kiszemeltek egy szektort arra, hogy azt elvegyék, és abból is fölhalmozzanak vagyont a politikai hatalom mögé. De amúgy meg nekem az a nagyon határozott álláspontom, hogy az múlt 16 évnek az érdemtelen gazdagodásával szemben kizárólag jogállami eszközökkel lehet fellépni. Ugye a 92-es alkotmánybírósági verdiktet idézem, jogállamot nem lehet a jogállammal szemben megvalósítani, mert a 2020-as lezárások korlátozás politika járványkezelés idején is azt mondtam, hogy ha válságos időket élünk, akkor azokat a cégeket, amelyek jelentékeny közbeszerzési bevételre tettek szert az elmúlt években, és mellette nyereségesek voltak, ezekre a cégekre extra külön adót, szektorális adót kell kivetni, ugyanúgy, ahogy ezt egyébként nagy kedvel csinálta 2010-től kezdve az Orbán-Matolcsi féle gazdaságpolitika. Adózási eszközökkel lehet visszavenni ezt a vagyont, vagy lehet igazságot tenni. A közbeszerzésekből élő és extra profitot realizáló cégekre szektorális vagy külön adót kell kivetni, ugyanígy az ingatlan szektorra is egy szektorális adót kell bevezetni. Vagy, ha igazságot akarunk tenni, akkor erre minden eszköze megvan a kétharmados felhatalmazás birtokában a Tiszának. Egy abszolút földbirtok maximumot kéne bevezetni, föl kell számolni a nagybirtokrendszert. Erőteljes kétségeim vannak, hogy egy nagybirtokos agrárminiszterrel és Raskó Györggyel, aki annak idején ugye üveggyöngyökért eladta a magyar élelmiszer, illetve feldolgozóipart az Antal kormány idején, ő a Tiszának állítólag az egyik tanácsadója. Erőteljes kétségeim vannak, hogy ilyen háttérrel, ilyen összetétellel ez a kétharmados többség ezt megtenni. De a közbeszerzésen extra profitot realizáló cégekre, az ingatlan szektorra kivetett különadók, illetve egy abszolút földbirtok maximum lenne a módja annak, hogy igazságot tegyünk.
2: Mert hogy a Tisza már beszél ugye az elszámoltatásról, a vagyon visszaszerzésről, hogyan kerülhető el az, hogy ez az egész ne forduljon át valamiféle bosszúállásba?
3: Ha valóban jogállami eszközökhöz és a jogállami elvekhez tartják magukat, és valóban a jogállamot akarják helyreállítani, akkor nincsen helye bosszúállásnak. Ezt tudom erre mondani, de nincsenek illúzióim, hiszen ott volt a lengyel, sőt ott volt a román példa is.
2: Beszéljünk az Európai Unióról. Ugye az Európai Unió vezetősége pozitívan fogadta a magyarországi kormányváltás hírét, sőt pár nappal a választások után már érkezett is egy uniós küldöttség Budapestre. Nyilván nem sokára újraindulnak a visszatartott források, Magyar Péternek pozitív a fogadtatása, de ez mennyire fordulhat majd ellene a jövőben, illetve mi lesz az uniós pénzek ára?
3: Én nem vagyok jós, de önmagában az egy botrány, hogy az Európai Unió vezetése jelentsen ez bármit. Tehát az Európai Parlament vezetői, illetve az Európai Bizottság tisztviselői bármely tagállamnak a választásában állást foglalnak. Ők ne fogadjanak pozitívan senkit, akit egy nemzetállampolgárai megválasztanak, mert nem ez a dolguk. Az Európai Unió vezetőinek nem az a dolguk, hogy szavazzanak egy-egy szuverén tagállamnak az ügyeiben. Tehát eleve ez egy jelentékeny szereptévesztés, ami nagyon könnyen egy egyébként is egy geopolitikai szélviharba keveredett szerkezetet szét tud vetni. Ahogyan ma a magyar belpolitikában, de korábban a lengyel belpolitikában egészen fertelmes, imperialista módon állást foglalt az Európai Unió, az egyenes út az Európai Unió széteséséhez.
2: Ön szerint túllépte a hatáskörét az Európai Unió vezetősége akkor, amikor a jogállamiságra hivatkozva visszatartották a magyarországi uniós források egy részét?
3: Nem egyszerűen a hatáskörét lépte túl. Egy nemzetközi rezsimről beszélünk, nemzetközi jogi megállapodásokról beszélünk. Az Európai Unió vezetés, amikor nyíltan, itt már nem jogállamisági kifogásokról van szó, a magyar kormányt akarta bekényszeríteni egy háborús politikába, ezzel messze menően megszegte a közösségi jogot, átlépett azon a szerződésen, amin alapul az Európai Unió, ezért fogalmazok úgy, de ahogyan korábban a Kaczynszki rezsimmel, vagy most az Orbán rezsimmel szemben felléptek, az egyenes út az Európai Unió széteséséhez.
2: És ilyenkor nem kellene ez ellen a másik oldalnak is felszólalnia, mármint a Tiszának, mert ez a fegyver a jövőben akár ellenük is fel lehet használni?
3: Ebben önnek tökéletesen igaza van, és én ezért appelláltam már a választást megelőzően a kampányfinisben is arra, hogy az, ami történt, tehát hogy teljesen nyilvánvalóan nyugati titkosszolgálatok beavatkoztak a magyar választási kampányban. Az, hogy állami tisztviselők, fegyveres szervek tisztviselői nyíltan megszólalnak, politikai állásfoglalást tesznek, ez nem a Fidesznek árt, nem a Fidesz szavazótáborának árt, ez Magyarországnak árt. Mert hogyha ezt egyszer meg lehetett csinálni, ezt meg lehet csinálni akár a Tiszával szemben is, az a fegyveres tisztviselő, köztisztviselő, adóhatósági vezető, egy bíró, aki egyszer úgy érzi, hogy ő neki politikai állásfoglalást kell tennie, abban legyen mindenki biztos, hogy nem lesz lojális egyetlen következő kabinethez sem.
2: Ha már említettük a vagyon visszaszerzést és az elszámoltatást, egy következő tervet is említsünk meg, ez pedig a ügynökakták nyilvánosságra hozása vagy megnyitása, amiről ugye Ruf Bálint beszélt. Ön szerint mennyire fontos ez most jelenleg, vagy milyen lavinát indíthat el az ügynökakták megnyitása a magyar társadalomban?
3: Én magam legalább tucatszor kezdeményeztem az országgyűlésben az akta nyilvánosságot, illetve egy lusztrációs törvényt is. Ez egy történelmi adósság, tehát én ezt üdvözlöm, hogyha ebbe tényleg elkötelezettek, és várom, hogy bátran derítsék azt föl, hogy egyébként a 80-as években vezető pozíciókban kik voltak olyanok, most nem feltétlenül a legfelsőbb párt és állami vezetést értem, akik egyébként az állambiztonságnak dolgoztak. Szeretném én is látni, hogy egyébként a privatizációból, a médiarendszer átalakításából kik vették ki a részüket úgy, hogy oda őket még a kommunista állambiztonság küldte, és természetesen kíváncsian várom, hogy az impact-ek korára is fény derüljön.
2: A Tisza párt és a szimpatizánsai a választási győzelem kapcsán előszeretettel használják a rendszerváltás kifejezését. Ön szerint is rendszerváltás történt az országban április 12-én?
3: Ez egy teljes tévedés. Magyarországon a rendszerváltás 1989. október 23-án következett be, amikor Szűrös Mátyás ideiglenes államfő kiáltotta a köztársaságot, és hatályba lépett a 89 évi 31-es törvény, a jogállami alkotmány revízió. Ez volt a rendszerváltás pillanata. Az, hogy a fogalom ennyire kifordult eredeti értelméből, azért nagyon sokat tett Orbán Viktor és a Fidesz, hiszen a 2010 májusi parlamenti nyitányon ők is új rendszer alapításáról beszéltek. Jól emlékszem, hogy én ott már az első héten figyelmeztettem arra a akkori lendő miniszterelnököt és lendő kormánypártot, hogy egy veszélyes lavinát indítanak el, hogyha egy szabad és demokratikus választásokat követő hatalomváltást rendszerváltásként, vagy az új kormányzati ciklust egy új rendszer megalapításaként definiálják.
2: És ha már említette a Fidesz, nem lehet megkerülni azt a kérdést sem, és érdekel a véleménye, hogy ön szerint van-e még visszaút a hatalomba a Fidesz számára, mert ugye nagyon sokan már elkezdték leírni Orbán Viktort, de nem túl korai ez még.
3: Nem vagyok én Jós, de biztos, hogy túl korai, tehát ahogyan azt sem lehet megmondani, hogy most valójában mennyiben korszakhatár az elmúlt 16 évnek a vége, ugyanúgy a Fidesz vagy más aktornak a jövőjéről is szerintem botorság lenne ilyen megfelebezhetetlen jóslatokat tenni. Hozzáteszem, hogy 1990 nyarán senki egy lyukas garas nem adott volna azért, hogy a kommunista párt utód pártja fogja megnyerni, ráadásul abszolút többséggel a következő választást. Akkor az utódpárt egy agyonvert párt volt Magyarországon, mégis két évvel később már nem az összehordott csőtömegre emlékeztek a választók, hanem a megelőző 20-25 év relatív jólétjére, amit a Kádár rendszerben átéltek. Lehet egy ilyen útja is a Fidesznek, hogy egy-két év múlva az emberek már nem a most lezáruló, nem túl sikeres és acélos kormányzati ciklusra, hanem a megelőző bő évtized felemelkedésére fognak visszagondolni, de ez csak egy lehetőség. Nyilvánvaló, hogyha a bukásnak a tanulságait Orbán Viktor, illetve a Fidesz nem vonja le, akkor nem lesz visszaút. De egyelőre itt túl sok a nyitott vegyérték ahhoz, hogy most ebben jóslásokba lehessen bocsátkozni.
2: És azon, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, azon meglepődött?
3: Nem letődtem meg, hát Orbán Viktor jogilag ugyan képviselő volt szakadatlanul 36 éven át, de gyakorlatilag 2002 után se ült be a szó fizikai értelmében, nem nagyon lehetett őt látni az országgyűlésben 2002-es veresége után, és úgy szervezte akkor újra a pártját, hogy a parlamenten kívül terepmunkával vett részt a Fidesz átstruktúrálásában, és ez sikeres volt. És még egy, hogy ha és amennyiben ő vagy akár Kövér László ott ülnek szemben a Tiszával, az legfeljebb a renoméjuknak a koptatására jó. semmi politikai hasznuk nem származik abból, hogyha egy ilyen számukra nyilvánvalóan megalázó helyzethez asszisztálnának. Én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus volt, ahogy a leköszönő miniszterelnök és a leköszönő házelnök döntött.
2: És mit gondol arról, hogy Magyar Péter szerint Sulyog Tamás jelenlegi államfőnek le kellene mondania?
3: A jogállamhoz hozzátartozik az, hogy az úgynevezett független intézményeknek a mandátuma túlnyúlik parlamenti cikluson, és hozzáteszem, hogy a NER sem vetemedett arra, hogy például az Alkotmánybíróságnak a mandátumát lejártát tegye, kidobjon olyan alkotmánybírákat, akiket nyilvánvalóan az akkor legyőzött oldal állítottad az Alkotmánybíróság élére. Kiülték azt, hogy még 3 hónapig Sólyom László volt a köztársasági elnök, aki tört borsot Orbán Viktor berendezkedése alá, és bekelték azt is, hogy Szabó Máté ombudsman, akit a korábbi köztársasági elnök jelölt és a korábbi parlament választott meg, még legalább 2 évig ott kellemetlenkedett a NER kiépítésénél.
2: De most arról is vita indult, hogy esetleg az elnökválasztási törvényt is megváltoztathatnák, akár a közvetlen elnökválasztást is bevezethetnék. Erről mit gondol?
3: Nincsen elnökválasztási törvény, egy alaptörvénye van Magyarországnak, korábban az alkotmány szabályozta azt, hogy a köztársasági elnököt hogyan választják meg. Én a közvetlen elnökválasztást már akkor is támogattam, amikor 89. novemberében életemben először éltem a választójogommal a 4 igenes népszavazáson. Hozzáteszem, hogy az, hogy mégis közvetett elnökválasztás lett Magyarországon, annak a hagyománya azért benne van a történeti alkotmányosságban. Tehát a régi rendi gyűlésekre, hogyha a rendi országgyűlésekre, hogyha gondolunk a királyválasztásokra, de ugyanígy 1849-re a függetlenségi nyilatkozatra, a 18-as őszi rózsás forradalomra, és hát a kis alkotmányra, a 46 évi első törvénycikre, ami a mintája volt a rendszerváltó alkotmányozásnak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a mai mediatizált társadalmakban ahhoz, hogy az elnök a regulatív hatalmi funkcióját kellő hatékonysággal tudja kifejteni, közvetlen legitimációra lenne szüksége, viszont a teljesen alkotmányos berendezkedést átszabni nem is feltétlenül gondolom, hogy érdekében állna a Tiszának vagy a Tisza vezérnek, és nem is nagyon látok erre irányuló koncepciót.
2: Érdekelne a véleménye arról, hogy mennyire látja stabilnak jelenleg a Tisza választói bázisát, mert ugye ez egy nagyon sokrétű csoport, egyrészt ott vannak a Fideszből kiábrándult konzervatív választók, de akár a liberális, progresszív nézetű emberek is. Egyáltalán mennyire lehet egyben tartani egy ilyen színes tábort ön szerint?
3: Rendkívül heterogén, eleve egy 3.300.000-es tábor csak heterogén lehet. Egymással konkuráló, sőt egymást kizáró érdekek, célok, indulatok kavarognak egybe. A Tisza mögött a következő hónapoknak a gazdasági szociális pályája fogja eldönteni, hogy ez a tömeg meddig tartható valóban egy táborban.
2: Mert hogy magának a pártnak sem nagyon van még meghatározva a politikai profilja?
3: Nehogy szociológiai értelemben ez nem párt. Jogi értelemben párt, amelyiknek joga volt elindulni a választáson, jelölő szervezetként és így természetesen jogában állt megszerezni a kellő mennyiségű választó bizalmát, de a szó szociológiai értelmében egy 29 fős párt nem párt.
2: Mert hogy ugye nagyon kevés párttag van, és a Tisza szigetek, amelyek ugye működnek, ott akik vannak, azok nem a párttagjai, de ez meddig tartható így fent? Hogy valójában mindenről csak egy szűk vezetőség döntsön.
3: Megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok jós, de a tagságnak pontosan az a funkciója minden több párti parlamentáris demokráciában, hogy adott esetben mondjuk Magyarországon az a sok tízezer önkéntes, aki ma a Tisza szigetekben van, vagy a Tisza szigetek körül van, azok igenis hatékonyan egy alapszabályban rendezett módon beleszólhassanak a párt személyzeti és közpolitikai döntéseibe. Ez a sok tízezer ember ettől meg van fosztva. Kérdés az, hogy amikor mondjuk szombattól kezdve napi szinten kell parlamenti, illetve kormányzati döntéseket hozni, akkor hol lesz az a pont, amikor ez a sok tízezer embernek a frusztrációja, hogy nem szólhat bele ezekbe a döntésekbe semmilyen szinten, elér oda, hogy amortizálja ezt a kavargó mozgalmat a Tisza párt mögött. Én egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy ennek irtózatos a kockázata, aztán, hogy ez hogyan és mikor következhet be, ezt megint csak a következő hetek, hónapok tudják eldönteni.
2: Beszéljünk a baloldalról is. A DK ugye vereséget szenvedett. Hogyan lehetne ön szerint újra szervezni a baloldalt, és mennyire érezheti a baloldali választó azt, hogy jelenleg nem igazán van képviselete a parlamentben?
3: Baloldal nincsen Magyarországon, de legalább a DK meg az MSZP sem volt az. A DK és az MSZP a posztkommunista álbaloldal volt, amelyik egyébként a multinacionális tőkének alárendelődő nomenklatúra burzsóázia érdekeit képviselte 36 éven keresztül szakadatlanul, három megszorító csomaggal. A baloldalt Magyarországon újjá kell szervezni, de erre csak úgy van lehetőség, hogy az újjá szerveződő baloldal egy világos tűzfalat von az identitás politikával, a progresszív bohóckodáson szemben.
2: És ön szerint lenne igény arra, hogy megalakuljon egy valóban baloldali párt?
3: Egész biztos, hogy arra volna igény Magyarországon, hogy legyen politikai képviselete annak a politikának, amelyik nagyon határozott szociális és ökológiai korlátokat állít, mind a globális nagytőke, mind az úgynevezett nemzeti burzsóázia érdekérvényesítése elé.
2: Politikailag eddig is nagyon megosztott volt a magyar társadalom, és ez a választások után talán még tovább fokozódott, pedig nyilván jó lenne, ha a háborúskodás helyett inkább a megbékélést keresnék az emberek. Hogyan látja ennek esélyét a közeljövőben?
3: Hát kiábrándító leszek, mert erre se tudok válaszolni. Tudnélék, a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a választás időpontja után nem csillapodnak, hanem fokozódnak az indulatuk, sőt, nem hogy a vesztes, a győztes párt az, amelyik igen jár a hergelésbe és az indulatok fokozásába. Ez egészen példátlan 1990 óta.
2: Ebben milyen szerepet játszanak a közösségi oldalak? És az, hogy mondjuk Magyar Péter is főleg a közösségi oldalakon kommunikál, ahol ugye mindenki mindent is megírhat és kommentelhet.
3: Biztos, hogy kulcsszerepet játszik, ahogy ugye Szlovákiában is a Fico merénylet előtti hangulat megépítésében a közösségi platformok alapvető hatást gyakoroltak. Maga a közösségi média, mint a társadalmi nyilvánosságnak egy új terepe, részben rövidíti a memóriát, de át is hangolja a politikai gondolkodást primári érzületekre, amik lehetnek negatív érzületek is, és ezek pillanatok alatt változnak és csapnak az ellentétük. Tehát nyilván a közösségi platformokra alapozott politikai nyilvánosság az indulatfokozásnak egy irtózatos terepet kínál.
2: És a média, az újságírók ön szerint mennyire fokozzák ezt a megosztottságot, vagy mennyire lehet Magyarországon jelenleg arról beszélni, hogy van objektív, kiegyensúlyozott sajtó?
3: Hát újságírók egyre kevesebben vannak Magyarországon. Én nem nagyon látok független objektív médiát, de ez már az elmúlt 5-10 évben alakult ki. Nagyon kevés olyan újságíró van, akit hivatásszerűen a valóság bemutatását tekintik küldetésének, annál több propagandistát és gyűlöletkapitányt lehet látni a magyar nyilvánosságban.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Schiffer András magyarországi ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt, az LMP egyik alapítóját hallották, akit az új magyar kormány előtt álló kihívásokról kérdeztem. Az interjú a tegnapi reggeliben hangzott el. A szerkesztő Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket.

0: Pátria Rádió. Losonc. FM 98.
1: Peter Pellegrini, Robert Fico és Richard Rasi is úgy véli, a békét és a nyugalmat kell védeni a fasizmus felett aratott győzelemmel.

0: Zelemi fordulóján. Aszmer szerint a 13. nyugdíj eltörölhetetlen. Folyik a Hondius óceán járó utasainak evakuálása Tenerifén, Berlin szkeptikus Putyin békeüzenetével kapcsolatban.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, következnek a mai részletes jelentések. Peter Pellegrini köztársasági elnök arra kérte az embereket, hogy szívükben a béke és a nyugalom gondolatainak adjanak teret, ne pedig a gyűlöletnek és rosszindulatnak. Az államfő a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója alkalmából mondott beszédet a Liptó-Szent Miklóson megrendezett megemlékezésen. A köztársasági elnök megköszönte mindazoknak, akik fegyverrel a kezükben védték meg a szabadságot a háborúban. A megemlékezésen a kormányfő is beszédet mondott. Robert Fico szerint a szabadság és a béke keletről érkezett Szlovákiába, és erről nem szabad megfeledkezni. Fico hangsúlyozta, hogy a történelmi igazság, a nemzetközi jog betartása és a béke képezik a legfontosabb alapokat. A miniszterelnök a múlt tanulságainak megőrzésére és a béke fontosságára is figyelmeztetett. A rendezvényen Richard Rashi, a parlament elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta, a békét meg kell védeni, mielőtt újra ki kellene harcolni. Szerinte a fasizmus felett aratott győzelem történelmi jelentőségű esemény volt, amely alapjaiban formálta Európát, Szlovákiát és a társadalom értékeit is. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője a köztelevízió Op egy minut 12 című politikai vitaműsorában. Az SAS elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együtt működést is tárgyalták, többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a Halasz és az ellenzéki pártok közötti alku lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SAS ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett, és parlamenti határozattal is elítélné az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz, német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezhet Szlovákiába. Robert Kalinyák szerint Robert Fico nem változtatott álláspontján Ukrajna Európai Uniós tagságáról, és a Smer továbbra is támogatja az ország európai perspektíváját, de csak a feltételek teljesülése esetén. A miniszter a TA3 v Politike című műsorában reagált Andrej Danko kritikáira, aki szerint a kormány túlzottan támogatná Ukrajna gyorsabb integrációját, és akár a koalícióból való kilépést is kilátásba helyezte. Kalinyák szerint Ukrajna jelenleg nem teljesíti a csatlakozási feltételeket, így a folyamat évekre elhúzódhat. A vitában szó esett az Eperjesi kórház építésének leállításáról is. Az ellenzék a kormány alkalmatlanságát bírálja, míg a Smer szerint kezelik a problémákat és a munkák folytatódhatnak. Erik Tomás munkaügyi miniszter a Jaj 24 televízióban elmondta, hogy ismét közvetíteni fogja a munkáltatók kifogásait a május 8-i ünnep kapcsán. A problémát az okozza, hogy a megszüntetett munkaszüneti nap mellett a munkavállalói pótlékokat nem törölték el. Hasonló helyzet várható szeptember 15-én is. Tomás hozzátette, hogy tiszteletben tartja a miniszterelnök és a pénzügyminiszter álláspontját, akik ezzel egyetértenek. Ha változásra kerülne sor, a munkaügyi miniszter szerint a kezdeményezés vagy a pénzügyminisztériumnál van, amely a konszolidációs csomagot előterjesztette, vagy a kulturális minisztériumnál, amely alá az állami ünnepekről szóló törvény tartozik. Elmondta továbbá, hogy az alkotmányban rögzíteni a második nyugdíjpillér minimális 4%-os befizetési szintjét. A miniszter szerint ez az a határ, amely alá nem mennének. Ugyanakkor elismeri, hogy sokaknak nem előnyös a második pillér, ezért rugalmasabb megoldást is javasolna a nyugdíjkorhatár közelettével. Ivan Korcsok a legelfogadhatóbb miniszterelnök jelölt egy friss Ipsos felmérés alapján a választók 37%-a tartaná megfelelőnek a posztra. Michal Simecska és Robert Fico hasonló támogatottságot mutat, mindkettőjüket mintegy 30% fogadná el kormányfőként. A felmérés szerint ugyanakkor a választók közel 60%-a egyiküket sem szeretné a kormány élén látni. A felmérés a Gyennyik N megbízásából készült, és ezúttal több politikai pártvezetőit is bevonták az összehasonlításba. A koalíciós tanács csütörtökön tárgyalhat a gazdaság élénkítő intézkedésekről, jelentette be Robert Fico miniszterelnök. Az első döntések a kormány ezt követő ülésén születhetnek meg. A kormányfő szerint a Fitch Ratings megerősítette Szlovákia hitelminősítését, ami a költségvetési konszolidáció eredményességét igazolja. Hozzátette, a hiányt az elmúlt években a vártnál jobban sikerült csökkenteni. Fico beszélt az új polgári törvénykönyv elfogadásáról is, amely a jelenlegi még 1964-ből származó szabályozást váltaná fel. Kiemelte az igazságügyi miniszter Boris Szuszko és a rekodifikációs bizottság munkáját. Emellett több törvénymódosításra is kitért, köztük a gyógyszertámogatás új rendszerére és az önvezető járművek jogi szabályozására. Gubik László, a Magyar Szövetség és Kis Beáta, a Csemadok elnöke is ott volt az Országházban az új országgyűlés megalakulásánál. Sulyog Tamás köztársasági elnök meghívására érkeztek a magyar parlamentbe. Gubik szerint a partnerség fenntartása a mindenkori magyar kormány alkotmányos kötelezettsége. Egyeztetett már Tar Zoltán leendő közművelődési miniszterrel is. Az egyik legfontosabb feladatának a már megítélt, de még el nem küldött magyarországi támogatások folyósításának felgyorsítását tartja. A Magyar Péter által ígért átvilágítástól nem tart. A felvidék szó használata kapcsán kialakult vitát műbalhénak véli. Úgy gondolja azonban, hogy a magyarországi politikusoknak bizonyos helyzetekben a Szlovákia kifejezést érdemes használni. Kis Beáta, a Csemadok elnöke, az előző kormány vívmányainak megtartását kéri az új kormánytól, bízik abban, hogy az új kormány is támogatja majd a határon túli szervezeteket. A korábbi támogatások átvizsgálásától ő sem tart. Robert Fico miniszterelnök Moszkvában átadta Vlagyimir Putyinnak Volodymyr Zelenszkij üzenetét, amely szerint az ukrán elnök kész a személyes találkozóra. Putyin erre azt válaszolta, Zelenszkijnek telefonon kellene felvennie vele a kapcsolatot. A szlovák miniszterelnök üdvözölte az Oroszország által meghosszabbított tűzszünetet, és ismét hangsúlyozta, hogy a diplomáciai megállapodások fontosabbak a fegyveres konfliktusnál. Fico bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, kifogásolta az orosz energiáról való teljes leválás tervét, amely szerinte drágább és káros lehet Európa számára. A kormányfő végül bejelentette a szlovák-orosz gazdasági együttműködési bizottság munkáját, újraindítását. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott, korábbi orosz kapcsolatai miatt. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledhet. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban. Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne. Megkezdődött a Hondius holland óceán járó utasainak evakuálási folyamata, Tenerife szigetén jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Monica Garcia elmondta, az egészségügyi szakemberek már felszálltak a fedélzetre, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. Az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren. A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek. Az evakuálási folyamat holnap délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teli tengeri drónt, jelentette az ERT görög köztévé. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a szárma műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmet harcolt ki az 50 méter puska 60 lövéses fekvő versenyszámában. Stefán Sulek negyedik, Patrik Ihani pedig ötödik lett. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában 19 órakor kezdődik a Tanava-Zsilina rangadó. Az alsóházban mozzajlik a Košice-Komárno találkozó. Rabi Kína, Ferencváros és Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője is lenyűgözőnek nevezte a labdarúgó Magyar Kupa döntő hangulatát a Puskás stadionban. Előbbi szerint ilyen nem sok országban, talán csak Angliában van. Az elmúlt 2 év elveszített fináléi után a Fradi története során 25. alkalommal hódította el a trófeát azzal, hogy 50 ezer néző előtt hosszabbítás után 1-0-ra nyert a ZT ellen. Spanyol sajtóinformáció szerint José Mourinho vezetőedzőként visszatérhet a Real Madridhoz. A portugál szakember, aki 2025. szeptembere óta a lisszaboni Benfica trénere, az egyetlen jelölt a posztra, s a Real vezetősége benne látja azt a szakvezetőt, aki képes véget vetni az együttes öltözőjében eluralkodott nyugtalan légkörnek. Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik. A vasárnap déli döntőkben 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros a 6. helyen végzett 500 méteren. A Stollár Fanni Hao Ching Chen magyar-tajvani páros 6-1-6-1-re kikapott a Linda Noszková Tereza Valentová cseh kettőstől a római tenisztorna nyitófordulójában. A 2024-ben világbajnok Jorge Martin nyerte a gyorsasági motoros VB MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-i francia nagydíjon. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Este, majd éjszaka változó, szakadozott felhőzet, gomoly felhőzet várható, elvétve elsősorban a középső országrészben kialakulhat egy-két helyi zápor is, de jelentős mennyiségű eső továbbra sem valószínű. Nyugaton kisé élénkülő déli szél támad, holnap egy meleg front érheti el az országot, reggel 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap reggel Csenger Ferenc kollégám várja majd önöket friss hírekkel. Mára Nyitrai Nóra köszön el. A viszonthallásra.
1: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Rádio Devín.